0: Ez a Manna Hét.
1: Hi, I'm CeCe Winans, and I just want to encourage you not to give up or give in.
2: Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted tornásul.
1: God loves you, and he's going to come through.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
2: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közelengeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
1: Our Savior is on his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Meg kell kérdeznem tőled, mit teszel annak érdekében, hogy valaki más életét jobbá tedd?
2: To make somebody else's life better.
1: Mit teszel azért, hogy segíts valakinek? És milyen gyakran teszed ezt? Életstílusoddá tetted azt, hogy más embereknek segíts?

A szeretet forradalma. Mi is a szeretet? Isten a szeretet, tudjuk ezt, de ez egy kicsit túl szellemi a számomra. A szeretet igazából arról szól, hogy miként bánunk az emberekkel. Több évnyi igetanulmányozás után azt kell mondanom, hogy ez a dolog veleje. A szeretet abban nyilvánul meg, úgy válik láthatóvá és érezhetővé, ahogyan az emberekkel bánunk. Az 1 Korintus 13:13 a legnagyobb dolog a világon a szeretet. Wow! Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Mindenki mondja azt, hogy a szeretet a legnagyobb a világon. Szóval én eldöntöttem, hogy leegyszerűsítem a keresztény életemet, mert időnként már majd beleörültem a sok tennivalóba. Szóval végül eldöntöttem, hogy a szeretettel fogok foglalkozni, arra fogok összpontosítani, és akkor a többi dolog is a helyére kerül majd. Hiszen a Biblia is azt mondja, hogy a szeretet betölti a törvényt és a prófétákat, és egyébként is, hogyan haragudhatna rád valaki hosszabb ideig, ha te szeretetben jársz. Azonban van egy érdekes dolog a szeretettel kapcsolatban, az, hogy nem történik csak úgy magától. Szorgalmasan keresnünk kell. Az 1 Korintus 14.1 azt mondja, hogy felettébb törekedjetek. És sajátítsátok el ezt a szeretetet. Figyeljétek csak ezt, felettébb törekedjetek. Oké, mindenki tudja, hogy hogyan viselkedünk, amikor akarunk egy sütit. Vannak itt olyanok, akik néha a leglehetetlenebb időben kikeltek a fotelből, felöltöztök, majd elmentek a boltba, hogy jégkrémet vegyetek. A nők tudják, hogy hogyan kapjanak meg valamit, ha egyszer a fejükbe vették azt. Amen. Erősebbek vagyunk, mint amit a legtöbbször mutatunk. A szeretet nem egy olyan dolog, ami egyszer csak az öletbe pottyan, vagy amire csak áhítozni kell. Őszintén szólva, jó dolog azért imádkozni, hogy Isten segítsen szeretetben járni, de még Isten sem fogja megtenni ezt helyetted. A szeretetet folyamatosan tanulmányoznod kell, és nem fogod egy hétvége alatt elsajátítani. Én nagyon szerencsétlen prédikátorként 15 éve kezdtem el tanulmányozni a szeretetet, mert minden mást megpróbáltam. Megpróbáltam a hitet, de nem értettem még, hogy a hit csak a szereteten keresztül működik. A Biblia azt mondja, hogy akkora hitünk lehet, amivel hegyeket mozdíthatunk el, de ha nincs bennünk szeretet, akkor haszontalan senkik vagyunk. Angyalok vagy emberek nyelvén beszélhetünk, de ha nincs bennünk szeretet, akkor csak zajt csapunk. Azt hiszem, ez elég jól leírja a gyülekezetet. Nagy a zaj, sokat beszélünk, de nagyon keveset teszünk. A szeretet nem csak beszédből áll, nem csak elképzelésből, hanem tettekből is, céltudatos tettekből. A szeretet nem csak egy érzés, hanem akarás is. Az, hogy szabad akaratunk van, az az egyik legnagyobb kiváltságunk, de egyben a legnagyobb felelősségünk is. Eléd adtam az életet és a halált. Válasz! Nekünk kell választanunk. Eléd adtam a szeretetet és a gyűlöletet. Válasz! Eléd adtam a meg nem bocsátást és a megbocsátást. Válasz! Isten nem fog rákényszeríteni minket arra, hogy a jó dolgokat tegyük, csak megmondja, hogy mit tegyünk. De nem fog kényszeríteni. Olyan sok hihetetlen

0: Végtelenül csodálatos igeves van a Bibliában a szeretetről. Állandóan rájuk csodálkozom, aztán pár nap múlva újra elolvasom őket. Tudjátok, rájöttem, hogy még mindig elég önző vagyok, és a testem még mindig elég erős, mert ha nem tanulmányozom, sokszor a szeretetről szóló igéket, vagy többször egy héten, akkor elkezdek hátrafelé haladni. És olyan emberré válok, amilyen régen voltam. Tanulmányoznunk kell ezeket. Ha felhagyunk az evéssel, akkor megbetegszünk. Ha édességet eszünk csak, akkor is egészségtelenek kiválunk. Meg kell bizonyosodnunk róla, hogy az Isten igényének nem csak az édesebb részeit fogyasztjuk, azokat, hogy hogyan vegyük el a csodáinkat, hogyan bővölködjünk, hogyan legyünk sikeresek, és hogyan gyógyuljunk meg. Az Isten igényének az egyéb részeit, a húst meg a zöldségeket is fogyasztanunk kell. Olyanokat, mint az önmagunkról való megfeledkezés, áldozathozatal, odaszánás, szenvedés. Nem számítottam rá, hogy ezt bárki is megtapsolja. Tudjátok, amikor a helyes dolgot tesszük, akkor is, ha nincs kedvünk hozzá, akkor a testünk szenvedni fog, és mi is érezni fogjuk azt. Úgy hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amire rájöttem, a szeretettel kapcsolatban, hogy tudatosan kell szeretnünk. Tudatosan. Néha lesz kedved ehhez, más napokon pedig nem. De mi van azokon a napokon, amikor semmi kedved hozzá, de egy csomó emberrel kell együtt lenned, és vagy úgy viselkedsz majd, mint egy keresztény, vagy pedig úgy, mint egy kis bungó. Ilyenkor vagy növeled Isten jó hírét a világban, vagy ellenkezőleg csorbítod azt. A világban az emberek 10%-ának van csak jó véleménye a keresztényekről. Ezt egy tanulmányban olvastam. Csak 10%-ának van jó véleménye a keresztényekről. Erre mondhatjuk, hogy nos, igen, de ők tudjátok, rajtunk múlik, hogy jó megítélésünk legyen a világban. Pál is erről beszélt Timóteusnak. Azt mondta, ha valaki vezetői pozícióra vágyik, akkor szükséges, hogy a kívülállók jó véleménnyel legyenek róla. Megfelelően kell viselkednünk, amikor az emberek előtt vagyunk. Nem elég az, ha halacskás matrica van a lökhárítónkon, ha kereszt lóg a nyakunkban, és felszedünk egy kis keresztény nyelvezetet. Megfelelően kell viselkednünk. Amen. Gyerünk. Jó dolgokat prédikálok, és még csak most kezdtem bele igazán. A szeretet szó egy igen, nem főnév. Az igék pedig cselekvést jelentő szavak. Szóval meg kell kérdeznem, te mit teszel? Akárhol is vagy ebben az épületben, most neked beszélek. Akik a tévében vagy az interneten néznek engem, tőletek is ezt kérdezem. Vagy ha CD-n hallgatsz, vagy ha DVD-t nézel, téged kérdezlek. Senkit nem hagyok ki. Meg kell kérdeznem tőled, mit teszel annak érdekében, hogy valaki más életét jobbá tedd. Mit teszel azért, hogy segíts valaki másnak? És milyen gyakran teszed ezt? Életstílusodá tetted azt, hogy más embereknek segíts? Tudjátok, én már nem csak próbálok segíteni az embereken, mert olyan sok időn keresztül gyakoroltam ezt, hogy már életstílusommá vált. És most nem vállom veregetni, próbálom magamat ezért, mert nagyon sok ideig tartott, amíg eljutottam ideig, és még mindig sokat kell fejlődnöm, és azt is be kell vallanom, hogy minden egyes nap oda kell figyelnem erre, de tudjátok, ahelyett, hogy megpróbálnám rávenni magamat arra, hogy tegyek valamit valakiért, időnként éppen, hogy vissza kell fognom magamat, mert hajlamos vagyok túlzásba vinni a dolgot, és mindenkit meg akarok menteni. De inkább vigyem túlzásba ezt, mint hogy három angyal megjelenésére és két trombita szóra, meg három személyes proféciára legyen szükségem ahhoz, hogy $10 adjak valakinek, aki éhes. Amen. Ó Istenem, tényleg te mondod? Emlékszem, hogy mindig eljátszottam ezt valahányszor, Isten megpróbált rávenni arra, hogy a tizedemen felül adakozzam egy kicsit. Istenem, tényleg te mondod? Abban reménykedtem, hogy nem ő volt, és akkor megtarthatom a pénzemet. Ezért végül új megállapodást kötöttem Istennel. Segíteni fogok az embereknek, ha csak te azt nem mondod, hogy ne tegyem. Miért nem készítesz egy új tervet? Segíteni fogok nekik, ha csak te azt nem mondod, hogy ne tegyem. Persze bölcsnek kell lennünk ebben. Időnként megbántunk valakit azzal, ha túlságosan segíteni akarunk. Fontos, hogy a Szent Szellem vezessen minket, de ne legyünk nevetségesek, és ne legyen szükségünk egy 4 órás ima alkalomra, mielőtt megtennénk egy kis dolgot valakiért. Utasítsd vissza a semmittevés. Döntést hozok, nem tudok mindent megtenni, de visszautasítom azt, hogy semmit ne tegyek. Hadat kell indítanod az önzőség ellen. Ez a mi legnagyobb bajunk, és mi lesz velem, és mi lesz velem, mi lesz velem? Nos, szeretnék javasolni nektek néhány dolgot. Az első az, hogy minden reggel szálljatok 15 percet arra, hogy szellemileg felöltöztök. Ha csak fele annyi időt szánnánk arra, hogy szellemileg felöltözzünk, mint amennyit a fizikai öltözködéssel eltöltünk, akkor az már nagyszerű lenne. A Kolossé 3:2-ben egy csodálatos dolgot mond a Biblia. Azt mondja, az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Tehát reggelente döntsétek el, hogy ma nem önmagamnak fogok élni. Segítek majd valakinek. Találok majd valakit, aki szomorúnak tűnik, és mosolyt csalok az arcára. Visszautasítom azt, hogy semmit se tegyek. Ha szükséget látok, betöltöm azt. Aztán pedig tudatosítsd magadban a következőt. Nos, már most tudom, hogy ma nem minden történik majd úgy, ahogy én akarom. De már most eldöntöm, hogy bármi történjék is, Isten szerint viselkedem majd úgy, hogy Jézus büszke lehessen rám. Meglepődtök majd, hogy mi történik, ha legalább egy kis időt fordítotok a felkészülésre. Emlékeztek rá, hogy a Tommy pásztor a felkészülésről beszélt tegnap? Mentálisan és szellemileg is fel kell készítenünk magunkat azáltal, hogy időt töltünk az igével, és tanulmányozzuk a szeretetről szóló igéket. Olvassátok el minden reggel hangosan az 1 Korintus 13-at, főleg az első 8 verset. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántó. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. A szeretet soha el nem múlik. Talán egyszerűbb, ha azzal kezdjük, hogy a szeretet türelmes. Ha odalapoztok a Kolossé 3. fejezetéhez, bár nem is kell, hogy odalapozzatok, mert mindjárt kivetítjük. Következő néhány percben remélem, hogy meg tudom mutatni nektek, ez egy olyan erőfeszítés, amit minden nap meg kell harcolnunk. Már mindez természetes a szellemünknek, de egyáltalán nem természetes a testünk számára. Ezért ennek érdekében minden nap erőfeszítéseket kell tennünk. Én sokáig nem értettem ezt, viszont megláttam néhány dolgot az igében, ami megváltoztatta az életemet. Ez részben egy ismétlődő álomnak volt köszönhető, amiben megpróbáltam kiállni, prédikálni az alkalmaimat, de sehol nem találtam a ruháimat. Mindig a pizsamámat viseltem. Olyan sokszor álmodtam ezt, hogy már elkezdett nagyon zavarni, és nem értettem, mi a csuda történik. Az álmomban vártam a ruháimat szállító autókat, de csak a pizsamám volt rajtam, és a dicsőítés már nagyon elhúzódott, aztán azt mondták, hogy nem tudunk tovább dicsőíteni, fel kell jönnöd prédikálni. Így hát a pizsamámban mentem fel, és nem értettem az egészet, de aztán Isten lelke elkezdte megmagyarázni nekem, és azt mondta, Joyce, amikor kiállsz a pulpitushoz, akkor szellemileg nem vagy megfelelően felöltözve. Lehet, hogy nagyon szép a ruha, amit viselek, és minden tökéletesen passzol. Ma reggel például rengeteget vacakoltam ezzel a gallérral, jobbra-balra húzkodtam, hogy jól álljon. Hogy 20-szor belenéztem a tükörbe, nem áll félre a kereszt és a fülbe valók? Tudjátok, milyenek vagyunk. De lehetséges, hogy kívülről szépen felöltöztem, és szellemileg mégis mesztelen vagyok. A Jelenések könyve beszél arról, hogy ne járjunk mezítelenül. Efézus 6 azt mondja, vegyétek fel a békesség saruját. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is. És a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Tehát fel kell öltöznünk szellemileg. Nem szívesen mondom ezt, de nagyon sok ember van, aki szellemileg nézve nem néz ki valami nagyon jól. Azok szemében sem, akik Krisztus szeretnék látni bennünk. A gonosz számára pedig csak nevetségesek vagyunk. Nem számít, hány zsoltárt tudsz kívülről. Ha semmit nem tudsz a szeretetről, akkor haszontalan vagy, és ilyen állapotban én is az vagyok. Gyerünk, jobban prédikálok, mint ahogy ti mutatjátok. Tudjátok, nagyon mogorva voltam, miközben a világméretű szolgálatomat építgettem.
1: Come on now.
0: Amikor reggelente megpróbáltam Bibliát tanulmányozni, akkor nagyon fel tudott idegesíteni a családom. És amikor prédikálni mentem, veszélyes volt egy autóban utazni velem, mert a felidegesítettél elvesztettem a kenetemet.
1: Come on now.
0: És tudjátok, a szívem a helyén volt, szerettem Istent, azt akartam tenni, amit ő kért tőlem, de nem értettem a lényeget. Imádkoztam a szeretetért. De a Biblia azt mondja, hogy nekünk kell azt felölteni. Fel kell öltenünk. Kolossé 3.12. Öltsétek fel, tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek, és Isten által szeretettek, olyan viselkedést... Gondolkoztatok ma azon, hogy milyen viselkedést öltsetek magatokra? Főleg, ha egy kicsit ballábbal keltetek fel, vagy ha épp a hormonjaitok megvicceltek benneteket. Olyan viselkedést, amire a könyörület egy szív, a jóság, az alázat, a szelídség és a türelem jellemző, ami fáradhatatlan és hosszú tűrő, és amiben megvan az erő, hogy bármiben kitartson megfelelő vérmérséklettel. Ezt öltsétek fel. Nos, mérges lettél, mert valaki eléd állt az információs pultnál, vagy valaki elfoglalta a széket, amit kinéztél magadnak, akkor jobb, ha hazamész és átöltözöl. 14. vers. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet. Nos, néhány ruhámat láthatjátok itt. Egyenesen a tévéstúdióból hozták el őket. És szeretném, ha tudnátok, hogy amikor elmegyek öltözködni, akkor nem az történik, hogy azt mondom, ugorjatok a testemre. Ó, imádkozom, hogy a Jézus nevében legyek felöltözve. Istenem, kérlek, öltöztess fel ma reggel. Nem. Nekem nagy gonddal végig kell néznem a ruháimat. Időnként felveszek valamit, és nem tetszik, és ezért leveszem, aztán felveszek valami más, de az sem tetszik, előfordult már, hogy 5-ször öltöztem át. Ne nevessetek rajta, már ti is csináltatok ilyet. Időnként a pizsamámat is lecserélem 2-szer vagy 3-szor. Tényleg? Ha pizsamákról van szó, elég furcsa vagyok. Egy pizsama fanatikus, nem szeretek sokszor ugyanabban a pizsamában aludni. Azt szeretem, ha csinosan állnak. Nemrégiben felvettem egy pizsamát, amin volt egy kis fodor, de a fodor rossz irányba állt. Akármit csináltam, nem akarta megfelelő irányba állni, ezért levettem és felvettem helyett egy másikat, ami jól volt kivasalva. Nos, mit számít ez? Hiszen lefekvéshez készülök, és úgyis összegyűröm. Nem tudom, de szeretem, ha jól néz ki, amikor lefekszem benne. Van itt valaki, aki megért? Szóval én mindent tudok a le- és felöltözésről. A Biblia azt mondja, öltsétek fel Krisztust, öltsétek fel az új embert, vessétek le az óembert. Soha életemben nem mentem oda a szekrényemhez, és nem imádkoztam azért, hogy a ruháim maguktól kerüljenek rám. Ez nem így működik. Aztán, ha felöltöztünk, akkor pedig okos dolog megnézni magunkat a tükörben, mert időnként furcsán nézünk ki, és nem is tudunk róla. De vannak emberek, akik nem igazán értik ezt. Itt van például Amanda. Ő biztosan nem gondolja magáról, hogy jól néz ki. Drágám, a cipőid nem illenek össze. Ez az egész nem valami divatos. Ó, te jó ég, túl sok sminket tettél magadra, és a tollaknak menniük kellene. Néztél tükörbe egyáltalán? Ó, persze. Nos, itt van a mi tükrünk. Isten igéjének a tükre. Amikor belenézel, és látod, hogy nem megfelelően öltöztél fel szellemileg, akkor elég sütnivalódnak kell lenni ahhoz, hogy valamit tegyél, és más dolgot ölts fel helyette. Nem arról van szó, hogy még soha nem hallottátok ezeket tőlem, de hiszem, hogy valami történik a szellemi valóságban. Nem csak én beszélek ezekről, mindenhol hallhatjátok. El kell feledkeznünk magunkról, és el kell kezdenünk azt tenni, amit a Biblia mond nekünk, vagyis törődnünk kell azokkal az emberekkel, akik kevésbé szerencsések, mint mi. De mi értelme van annak, hogy havonta $25 adjak egy árvának valahol, ha közben a saját családommal meg ellenszenves vagyok? Néhányan közületek boldogan hoznátok nekem egy pohár vizet, és ha nem lenne kéznél, akkor itt hagynátok a konferenciát egy időre, és megszereznétek, amit csak akarok. De ha a családtagjaitok közül kérne valaki egy pohár vizet, akkor azt mondanád, azt hiszed, a szolgád vagyok?
1: Come on!
0: Szeretném, ha megértenétek, hogy miről beszélek. Ó, Istenem, add, hogy megértsék! Nagyon komolyan gondolom mindezt. Ha semmi másra nem emlékeztek, akkor emlékezzetek a következőre. Nem hiszem, hogy azok a legfontosabb dolgok, amiket mások előtt teszünk. Persze fontos, hogy mit látnak tőlünk az emberek, és jó példákká kell válnunk. De úgy gondolom, hogyha csak megjátszok magunkat az embereknek, aztán pedig teljesen más személyekké válunk, amikor senki nem figyel, akkor szinte érvénytelenné tesszük mindazt a jót, amit korábban tettünk. Én sem tapasztaltam sok változást, amit csak azért tettem mindenféle vallásos dolgot, hogy a keresztény barátaimra jó benyomást tegyek. Akkor kezdtem igazi változást megtapasztalni az ima életemben, az Istentől jövő erőben, az örömömben, amikor elkezdtem erőfeszítéseket tenni és jót tenni akkor is, amikor senki nem figyelt, csak Isten. Elkezdtem arra törekedni, hogy mindenkivel úgy bánjak, mint a királyi méltóság lenne. Nem csak azokkal, akikre jó benyomást akartam tenni, vagy azokra, akik tenni tudtak valamit az érdekemben, mert Isten számára minden ember értékes. És ha hajlandóak vagyunk bárkin segíteni, akkor leginkább az olyan embereket kell igazán megbecsülnünk és segíteni, akik elnyomottak, lenyomottak, és akik szenvednek. Gyerünk, adjunk egy tapsot Istennek! Nos! A Róma 8 egy másik ige szakasz, ami nagyon fontos számomra az Istennel való járásban. Hányan értitek azt, amiről beszélek? Imádkozom, hogy Isten kenete lenyomja mindezt a torkotokon. A Szent Szellem ott ül veletek, hogy kimunkálja bennetek mindezt. Mert tudjátok, nélküle ezek csak szavak. És nem akarom, hogy ez csak egy újabb prédikáció és egy újabb konferencia legyen. Azt szeretném, hogy 20 év múlva, amikor visszanéztek, azt mondhassátok, ez egy jó fordulópont volt az életemben. Ne csak üljetek és imádkozzatok, hogy Isten adjon nektek áttörést, hozzatok döntést, hogy változni fogtok. Köszönöm, én is szeretlek. Okay, a Róma levél. Tudom, hogy mit mond, de nem találom, úgyhogy mindegy. A magyarázó Biblia egyszerűen csak azt mondja, hogy ne tápláljuk a testet. Ha a benyomásokat és az érzéseket tápláljuk, azokat úgysem tudjuk irányítani. Nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk érezni magunkat, de az a nagyszerű dolog, hogy a cselekedeteinket irányíthatjuk. Értitek ezt? Nem tudom irányítani az érzéseimet, de tudom irányítani a cselekedeteimet. Hálás vagyok Istennek, amiért ezt megtanulhattam, hogy megérthettem ezt. Ezért még nagyszerűbb és erőteljesebb dolog számomra erről prédikálni, hiszen én magam is megélem mindezt.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna Hits.
2: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Hello, Budapest, Hungary! My name is Kim Meyer, the host of Choose to Rise. I am so

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podpedió voltából.
1: Sziasztok! Az Egyensúly Program podcast adását hallgatjátok Mónival, Mártival és Szilvivel. Foglalkoztunk már korábbi adásainkban a stresszel, legutóbb a kiégés témakörével, illetve a betegség tudattal, betegség magatartással. Mind a kettő erőteljesen érintheti azt a témát, amit a mai adásban választottunk, ez pedig az alvás, pihenés témaköre. Azt gondoljuk, hogy a kiegyensúlyozott alvás és pihenés fontosságához összeszedünk minden olyan információt a számotokra, ami segíthet nektek egyrészt a helyzet felismerésében, hogyha már benne vagytok esetleg egy nehezebb időszakban, illetve a megoldások keresésében is. Amit ehhez talán fontos tudni, hogy amikor stresszesek vagyunk, és ugye stressz nélküli élet nem létezik, ezt már leszögeztük a korábbi adásunkban, ilyenkor az ősi úgynevezett csimpánz agyunk az, ami uralkodik rajtunk, és tulajdonképpen le is gátolja a vérkeringést a tudatos agyunkban, a prefrontális kérekben, és emiatt tudnak eluralkodni rajtunk azok a rossz érzések, amik miatt nem tudunk józanul gondolkodni. Ilyenkor általában megpróbáljuk ilyen pillanatnyi enyhüléssel valahogy helyrehozni ezeket a helyzeteket. Ide tartozik például ugye a nassolás, tehát amikor mondjuk egy stresszes, feszültségteli helyzetben elkezdünk rágni, de ide tartozhat akár az alkoholfogyasztás is, amikor ugye pillanatnyi enyhülést várunk abban a feszült helyzetben, amiben vagyunk. De ugye nagyon sokszor előfordul az is, velem például egyébként ez elég gyakori, hogyha stresszelek, hogy az éjszaka folyamán egy bizonyos időpontban és általában percre pontosan ugyanakkor napokon keresztül felébredek, mondjuk éjszaka 3-kor, és elkezdek agyalni, és zakatol az agyam, és egyszerűen képtelen vagyok elaludni, és általában ilyen 1,5-2 órán keresztül vergődök, kínlódok, zakatolok, gondolkodom, szenvedek, és megőrülök attól, hogy nem tudok aludni, és tulajdonképpen utána jön némi enyhülés, és aztán reggel általában az ember úgy ébred, mintha agyonverték volna. Fontos az, hogy ezekben a helyzetekben ne rövid távú feszültségmegoldó megoldásokat válasszunk, hanem próbáljuk meg a valódi problémát megtalálni, ami ugye okozza ezeket a helyzeteket. Jellemző tehát ezekben az állapotokban, hogy hajlamosak vagyunk kevesebbet törődni magunkkal. Ugye egyfajta beszűkülés, bezárkózás jellemzője lehet ennek az időszaknak. Ugye, ahogy említettem, a kevés alvás, egészségtelen étkezés, akár mozgáshiány is, tehát eltespedünk, beletespedünk tulajdonképpen a saját problémánkba. Jellemző lehet ugye az felerősödő dohányzás, annak, aki dohányzik, vagy éppen alkoholfogyasztás, de akár felerősödhet ugye a korábban már átbeszélt betegség tudat is, mert inkább orvoshoz megyünk, feliratunk valami pirulát, mondjuk az alvás problémánkra, ahelyett, hogy megoldanánk a problémát. És bizony, amikor ennek hosszú távon nem sikerül elejét vennünk, vagy a végére járnunk, akkor ez hozzájárul ahhoz, hogy elkezdjük felhasználni a szervezetünk tartalékait, ezek azért idővel ki tudnak merülni, romolhat az immunrendszer, romlik a belső védekezésünk, egyáltalán az egész szervezetünknek a regenerálódása, akár sejt, akár szövetszinten, és egyszerűen a sűrűn ismétlődő túlterhelő stressztől nő a stresszreakció, tehát ugye ez az izgalmi állapot, egyre ingerültebbek, egyre érzékenyebbek, egyre akár hisztérikusabbak, túlreagálók is tudunk lenni, és hát a nap végén ez bizony a betegségek kockázatát elég erőteljesen megemelheti, és akár pszichoszomatikus betegségekhez is vezethet.
2: Igen, igen. Ezek a pszichoszomatikus betegségek egyébként olyan szerveket érintő betegségek, amelyekhez a stressz nyomán termelődő hormonális és immunrendszeri hatások vezetnek. És erre mondanék egy példát, szerintem a Móni a múltkori adásban ezt erre egy nagyon-nagyon jó példát mondott, ez az asztmatikus köhögés, ami ugye, ami mögött egy elfolytás volt a háttérben, és gyakorlatilag akár évekig is tudja az embert kínozni, és ez már egy pszichoszomatikus tünete volt valaminek. És ugye ő most erre behetett volna, nem tudom én, köptetőket és köhögéscsillapítókat, vagy bármit, a problémát nem ez oldotta meg, hanem az, hogy utána ugye ő is rádöbbent és diagnosztizálta, hogy mi a valós probléma, így van, és aztán azt a problémát oldotta meg. Tehát ugye számunkra is fontos területek lehetnek a tápcsatornát érintő különböző megbetegedések, akár a nyelőcső, erről is beszéltünk, a reflux, vagy a gyomrot érintő problémák, vagy akár az epét, májat, hasnyálmirigyet, a vékony vastagbeleket érintő problémák, tehát ezek mind-mind már olyan pszichoszomatikus tüneteket eredményezhetnek, amely nagyon közel van ahhoz, hogy tényleg gyorsan betegségbe tud átváltani, hogyha ezt időben nem kezeljük, illetve hát nem jövünk arra rá, hogy nem ott kell a problémát kezelni, hogy elrohanunk vele a belgyógyászhoz, és kivizsgáltatjuk magunkat tokától bokáig, hanem lehet, hogy először át kellene gondolni azt, hogy mi változott meg az életünkben, hogy alszunk, tud-e a szervezetünk valóban regenerálódni, és valóban mi lehet emögött a valós ok, a valós probléma, és akkor azt kellene kezelni első körben, és megnézni, hogy akkor történik-e a szervezetünkben bármiféle változás, mert nem győzzük hangsúlyozni, hogy a szervezet egy nagyon-nagyon jó indikátor. És hogyha ha mondjuk nem tudjuk kialudni magunkat, maradjunk most az alvásnál, akkor ezt rögtön jelezni fogja, tehát napokon belül érezni fogjuk, hogy ennek vannak következményei.
3: Abszolút. Tehát ugye mi programunkban is az egészséges életmód egyik alappillére az, hogy elegendő figyelmet szenteljünk a kikapcsolódásnak, a pihenésnek, és erről beszélgettünk is, hogy nagyon fontos megtalálni azokat a területeket, amit téged kikapcsol, amit téged pihentet, és nagyon-nagyon fontos az alvás. Tehát, hogy azt a napi 8 órádat, azt mindenképpen aludd ki magadnak, mert különben ez felborítja.
2: Igen, az, hogy most pontosan egyébként hány óra, szerintem abban megoszlanak úgymond a vélemények, az a lényeg, hogy valóban egy ilyen 7-9 óra az legyen, tehát vannak
3: olyan,
2: nekik kicsit kevesebb alvás is elég, de azért azt gondolom, hogy abban markánsan egyetértünk, meg minden kutatás azért azt kihangsúlyozza, hogy van egy, tehát nem csak a minőség, de a mennyiségi keretnek is meg kell lenni.
3: Pontosan, és szerintem az sem mindegy, hogy mikor alszunk el, mert én is ilyen alvás kutatókat is néztem a Tudás Egyetemének, úgy belebukkantam ebbe, és hogy 11 előtt érdemes elaludni, mert akkor tudod a legjobban kipihenni magad, tehát ellen törekedni kell. Én is megfigyeltem magamon, hogyha hajnal egykor, vagy évfélig akár fennmaradok, hát másnap végem van.
1: Egészen más minőségben az.
2: Van egy kicsit másnapos érzés az embernek, még akkor is, hogyha effektíve nem bulisztált az éjszakát, mint fiatal korában, de tényleg egy teljesen más minőségű nap kezdődik, abszolút.
1: Igen, és hát a stresszes élettel szembeni megküzdő képességünknek ez egy nagyon fontos eleme, ugye, amit itt most behoztunk, tehát a lelki rugalmasságunk erősítéséhez ez nagy mértékben hozzájárul.
3: Hát igen, és ugye azért tényleg visszatérve a kutatásokra, ugye a 8 órás alvásnak nagyon sok jótékony hatása van, egyrészt meghosszabbítja az élettartamunkat, tehát azért ez szerintem mindenkinek fontos. Javítja a figyelmet, memóriát, kreativitást. Tényleg így van, mert másnap, hogyha nem alszom ki magam, akkor olyan figyelmetlen vagyok, keszek, úszol, felborul a rendem is. Egyébként meg megszépít, hozzájárul a karcsúságodhoz, és csökkenti az ételek iránti sóvárgás. Ez nagyon-nagyon fontos. Azon kívül véd a rákkal szemben, a demenciával szemben, sokkal jobban ellenálló lesz a szervezeted a fertőzésekkel szemben, boldogabb leszel, csökkenti a depresszió és a szorongás kialakulásának a lehetőségét. Tehát szerintem ezek nagyon-nagyon nyomós érvek.
1: Abszolút. A kevesebb alvás ugye megint érinti a tudatos agyunknak a működését is, hiszen hogyha keveset alszunk, akkor ugye felerősödik ez az ősi agyunk, ami ugye az érzelmi irracionális működésért felerős elsősorban, ami aztán hangulatingadozásokhoz, ingerlékenységhez vezethet, amiről már az imént is beszéltünk. És akkor jön az impulzivitás, a gyenge ellenállás a kísértésnek, ugye Móni, amit az előbb te is említettél, hogy ha ezeket meg akarjuk spórolni, akkor szerencsés, ha nem éjszakázunk sokat, és nem vagyunk túl fáradtak, mert ez vezethet oda, hogy többet eszünk, többet nassolunk, és akkor innen már egyenes az út ahhoz, hogy adott esetben felszedjük azt a túlsúlyt, aminek nem kéne ott lennie. És hát a negatív érzések is abszolút felerősödhetnek ennek kapcsán. És szerintem valamelyik adásban már meséltem róla így még a kezdet-kezdetén, hogy ugye vannak ezek a kis mikroalvások, amikor kihagy az agyunk, amikor azt veszük észre, hogy nem voltunk jelen, akár hosszú másodpercekig, és kutatás kimutatta szintén, hogy ha valaki 10 napon át csak 6 órát alszik minden nap, akkor ez 400%-os mikroalvás növekedéshez vezethet. Uh-huh. Csak gondoljatok bele, hogy ez micsoda istentelen mennyiség.
2: Hogy vezetsz, és jön egy ilyen kis piha, tehát hogy mennyire baleset veszélyes.
1: Hát abszolút, de bármit, mondjuk ha valaki olyan helyen igen. dolgozik, vagy ne adj Isten.
2: Nekem volt ilyen gép mellett van,
1: igen. és levágja a kezét.
3: Nekem volt ilyen, hogy vezettem, és nem is tudtam, hogy lefordultam, és már ott vagyok. Aha. Hát, hogy ez lehetett az, hogy abszolút ja. nem is vettem észre.
1: Amúgy előfordulhat olyan, például sportolóknál, mondjuk akik átszelik az óceánt egy vitorlás hajóval, hogy nyilván nem teheti meg azt, hogy minden áldott nap 8 órát aludjon, miközben ott hánykolódik a tengeren. Hát, hogy bizonyos ideig át lehet alakítani, vagy állítani a napi alvás ritmust, és akkor például egy ilyen helyzetben, hogy ennél a példánál maradjunk, általában 1,5 órát alszanak, és van egy 6,5 órás éber állapot, és akkor ezt a ciklust ismétli 3-szor egy nap, és akkor ezzel ki lehet húzni ezzel a nagyon kevés alvással, mert így a 1,5 órában egy bioritmus ciklust végül is végig tud csinálni, és ez nem meríti ki olyan mértékben a szervezetet egy bizonyos ideig, de hát nyilván hosszú távon ez sem fenntartható.
2: Ja, ha már most mondtad ezt az alvás ciklust, akkor szerintem menjünk már egy picit bele a tudományosabb részbe.
1: Jó.
2: Az éjszakai alvás ugye egy 90-120 perces alvás ciklusokból áll, és ez körülbelül attól függően nyilván, hogy most pontosan hány órát is alszunk, de mondjuk 4-6-szor váltja egymást az éjszaka folyamán. És ugye az alváson belül ugye elkülönítjük, szerintem erről már mindenki hallott a REM ciklusról. Ugye ez egy angol rövidítés, ez az REM, ami ugye a rapid eye movementet, vagyis ezt a gyors szemmozgást jelenti. Ez ugye az egyik ciklus, és akkor ezen kívül van még 3 alfázis, vagy 3 fázis az alvásnak, tehát összesen 4 szakasz alkot egy alvás ciklus. És akkor mik is ezek a fázisok? Amit az előbb a Szilvus is mondott, ugye van az alvásnak egy kezdeti szakasza, ez még ilyen szendergés. Ebben az állapotunkban a test ugye felkészül az alvásra, pár percig tart, ez körülbelül ugye a teljes ciklusnak az 5-10%-át, vagy az alvás időnek az 5-10%-át teszi ki. Ilyenkor ugye teljesen természetesen ugye lelassul a testfunkciónk, felkészülünk az alvásra, a szívverésünk, légzésünk mind lassul, az agyhullámaink is lassulnak, csökken az izomtónus, tehát így elkezdünk elernyedni, így van. Majd jön a felszínes alvás, ugye ez már az az alvás idő, ami körülbelül a felét alkotja az alvásunknak, és ebben a ciklusban tovább lassul az agyhullámoknak a mozgása, és igazából itt még az izmok is tovább lazulnak, a szemmozgás az ugye ilyenkor teljesen leáll, és ugye ami lényeges, hogy itt már a testhőmérséklet is erőteljesen csökken, ezért is van az, hogy ugye, hogyha ebben a, így van, tehát hogyha ebben az állapotunkban így hirtelen fel, akkor fázunk, tehát ugye mivel a testhőmérséklet lecsökken, és van a harmadik, az a mély alvás, ugye itt még tovább lassulnak az agyhullámok, és itt már a vérnyomás is tovább csökken, a légzés tovább lassul, és gyakorlatilag ez a mély alvás fázis, ugye ezt sokszor azt szokták gondolni az emberek, hogy ebben a mély alvásban álmodunk, azonban majd mindjárt mondom, mert nem ebben álmodunk, viszont ez egy nagyon-nagyon fontos része az alvási ciklusunknak ez a mély alvás, mert ugye ekkor elindulnak ezek a regenerálódási folyamatok, amikről már beszéltünk. Tehát ez a mély alvás, ez emiatt nagyon fontos. És akkor van ugye az álomalvás, ez a REM alvás, ugye ez a negyedik, ez körülbelül a 20%-át teszi ki az alvásunknak. Ilyenkor ugye gyorsan mozog a szem, és ugye ez az az időszak, amikor viszont az előzőekkel ellentétben a légzés felgyorsul, szabálytalanná válik, az izomtónus az ugye megszűnik, tehát a végtag izmaink azok kvázi így leblokkolnak, de az agyunk mozgása, meg a véráramlás az intenzívebbé válik, és ugye elindul egy ilyen nagyon erőteljes agyi aktivitás, és ez az, amit a Szilvus is az előbb mondott, és szerintem mindenki tapasztalta, ilyenkor jönnek ezek a nagyon élénk gondolatok a napi, az előző napi történésekből, mert ilyenkor próbálja ugye az agyunk a megfelelő rekeszekbe ezeket elhelyezni, még akkor is, hogyha ezek úgymond ilyen tudatalatti dolgok voltak, azok itt felerősödnek, és elindul rajta egyfajta agyi munka, vagyis én ezt úgy hívnám, hogy ilyenkor emészti meg, ha már így a táplálkozás témában mozgunk, akkor ilyenkor emészti meg az agyunk is.
1: Mint azt, ami történt velünk.
2: Azt a napi történést, vagy egy problémát adott esetben. Tehát ez az álomalvás időszak, ez emiatt is nagyon fontos, mert az emésztését segíti a napnak, a napi teendőnknek. Tehát ez az a négy fázis, amiről beszélünk, és az alvás során ezek a ciklusok, ezek váltakoznak. Amit még én azért kiemelnék, mert szerintem fontos a ciklusok mellett megemlíteni, hogy vannak hormonális változások is.
1: Bizony, és ez nagyon fontos.
2: És ez azért fontos, ugye mindenki hallott már szerintem a melatonin nevezetű hormonról. Ugye ez a melatonin, ennek a REM ciklusnak megnöveli a hosszát, és ugye nagyon élénk álmokat eredményez. Ez ugye a sötétben termelődik, ez a melatonin. Nem véletlenül hívják egyébként a sötétség hormonjának is. Ezt a tobozmirigyünk választja ki a legnagyobb mennyiségben, és gyakorlatilag a sötétség és a világosság ciklusához, vagy változásához idom. Ennek a termelése, és azért is fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, mert ugye ekközben ezeket a káros anyagcsere termékeket, ha lehet ilyet mondani, ugye akkor az agyunk alvás közben elválasztja, vagy kiválasztja, és ugye gyakorlatilag tudja a melatonin termelést a szervezetünk aktivizálni. A szervezetünk melatonin termelését egyébként nem csak ez a ciklus, hanem akármilyen furcsán is hangzik, de a táplálkozásunk is tudja kicsit serkenteni vagy befolyásolni. Tehát például, hogyha olyan ételeket fogyasztunk, amelyekben megtalálható ez a bizonyos melatonin, akkor tudjuk egy kicsit befolyásolni. Nyilvánvalóan nem helyettesítésről van szó, tehát nem azt jelenti, hogy a táplálkozásunkkal ki tudjuk váltani.
1: Kiváltjuk az alvást, igen.
2: Nem, erről a tévhitet azért gyorsan nem szeretném szögezni, abszolút nem, de vannak olyan előanyagok, amelyek a gyümölcsökben például, ananász, papaja, mangó, benne vannak, tehát a szerotoninnak, vagy akár a triptofánnak az előanyagai, és ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Tehát, hogyha olyan ételeket fogyasztunk, amelyek ezekben az anyagokban gazdagok, akkor például a melatoninban a cékla,
1: a banán,
2: így van, cseresznye, akkor valamilyen szinten azért az étkezéssel befolyást tudunk gyakorolni az alvásuk minőségét.
3: Márti, akkor én ezek szerint úgy gondolom, hogy például lábbellen nem igazán célszerű aludni, tehát hogy ez a sötétség az már nagyon sok gyerek.
1: Vagy a vibráló tévé mellett.
3: Így van, de lábbát gyújtanak, mert fél a gyerek, meg egyebek, ezt valahogy hogy meg kell oldani, mert abszolút a rossz irányba visszük a gyerek alvását.
2: Igen, nem véletlen mondják, igen, hogy a mennyiségen kívül a minőség, és a minőséghez hozzátartozik az, hogy sötét legyen, tehát a szobát azért sötétítsük le. A szoba hőmérséklete is fontos.
3: Melegben nem.
2: Mert melegben nem jó, így van, bár most a férjem biztos azt mondaná, hogy de hát pont te mondod mindig, hogy fázol, és be kell fűteni, ez így van, mert valóban én nagyon fázos vagyok, de az alvás minőségét, tehát amikor, és most már ezt én is azért elfogadtam, és inkább akkor oda készítem egyébként magam mellé este a másik takarót, hogyha jön a fázós időszakom vagy ciklusom, akkor én magamra húzok még egy lepedőt, vagy takarót, de hogy a szobahőmérséklete nagyon-nagyon fontos, az is nagyon fontos, hogy kiszellőztessünk. Tehát, hogy abban a szobában azért
3: friss levegő
2: legyen. Tehát erre is figyelni kell. Azt is szokták mondani, hogy az alvás minőségen nagyon sokat javít, ahogy te is mondtad, Móni, hogy már lefekvés előtt ne foglalkozzunk ilyen vibráló fényekkel, és ne a mobiltelefonunkat, meg a laptopunkat böngészünk, hanem akár papíralapú könyvet, vagy olyan könyveket, elektronikus könyveket, e-bookokat olvasunk, aminek a fénye tompítva van, tehát hogy az már ne okozzon problémát, tehát hangolódjunk rá az alvást.
1: Vagy egy kis lágy zene hallgattam.
2: Így van, ez nagyon fontos, mert sokkal-sokkal könnyebb ez, vagy akár vegyünk egy magnéziumos fürdőt, ha valaki teheti este, mert hogy a magnézium is nagyon jól segíti azt, hogy lenyugodjon a szervezetünk.
3: Tehát ugye ugyanúgy, mint az étkezésnél, nem csak az fontos, hogy mennyit eszünk, hanem hogy milyen minőséget, és az alvásnál is nagyon fontos az, hogy sötét legyen, hogy kicsit hűvösebb legyen, tehát a minőségi része is fontos, nem csak az időkorlát része.
2: Igen, mert ugye azt beszéltük, hogy megosztanak a vélemények, hogy most pontosan mennyi idő alvásra van szüksége, én szerintem egyébként ezt már mindenki elég jól kitapasztalta magán, mert azért nem mindenki minden időszakában küzdött alvási problémákkal, bár nyilván, ahogy a korral előre haladunk, adott esetben lehet, hogy csökken az alvási igény is, de azért ennek a 7-9 órának többé-kevésbé meg kell lenni, már csak azért is, mert hogyha belegondolunk ebbe a 4 fázisba, és ezeknek a ritmikus változásába, akkor nem jön ki a matek. Tehát muszáj, hogy a mennyiség is meglegyen.
3: És ez a vallási bőtökben is, mit beszéltük a korábban, nagyon fontos, hogy 6 óránál kevesebbet ne aludjál.
2: Igen.
3: És ezt szerintem teljesen jobban évezredekkel ezelőtt is megtalálták ezt.
2: Igen, hiszen ugye a hormon működésünkre az alvásunknak nagyon nagy hatása van.
1: Hát például ugye tompítja a stressz hormon káros hatását.
2: Abszolút, illetve hát az éhség hormont is. Tehát az éhség hormon termelődését is gátolja és csökkenti. Innentől kezdve ugye, hogyha megfelelő mennyiségben, jó minőségben alszunk, akkor ugye a kevésbé leszünk másnap éhesek, illetve nem jelentkezik ez a farkas éhség, ami reggel szokott jönni, hogyha mondjuk egy átészakázott vagy egy átbulizott éjszaka után vagyunk, vagy éppen egy kialvatlan éjszaka után vagyunk, akkor másnap nagyon sokszor jön az a farkas éjség, hogy nekünk aztán feltétlenül ennünk kell, mert jönnek a hormonok.
0: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon, vagy a Podped applikációban érhető el. Podped.

0: Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.
0: Programajánlót hallottak. Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Mama című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömb ház ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Ki mit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek, a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a koranyári idő, a déli banoni papokhoz szólt 14. leopába. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús-Sámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határ. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást. A mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús-Sámson külterületén, közölte a katasztrófa védelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre és a méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral és más tűzoltóeszközökkel fékezték meg. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet elérje az adott napra vonatkozó melegrekordot. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kis közösségek találkozó helye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy szeretik és rendben tartják az itt lakók. A házban két izgalmas üzlet is működik. A Holló műhelyben egy művész család három generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas Antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen jutassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57 per A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé, egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el, volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat. A tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki, bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük, a házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcska Mihály utca környéki szevakerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a II. Világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agemenon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizi készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkőbarlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves fallépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja, hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása
felújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, úgy a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegesség a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de
de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével ez számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Megakadt a hegyvidéki szigorítás, később térhet vissza a javaslat. Több mint 10 autót vert szét egy pszichiátriai beteg Budapesten. Robotok figyelik a plakátokat, új korszak jöhet az utcai reklámoknál a fővárosban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Szinte mindenki egyetértett vele, mégsem ment át. A hegyvidéki építési szigorítás most egy időre lekerült a napirendről. Nem fogadta el a 12. kerület képviselőtestülete azt a javaslatot, amely szigorúbban védte volna a műemlék és helyi védettségű épületeket. A tervezet szerint jelentősen visszaszorították volna azokat az eseteket, amikor egy régi épület bontása után nagyobb beépítés valósul meg. A jelenlegi szabályok ugyanis ezt lehetővé teszik. Ha egy védett házat lebontanak, az új épület akár nagyobb is lehet, miközben a bírság viszonylag alacsony, 200 ezer és 2 millió forint közötti. A kerület vezetése szerint ez nem jelent valódi visszatartó erőt. A módosítás egyik legfontosabb eleme az lett volna, hogy aki lebont vagy hagy lebontani egy védett épületet, az a telkén csak nagyon korlátozottan építhetne. Egy 1000 négyzetméteres telkén például legfeljebb egy 100 négyzetméteres földszintes ház készülhetett volna. A javaslat azonban nem emiatt bukott el. A rendelet egy másik része, amely az építési szabályok pontosításáról szólt, vitát váltott ki, és mivel a két elemet nem lehetett külön szavazni, az egész előterjesztést levetették a napirendről. A kerület vezetése szerint a védett épületek megóvását célzó részt várhatóan újra benyújtják a következő közgyűlésen. Közben más, szigorító intézkedések átmentek. A testület döntött arról, hogy hatékonyabban büntetik az engedély nélküli fakivágást, és növelik a pótlási kötelezettséget. A kivágott fák után 150%-os pótlást írnak elő. Újdonság az is, hogy a madarak költési időszakában tilos lesz fát kivágni, és a gyümölcsfák kivágásához is engedély kell majd. A hegyvidéki vita tehát nem ért véget, csak egy körrel későbbre tolódott. A kérdés továbbra is ugyanaz, hogyan lehet megőrizni a kerület értékes épületeit úgy, hogy közben a fejlődés se álljon meg. Meghalt egy ember egy budapesti lőtéren. A budapesti rendőrfőkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Múlt hétfő óta keringenek olyan nem hivatalos információk a kerületi közéletben, hogy a Pécelli úti lőtéren aznap április 27-én haláleset történt, olvasható a Ferencvárosi 9-es portál Facebook oldalán. A posztban azt írják, hogy értesülésüket kedden megerősítette a budapesti rendőrfőkapitányság is. A portál azt is megkérdezte, hogy a lőtéren öngyilkosság történt-e, amire a rendőrség így felelt. A halálesettel összefüggésben idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a budapesti rendőrfőkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízis helyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is. A gyermekek kifejezetten a nekik létrehozott kék vonal számát is tárcsázhatják, melynek száma 116-111. Botrányos ámokfutást rendezett egy 21 éves férfi vasárnap hajnalban a főváros 13. kerületében. Az őrjöngő fiatalember több mint 10 autónak törte be az ablakát, majd próbált ellopni azokból tárgyakat. Nem jutott messzire, a rendőrök még a helyszínen elfogták, őrizetbe vették. A további fogvatartásáról, letartóztatásáról pedig a bíróság dönt majd. A Blik elérte az egyik tulajdonost, akinek két autóját tette tönkre a bűnöző. A tettes pszichiátriai kezelés alatt állt, most az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben tartják fogva. Kiderült, hogy a támadó, aki nem igazán volt magánál, a 10 emeletes házak között sorban haladhatott, de egyelőre nem tudni, hogy mi vezérelte. Sajtóértesülések szerint

0: Északi Közparkot az Aquincumi romváros feltáratlan területén. A BKM főkert szakemberei nem építkeznek, hanem egyszerűen belenyírják a parkot a gyepbe. A harmadik kerületben található területen akáckarókkal jelölték ki azokat a sávokat, ahol rendszeresen nyírják majd a füvet. Ezekből alakulnak ki az ösvények, pihenőhelyek és közösségi terek. A többi részen viszont meghagyják a növényzetet természetes állapotában, és csak ősszel kaszálják le. A megoldás egyébként nem véletlen, a felszín alatt a római kori város romjai húzódnak, így minden komolyabb beavatkozás veszélyeztetné a régészeti örökséget. Ezért választották a lehető legkíméletesebb módszert. A park így egyszerre lesz természetközeli és használható. A rövidre nyírt részeken lehet sétálni, piknikezni vagy akár labdázni, miközben a magasabbra hagyott gyep segíti a biodiverzitást és élőhelyet biztosít a rovaroknak. A koncepció az Aquincumi Múzeum kezdeményezésére indult, és a városvezetés tavaly jóvá hagyta. A tervezés során a lakosság véleményét is figyelembe vették, végül egy olyan változat mellett döntöttek, amely minimális beavatkozással dolgozik. A park szerkezete részben a már meglévő kitaposott ösvényekre épül. Ezek találkozásánál központi tér jön létre, emellett több kisebb geometrikus kialakítású közösségi pont is készül. A cél egy olyan hely kialakítása, ahol a látogatók nem csak kikapcsolódhatnak, hanem információs elemek segítségével a lábuk alatt rejtőző történelmet is megismerhetik. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A megyei és a budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik majd ki, aztán kezdődik az országos szavazás. Robotok figyelik a plakátokat, új korszak jöhet. A nyugati téren most nem csak az emberek nézték a reklámokat, egy robot is szemmel tartotta az egész teret. Szokatlan technológiai kísérlet zajlott a nyugati téren, egy humanoid robot térképezte fel az utcai reklámokat valós időben. A fejlesztést egy magyar gyökerű vállalkozás tesztelte, a cél az volt, hogy az offline hirdetések, például plakátok, city lightok vagy járműreklámok is ugyanolyan pontosan mérhetők legyenek, mint az online kampányok. Jelenleg ugyanis az utcai reklámok hatékonyságáról jóval kevesebb adat áll rendelkezésre. A robotot 360 fokos kamerával szerelték fel, így folyamatosan rögzítette a környezetében látható hirdetéseket. A felvételeket azonnal feldolgozta a mesterséges intelligenciára épülő rendszer, amely azonosította a reklámok tartalmát. A hirdetőt, a pontos helyszínt és még az időpontot is. Ez a technológia új lehetőségeket nyithat a marketingben. A cégek pontosabban követhetik, hogy versenytársaik hol és milyen üzenetekkel jelennek meg az utcákon, és akár időben is összehasonlíthatják a kampányokat. A technológia egyébként elsősorban az üzleti felhasználók számára lényeges. A rendszer ügyfelei egy áttekinthető felületen követhetik, hogy versenytársaik milyen gyakorisággal, milyen üzenetekkel és milyen formában jelennek meg az utcai térben. Olyan információk válnak automatikusan elérhetővé, amelyek korábban csak manuális megfigyeléssel, töredékesen vagy egyáltalán nem voltak hozzáférhetők. A teszt után egyébként azt mondták, hogy városi környezetben először mérték fel az egész tér hirdetési zaját, ami eddig elképzelhetetlen volt az offline térben, az most már ugye valósággá vált. A robot egyébként stabilan teljesített, a feldolgozott adatok pedig már a tesztnap végére használható formában álltak rendelkezésre. A tervek szerint a rendszer 2027 elején indulhat el élesben, amikor a robotok rendszeresen végigjárják majd a kijelölt útvonalakat és folyamatosan gyűjtik az adatokat. A módszer ugyanakkor kérdéseket is felvet. A városi környezetben történő adatgyűjtésnél fontos lesz az adatvédelem és az etikai szabályok betartása. Egy dolog viszont már most látszik, a jövőben nem csak az interneten, hanem az utcán is mérhetővé válhat minden reklám. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

kettőjük abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Megáll az idő. Gotthárd Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik. A Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Gyerekek táboroztatására gyűjt a katolikus Karitász. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oszcsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdések és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: often try everything else but God to satisfy what our hearts need.
1: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elméd figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
0: Things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az észvírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája úgy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 szematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak, a csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.
0: Programajánlót hallottak.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
0: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Gyerekek táboroztatására gyűjt a katolikus Karitász, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdések és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni.
0: Időjárás.
3: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. Manna FM.
4: Nem csúszik az este,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első velminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklám hangzott el. Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Különleges kiállításnak ad otthont a Margit szigeti holdudvar, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostrodbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgy kezelés.
0: Időjárás.
1: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, május 7-e van. Már is mondom, hogy mi mindenről híres a mai nap, szokás szerint nyílik majd a kalendárium, és aztán jönnek a budapesti aktualitások, sok mindenről olvastam, úgyhogy ezeket mondom nem sokára. Például az Emirates júniustól ismét naponta közlekedteti a Budapest-Dubái járatát, illetőleg 2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti lakáspiacon. Hogy miféle, nem sokára elmondom.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, egyébként május 7-e van. 250 éve született például Berzsenyi Dániel, költő, táblabíró, a Niklai remete, legnépszerű verse a Magyarokhoz című ódája, amelyet Kodály Zoltán zenésített meg. 199 éve született Vajda János, költő, publicista, az első szimbolista, Pesten látott napvilágot, Ady Endre szent elődjének tekintette. A Pest megyei Válközségben nőtt fel, ahol édesapja uradalmi erdész volt. Később a székesfehérvári Ciszterzita gimnáziumba járt, majd Pesten tanult, de egyetemet nem végzett. Első verse 1844-ben jelent meg az Életképekben. Egy évvel később vándorszínésznek állt, 46-tól egy évig József főherceg alcsúti minta uradalmában gazdatiszti gyakornokként dolgozott. Aztán 1847-ben Pesten a Gazdasági Egyesületben lett hivatalnok. Ekkor már rendszeresen megjelentek versei az Életképekben és a Pesti Divatlapban. Petőfi baráti köréhez csatlakozott, korai versei még Petőfi népiességének és romantikájának hatása érződik. 1848-ban katonának jelentkezett, a szabadságharc bukása után a császári hadseregbe sorozták közlegénynek. Miután hazatért, 1850-től Kiskunhalason és Budán dolgozott a földbecslő hivatalban. Reménytelenül szerelmes lett házigazdája lányába, Kratosvil Georginába, aki azonban tudomást sem vett róla. Ez a szerelem ihlette a Gina verseket. 1855-től újságíróként dolgozott a Nővilág, a Csatár, majd a Magyar Sajtó szerkesztője is volt. 135 éve nyílt meg a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz a mai napon. 1945-ben Budapest ostroma idején az épület erősen megrongálódott, később rendbehozták, 49-ben államosították. A fővárosi nagycirkusz mind állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontatta. A helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás. 86 éve született Götz Béla, Jászai Mari Díjas díszlettervező, egyetemi tanár. 18 éves korától dolgozott a Madách Színházban, több mint 300 díszletet tervezett, nevéhez fűződik a színház leghosszabban játszott darabjának, a Macskák című műzikelnek díszletterve. A Madách Színházon kívül a Csíksomlyói Passió és az István a király királydombi ős bemutatója is az ő tervei alapján készült. Szegeden a 2005-ös szegedi szabadtérén bemutatott Rómeó és Júlia alkalmával láthattuk alkotását. Tevékenyen vett részt a Madách Színház 99-es felújításában, a nézőtér mennyezetén lévő freskó és Götz Béla alkotása. Tudását és tapasztalatát a képzőművészeti főiskolán osztotta meg. Lánya Götz Anna színésznő, fia Götz Nándor klarinét és szaxofonművész, zeneszerző. 76 éve nyitották meg a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt-Ferenc repülőtér elődjét. Területét már 1938-ban kijelölték, de a háború miatt a Magyar Királyi Légierő és a Repülőkísérleti Intézet hangárjai épültek meg, civil utasforgalom alig volt. Az ifjabb Dávid Károly által tervezett egyedi Bauhaus stílusú utasforgalmi épület kivitelezése is félbe maradt. 1944-ben több bombatámadás is érte, emiatt csak 1950-re épült újjá. Az akkori repülőtérnek mindössze 1500 méter hosszú betonozott futópályája volt, amelyet később sugárhajtású gépek miatt fokozatosan meghosszabbítottak. 1958-ra épült meg a mai teljes hosszában, vagyis 3000 méteren az egyes futópálya. 961 éve hunyt el Bajor Boldog Gizella, első Szent István király felesége, az első magyar királyné. A honfoglalás és a hódítások utáni egységes Magyarország létrehozójának, Szent István királynak felesége, Magyarország első királynéja volt. 73 éve Szolnokon született a mai napon Endre Judit televíziós műsorvezető. Ő pályafutását 76-ban TV-be mondóként kezdte, aztán műsorvezető volt a Homokóra című ifjúsági műsorban, majd a TV iradóban és az Ablakban. 1985-től a Hétvége, 88-ban az MTV Plus, 89 óta a TV2 műsorvezetője, riportere és szerkesztője volt. 17 év kiadás után rádiós műsorvezetőként tért vissza. Ma számítani kell csapadékra, záporzivatar formájában, de a hőmérséklet így is 20 fok felett alakul. Nem sokára arról lesz majd szó, hogy az Emirates júniustól ismét naponta közlekedteti a Budapest-Dubái járatát. A légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre. Globális hálózatának 96%-a ugyanis már helyreállt. Nem sokára jönnek a részletek.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy a mai reggelen mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például arról, hogy az Emirates júniustól ismét naponta közlekedteti a Budapest-Dubáj járatát. A légitársaság működése már közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre. Globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölt a légitársaság. Az Emirates jelenleg heti 4 járat a Budapest és Dubáj között 5-re bővül. Május 18-tól majd heti 6 járat üzemel, május 22-e és 31-e között, júniustól pedig már újból naponta jár majd, írták a közleményben. Az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öböl menti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik, hetente több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76%-ának felel meg. Az Emirates az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend idején március 1-e és április 30-a között is 4,7 millió utas szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le, jegyezték meg. A légitársaság több kedvezményt is bevezetett, egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-át követően jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon, közölte a légitársaság. 2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti lakáspiacon. A tavalyi év dinamikus drágulását mostanra a stagnálás váltotta fel. Az átlagos hirdetési négyzetméterár január óta szinte semmit sem változott. Jelenleg nagyjából 1,5 millió forint körül alakul, ami nagyon közel van az otthon start program által meghatározott felső négyzetméterár korláthoz. Ez egyértelműen jelzi, hogy az ennél drágább ingatlanok iránt érezhetően visszaesett a kereslet, derül ki a zenga.hu legfrissebb elemzéséből. Mindössze 4,1%-kal mentek feljebb január óta a budapesti lakásárak. A megtorpanás különösen a belvárosi és egyes budai kerületekben volt látványos, miközben az olcsó pesti kerületekben folytatódni tudott az áremelkedés. A megfizethetőbb kategóriákban tehát van még érzékelhető kereslet, a prémium szegmensben azonban egyre nehezebb újabb áremelést érvényesíteni, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. A keresletet nézve még gyorsabban változott meg a hangulat. Az év elejé élénkülést követően áprilisban már csökkenni kezdett az érdeklődések száma, ami elsősorban a fővárosi piacot érintette. Országosan az ingatlan érdeklődések száma április végén 19%-kal maradt el a tavalyi év heti átlagától, ugyanakkor jelentős területi különbségek rajzolódnak ki. Míg vidéken a kereslet 11%-kal volt alacsonyabb, addig Budapesten 35%-os volt a visszaesés. Mindez arra utal, hogy májusban és júniusban az év elejéhez hasonlóan alacsony tranzakciószámokra lehet számítani. Az ingatlan típusok között is eltérő a dinamika. Országosan nézve a családi házak iránti kereslet még tartja magát, április végén nagyjából a tavalyi átlag szintjén alakult, ezzel szemben a lakáspiacon komolyabb visszaesés történt. A tégla és panellakások esetében április második felében közel 40%-kal kevesebb érdeklődés érkezett a tavalyi átlaghoz képest. Bár a választások után az általános hangulat bizakodó, ez egyelőre nem gyűrűzött be a lakáspiacra. Ennek egyik oka, hogy a 2025-ös drágulás sok vevőt egyszerűen kiárazott a piacról, miközben a húsvéti időszak idén is ráerősített a lassulásra. Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjában a Nyugati téren zajlott le egy technológiai kísérlet, amely megváltoztathatja az offline hirdetési piac működését. A magyar gyökerű amerikai startup humanoid robot segítségével végzett valós idejű hirdetés felmérést, és ezzel sikeresen lezárta a rendszer első élő tesztjét. A vállalat fejlesztése egy olyan problémára kínál megoldást, amely régóta jelen van a marketing világában. Még az online térben szinte minden kattintás, megjelenés és felhasználói reakció pontosan mérhető, addig az utcai reklámok esetében csak korlátozott és sokszor pontatlan adatok állnak rendelkezésre. A cég célja ennek a különbségnek a felszámolása és egy olyan adatvezérelt megközelítés bevezetése, amely az offline hirdetéseket is az online kampányokhoz hasonló pontossággal teszi elemezhetővé. A rendszer központi eleme egy humanoid robot, amelyet a teszt során végigvezettek a Nyugati tér környezetében. A robotra szerelt 360 fokos kamera folyamatosan rögzítette a környező hirdetési felületeket, beleértve az óriás plakátokat, a City Light-okat és a járműveken elhelyezett reklámokat. A felvételek azonnal feldolgozásra kerültek a cég mesterséges intelligenciára épülő elemző motorja által. A rendszer minden egyes azonosított hirdetésről 4 kulcsfontosságú adatot gyűjt. Meghatározza, hogy melyik cég áll a reklám mögött, azonosítja a kommunikált üzenetet, rögzíti a pontos földrajzi helyet, valamint az észlelés időpontját is. Ez a kombináció lehetővé teszi, hogy ne csupán egy pillanatképet kapjunk a városi hirdetési környezetről, hanem időben is követhetővé váljanak a kampányok változásai. Budapesten adott koncertet május 3-án vasárnap Tori Amos. Az amerikai énekes zeneszerző az In Times of Dragons című új stúdióalbumához kapcsolódó európai turné keretében lépett fel az Erkel Színházban. A világszerte mindegy 12 millió lemezt értékesítő zenész 18. albuma május 1-én jelent meg a Universal Fontana gondozásában. Amos közlése szerint az album történetszerű allegorikus formában reflektál a jelen társadalmi és politikai kihívásokra. Az In Times of Dragons egy történet, amely példázatként mesél a jelen veszélyes korszakáról, amikor maga a demokrácia is tétre került, mondta az énekes dalszerző. Tori Amos igazi úttörő, többszörös platinalemezes énekes dalszerző, zongoraművész és komponista, akinek a 2025-ben megjelent Tori and the Muses filmzenealbumát Grammy díjra jelölték. Pályája során bátran ötvözte a művészetet az aktivizmussal, és olyan sajátos egyedi világi zenei univerzumot épített, amelyet összetett történetmesélés és sokszínű karakterek tesznek egyedivé. Az új album ezt a hagyományt folytatja. Ellenállásról és ébredésről szóló erőteljes utazást kínál, ahol a szabadság keresése olyan erőkkel találkozik, amelyek irányítani és elhallgattatni próbálnak. Közben elképesztő szállásköltségekkel találkoznak a turisták a budapesti körzetekben. Elszabadultak az indulatok. A magyar fővárosba készülő látogatók döbbenten tapasztalják, hogy a május végi időszakra tervezett pihenésük költségei a csillagos egekig szöktek. Egy tanástalan külföldi a közösségi médiában kért segítséget, miután rájött, hogy pár éjszakáért kifizethetetlen összegeket kérnek el a bérbeadók. A panaszhoz szerint a Budapest központjában található apartmanok és hotelek árazása minden józanésznek ellentmondanak, mint a hirtelen egy luxus metropolis szintjére emelkedtek volna a tarifák. A turista számára érthetetlen, miért kerülhet 4-5 napnyi tartózkodás kisebb vagyomba, így joggal merült fel a kérdés, valamilyen rendkívül esemény áll a háttérben, ma csupán a piaci kapzsiság áldozata lett. A vizuális bizonyítékok alapján a drágulás nem egyedi eset, hanem a teljes belső kerületet érintő rendszer szintű jelenség, amely főleg a dunai panorámás helyszíneket sújtja. Az extrém árazás és a szűkös szabad kapacitás oka egyébként nem más, mint a Budapesten megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája döntő május 30-án, amely miatt 10 000-ével érkeznek a tehető szurkolók a városba. Nem sokára programajánlatok jönnek.

0: zenei válogatásra vágysz? Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Különleges kiállításnak ad otthont a Margit szigeti holdudvar, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgy kezelés.
0: Időjárás.
1: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: FM, Budapest Update, István Dániellel.
1: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest Százon. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe jutatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka, most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhan Lipor tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a Szegedi és az Esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát, a ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarokk bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet, ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították ki. Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Világ Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andalogtunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkély párkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mind városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állítatta a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után.

ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a nagyiccei hév megállóhely, különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz, szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagyicce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagyicce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az icce árában. Ebből jön a nagyicce hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját nagyiccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról nagyiccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabadkőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svind féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomborkeserűt. A vízivárosban, az Iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Viláv Budapest bővebben beszámolt. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbót utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság
viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinka ivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én kerül sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét, Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hullamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak, a csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.

0: nincs más.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
7: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great brands.
9: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
10: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
11: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Reklám hangzott el.
13: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Energiatároló telep épül Oroszlányban. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oszcsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Május 7-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt, Isten éltesse a Gizella, a Szaniszló és a Dalma nevű hallgatókat, és boldog szülinapot mindenkinek, aki május 7-én született, Berzsenyi Dániellel, Vajda János költővel és Johannes Brahms zeneszerzővel születtek ők egy napon, és a mai napon a vendégem lesz majd 9 óra után Somos Kői Rita, Style Mentor alapító, illetve coach és stylist, akivel a 2026-os tavaszi nyári trendekről, fazonokról, színekről, kiegészítőkről fogunk beszélgetni. Életöröm zenékkel indulunk is. Jó reggelt!
4: Életöröm zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az alvás fontosságáról rendre beszélünk itt a Manna délelőttben, és szerintem nem is kell elmondani azt, hogy ez mennyire fontos. Viszont ennek ellenére, vagy minden mellett mégis nagyon sok ember rosszul alszik, kialvatlan, és emiatt komoly problémái vannak. Hogyha valakinek nehezen megy az elalvás, és sokat forgolódik éjszaka, akkor a Glamour írása alapján elindulhatunk egy új módszerrel, méghozzá az alvásnaplóval, mert ennek a vezetésével az alvási szokásainkat valódi pozitív irányba tudjuk terelni, és amellett, hogy könnyebben elalszunk majd, sokkal kipihentebben is ébredhetünk. Az érzéseink, a gondolataink, a vágyaink, az álmaink feljegyzése régóta hatékony mód és módszer arra, hogy lecsendesítsük az elménket és rendet tegyünk benne. A naplóírást számos tanulmány összefüggésben hozta már a mentális egészség megőrzésével. Nagyon sokféleképpen és sokféle naplót írhatunk, és nagyon sokféleképpen és sok mindenen tud ez segíteni. De például nem gondolná az ember, hogy az alvásunkon is, mert hogyha például a szakértők szerint megtesszük azt, hogy este is tollat ragadunk, és elalvás előtt alvásnaplót írunk, akkor talán a legjobb kulcsot találtuk meg. A legjobb minőségű alvás eléréséhez. 2018-ban készült egy kutatás, ami szerint a naplóírás hozzájárulhat a stresszel kapcsolatos tünetek enyhítéséhez, ilyen például a magas vérnyomás, és ezáltal sokkal jobb hangulatot és közérzetet eredményezhet. Noha a hálanaplók remek találmányok, az alvásnapló vezetése a mély kiadós alvás elérésében segít. Az alvásnapló lényege, hogy lefekvés előtt szánjunk néhány percet arra, hogy elménk feldolgozhassa, ami éppen zajlik benne. Ezt mondta el dr. Kat Ledell, alváskutató. Előfordulhat az is, hogy aznap, ami történt, azon agyal az agyunk az aznap történteken, de legtöbbször a jövő okozta a szorongás és a bizonytalanság az, ami eluralja a gondolatainkat, és az este adta csendben, ahogyan a szakember is magyarázza, ezek sokkal hangosabbak tudnak lenni odabent. Amennyiben a telefonunkat használjuk naplóvezetésre, úgy közvetlen fénynek tesszük ki magunkat, ami újfent stimulálni fogja az agyat, a kék fény. Ezen kívül kísértést érezhetünk arra, hogy más tartalmakat is nézegessünk, például a social media felületeket pörgessük át. Arról nem beszélve, hogy a kézírás, tehát a fogyóírás, az egyébként is nagyon sok mindenben tud még pluszban segíteni. Na de hogyan is segíthet mindez az alvás minőségen? Carly Meloas Blair, holisztikus és jóéleti szakértő, valamint az Altered Health alapító a Brit Glamournak mondta el, hogy szerinte miért érdemes alvásnaplót vezetni. Az alvásnaplózás, ahogy mondta, egy olyan technika, amelyet lefekvés előtt körülbelül egy órával érdemes alkalmazni, közvetlenül elalvás előtt is gyakorolhatjuk, de alapvetően a zaj kiürítésére szolgál. Ez a nap zsivaja, amikor visszhangzik a fejünkben, az ezt még nem csináltam meg hangja, tehát amikor próbáljuk csekkolni a listánkat, hogy mi az, ami még mindig nincs, meg elkezdünk bűntudatot érezni, ez felzaklat bennünket, fölszökik a stressz hormon szint, és nem tudunk aludni, ezt csak én teszem hozzá, zárójelbe zárva. Tehát minden olyan dolog, ami a nap végére is elvégezetlenül maradt, sokat gyára, vagy akár elsőre, az mind-mind ilyen felhangosító elem lehet. Lehet akár egy a nap folyamán történt beszélgetés is, amin még este még mindig gondolkodunk. A szakember szerint az alvásnapló használatával kiszellőztethetjük a gondolatainkat, és megfelelően rákészülhetünk a következő napra is. Ahelyett, hogy úgy bújnánk ágyba, hogy elalvás közben azon jár az eszünk, hogy másnap milyen feladataink lesznek, írjuk le a naplónkba. Hogy miként fogjunk hozzá, egészen egyszerű, a naplóírásnak 4 sarokpontja van, mondja a szakember. Az első az, hogy áttekintem a napomat, kipipálom, hogy milyen teendőket sikerült elvégezni. Ez megadja a pozitív megerősítést. A második a hála, amitől elárasztanak a jó érzések, mondja a szakember, és ezzel mindenkit arra buzdít, hogy írjon egy listát mindig azokról a dolgokról, amiért hálás, amiért köszönetet tud mondani minden egyes nap. Így aztán nem lesznek benne negatív érzelmek elalvás előtt, és ez hatással lesz majd az ébredésre is. A harmadik az önelemzés, amely egy szelíd kritikai folyamat. Írjuk le, hogy mik azok a dolgok, amiket szerintünk, magunk szerint napközben jobban csinálhatunk volna, és hogyan tudjuk majd ezeket javítani. És azzal, hogy ezeket leírjuk, megakadályozzuk, hogy elalvás előtt ezen rágódjunk. Végezetül pedig készítsünk egy kívánságlistát, hogyha tengernyi időm lenne, és megtehetnék bármit a világon, mi lenne az? Tehát összegezve, az alvásnapló vezetése növeli az önbizalmat, jobb alvási rutint eredményez, javítja az alvás minőséget, kezelhetőbbé teszi az embert azáltal, hogy gyakoroltatja velünk az önreflexiót, és abban is segít, hogy kipihentebben és vidámabban ébredjünk.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak mai főszereplője Emil Škoda, akinek nagyapjának Pilsenben kis lakatos műhelye volt, apja pedig a városi kórház főorvosa volt. Emil Škoda származásáról még ma is vitatkoznak egyébként cseh, osztrák és német történészek, mivel hogy a gyáros jobban beszélt németül, mint csehül, ennek okát pedig a cseh kutatók abban látják, hogy német iskolákat látogatott, mivel műszaki végzettséget akkoriban az anyanyelvén nem szerezhetett. A mindennapi életében ugyanakkor nagyon gyakorlatilag viselkedett, és a közéletben meglévő cseh-német ellentéteket soha nem engedte be a gyárába. A prágai egyetemen 2 évet tanult, aztán később a mérnöki diplomáját már Karlsruhe-ban szerezte meg, azután Franciaországban, Angliában és Poroszországban tett tanulmányutat, onnan 1866-ban az osztrák-porosz háború kitörésekor kiutasították. Hazatért, és aztán 3 évig a Waldstein-Fertenberg gróf pilzeni üzemében lett főmérnök, 3 évvel később megvette, és egészen rövid idő alatt felvirágoztatta a gyárat. Škoda terjeszkedésbe fogott, a pilzeni telephez új létesítményeket, vasútvonalat építetett, a gépgyártás mellett pedig belefogott a fegyvergyártásba is. 1895-től állított elő géppuskákat, majd ágyukat és lőszert is az osztrák-magyar hadsereg számára. Gépműhelyeit, kovács üzemeit és szerszámkészítő műhelyeit 1899-ben Škoda művek néven egyesítette, így létrehozva Európa egyik legnagyobb 37 ezer embert foglalkoztató ipari komplexumát. A vállalat szállított alkatrészeket a Niagarai vízerőműhöz és a Suezi csatorna zsilipjeihez, cukorgyárakhoz, Törökországban és sörfőzdékhez Európa szerte. Emil Škoda rendkívüli szakmai tudásának köszönhetően gépészetet oktató professzor szorként is tevékenykedett emellett Bécsben, a művészeket is támogatta, és cége nyerességéből nagyon sok alkotót szponzorált. Tekintélyes és befolyásos gyárosként, az osztrák felsőház tagjaként 60 évesen fejezte be életét egészen fiatalon, 1900. augusztus 8-án Ausztriában. A pilzeni Szent Miklós temetőben nyugszik Emil Škoda, a gyorsan fejlődő céget 1909-től a fia Karl vezette, aztán az első világháború borúban a Škoda művek volt az osztrák-magyar monarchia legnagyobb fegyvergyártója, kivált mozsárágyúi bizonyultak hatékonynak. Az imád csehszlovák Škoda művek 1918 után leszerelte hadipari kapacitásait, és nagyon erőteljes, lendületes, korszerűsítő programba fogott. A II. Világháborúban a koncern legtöbb vállalatát beolvasztották a német hadiparba, ezért aztán 1945 áprilisában egy szövetséges légitámadás, hogy

70%-át lerombolt és a földeltette egyelővé. A Skoda műveket 1945-ben államosították, utolsó tulajdonosát, Skoda magát már németnek való unokáját internálták, és a táborban veszítette elő az életét. A Skoda művek, amelyről levált a Mladá Boleszlávi autógyár és a prágai repülőgépgyár, főként a szocialista piacra szállított gépipari termékei határozták meg, aztán jött a rendszerváltás, utána a vállalatot privatizálták, 2000-ben megalakult a Skoda Holding, amely közlekedési eszközöket gyárt, egyebek között Miskolcra szállít villamosokat, Szegedre és Budapestre pedig trolibuszokat. A Skoda 1925-ben vásárolta meg az 1895-ben Václav Klement könyvváros és Václav Laurin gépészmérnök által alapított gyárat, amely kezdetben kerékpárokat, később motorkerékpárokat készített, és aztán 1905-től gyártott sorozatban személygépkocsikat. Hát ez egy újabb zseniális mérnökember, remélem, Skoda, és a Skoda művek gépeinek, termékeinek története.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: 8-tól, Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
0: Manna FM.
2: Egyre több ember választja az egészsége, a szépsége, a szervezetének az egészséges működése érdekében sportként a futást. Azt mondják, hogy van egy futás mennyiség, amit teljesítenünk kéne ahhoz, hogy tovább éljünk, legalábbis a BN.hu írása szerint ez így van. Ugye az már régóta nem titok senki előtt, ahogy Nagy Niki írja, hogy a futás nagyon jó hatása van az egészségünkre, ezt mindannyian tudjuk, hogy segít abban, hogy a szívünk és az érrendszerünk a leghatékonyabban és legegészségesebben működjön, csökkenti a rák kialakulását, az esélyét, a tüdőbetegségek is ritkábbak azoknál, akik rendszeresen futnak, és a természetesen a boldogsághormon termelését is, a kikapcsolódást, a stresszűzést is mind köszönhetjük a futásnak. Elkészült egy brit kutatás viszont, ami most kiszámolta, hogy pontosan hogyan is hosszabbítja meg az életet a világ egyik legnépszerűbb sportja. A futás mellett nagyon nehéz érvelni azok számára, akik nem szeretik, bevallom, én is nagyon szerettem volna szeretni a futást, sőt a mai napig így vagyok vele, mert elképzelem, hogy milyen jól néz ki, amikor az ember csak hogy fölöltözik, megy, fut, és hú, mint a filmekben a vágóképeken, csak úgy elűzi a gondolatokat, és hogy jövök, megyek, és akkor az ember egyszer csak átalakul, és mennyivel jobban érzi magát. De egyszerűen nem bírom elviselni például a saját zihálásomat, és nehezen tudom megszokni az erőlködést, meg hát nyilván, hogyha az ember

ott van például a boldogsághormon termelés, de a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy odafigyeljünk ilyen szempontból is, a rák kialakulásának a lehetősége is visszahúzódik, és hát nyilván közvetve bárd ott van kedvező mellékhatásként a testsúlyhoz köthető betegségeknek a redukálása is. Egy tudományos brit szaklap szerint most az a kutatás, amit megjelentettek, azt vizsgálta meg, hogy pontosan mennyi futás kellhet ahhoz, hogy a mozgás már jól ismert előnyei egyikét, a hosszabb élettartamot produkálni tudja. Egy metakutatás volt ez a kutatás, ami azt jelenti, hogy rengeteg korábbi a témában releváns tanulmányt értékeltek ki, egészen pontosan ebben az esetben 14 darabot, amelyeknek így összesen 232 000 résztvevője volt. Ez már tudományos szempontból nagyon jó mennyiségnek számít, és a konklúziót is le lehet vonni belőle, sőt, még inkább hitelessé teszi a kutatást az, hogy volt olyan résztvevő, akinek 35 éven keresztül követték nyomon az egészségét, de a legkevesebb időintervallum is minimum 5,5 év volt. És kiderült, hogy nem kell rengeteget futni ahhoz, hogy látszódjon a pozitív hozadéka a sportnak, míg azoknál is, akik heti 50 percnél kevesebbet futottak, heti 50 percnél, azoknál is átlagosan 27%-kal csökkentette a mozgás a korai elhalálozás esélyét. Ezen kívül a már sokat emlegetett szív- és érrendszeri betegség okozta a halálozást, további 30%-kal csökkentette a rendszeres futás, és 23%-kal lefaragta bármely halálos kimenetelű rákfajta kialakulásának az esélyét. Az is kiderült, hogy a több nem mindig jobb, már azoknál is lehetett látni a javulást, akik csak heti egyszer futottak, akik kevesebb, mint heti 50 percet mozogtak, és akik 9,5 km/h sebességnél lassabban futottak. Ha ezeket összehasonlították a magasabb futás mennyiséggel, nem vettek észre különbséget az életet meghosszabbító következmények között, ami azt jelenti, hogy a tempós séta, napi 20, 30, 40, 50 perc tempós séta is nagyon jó eredményt tud hozni. Fontos viszont kijelenteni, hogy nem arról van szó, hogy a kevesebb az több, vagy a több az kevesebb, hanem hogy ha szeret futni az ember, akkor véletlenül se csökkents el az adag azért, mert ez a kutatás ezt mutatta ki, hanem sokkal inkább szeretnénk felhívni a figyelmét azoknak, akik tempósan sétálnak, vagy kevesebbet futnak, hogy az is ugyanolyan szuper dolog, és ugyanolyan jót tesz.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megkönnyítő korszakalkotó találmányok sorozatunkban most itt van a fogorvoslás, a foghúzás, illetve ezen belül is leginkább a fájdalomcsillapítás története. Ugye a fogfájás az egyik olyan nyavaj, amiről mindannyian biztosan tudjuk, hogy az őseink is megkillódhattak vele. Néha el is borzadunk, amikor azt halljuk, hogy valaki például harapófogóval oldotta meg, vagy kellett, hogy megoldja neki valaki a fogfájás problémáját. Hát azért az elődöknek is volt fantáziája, ezt azért meg kell hagyni, és hogyha visszagondolunk az idők során, akkor ugye a Krisztus előtt 2000 körüli időkből származó babilóniai ékírások arról tanúskodnak, hogy akkoriban is ismerték az átható fogfájást, amit fogszúnak, vagyis egy féregszerű állatka gaztetteinek tulajdonítottak. Aztán ott volt az egyiptomi halott kultusz, amelynek köszönhetően bepillantást nyerhettünk már egészen konkrétan az ókori egyiptomiak szájába, és természetesen a fog problémák megoldásába is, ahogyan azt ők kezelték. A mumiák fogazatán például jól látszanak a pusztító káriesz és a parodontózis nyomai is. A malomkövek között őrölt gabona apró kőtörmelék szennyezései és a táplálék állaga a fogat bizony akkoriban alaposan lekoptatta. A sokszor a fogbélig, vagyis az úgynevezett pulpáig lekopott fogak nagyon hamar begyulladtak. És hogyha az életük során ki is hullottak sorra a fogaik, a halottak állkapcsában aranydróttal rögzítették azokat, hogy örök életet élhessenek nyugodtan, és ne fogak nélkül, ahogyan ők ezt hitték. A fogfájást többnyire gyógyszerrel próbálták kezelni, a töméseket kőporból, gyantából, malahitból és növényi magvakból készítették. A gyógykezelést öblögetések, rágnivalók és varázsigék egészítették ki, ugye, jobb híján, és hát nem sok haszonnal. Aztán, hogyha tovább megyünk az időben, akkor jó tanulság az is az utókornak, hogy a tévhiteket, ha már egyszer elterjedtek, tám még a fogszúvasodásnál is nehezebben lehet kiírtani, az európai kultúrában ugyanis még a 19. századig felelhető a fogad belülről rágó férgecske meséje. Többek között talán azért, mert a növényi magvakból készült tömést a rágógumi elődjével masztikszal tapasztották a fogjukba, és ha az aprítás ellenére úgy sikerült a magnak, akkor az bizony ott kicsirázott belül, és már meg is volt ugye a kis fehér szájban kunkorodó féreg, ami tulajdonképpen csak egy kis csíra volt abból a tömésből, amit növényi magból készítettek. Aztán, hogyha haladunk tovább, a fogtömés, az érzéstelenítés és a foggyógyítás nyomán, akkor ott vannak a rómaiak, akik nagyon sokat tanultak az etruszkoktól, akik már fogpótlásokkal is próbálkoztak. Ez viszont óriási dolog volt. Az arany fogpótlásokat viszont gondosan kiszedték a halottak szájából, mert hogy tilos volt aranytárgyakat a halottak mellé helyezni. A római fogdoktorok eszköztárából viszont már nem hiányoztak azok a klasszikus félelmetes fogók és fogfúrók. Fájdalomcsillapítóként ópiumot használtak, de nem hiányoztak a népi gyógyszerek sem. A földi gilisztától kezdve a varjúürüléken át a béka agyig nagyon sok mindennel igyekeztek szolgálni a foggyógyászatnak a fájdalomcsillapítás részét. Aztán ugye ott van a Murphy név, amiről azonnal mindenkinek Murphy törvényei jutnak az eszébe, pedig nem minden negatív, ami Murphy. Ha a foggyógyászat területén vagyunk, akkor pedig biztosan nem. A 19. század elején kezdett valamelyest modernebb orvostudomány formát ölteni a foggyógyászat. A francia Fossard fektette le az új foggyógyászat alapjait, az első amalgám tömés pedig egy Murphy nevű londoni fogorvos keze alól került ki 1825-ben. Az anyag is, a tömés is bevált, és bár az utóbbi időben számos kritika érte a jó öreg higanyos ötvezetet, lényegében ma is az egyik legjobb tulajdonságokkal rendelkező és legtartósabb tömőanyag. További kétségtelen előnye, hogy sokkal olcsóbb, mint a sokak számára elérhetetlen arany, és így szélesebb rétegek számára volt elérhető fogorvosi segítség. Aztán ott van még jóval a nevetőgáz felfedezése, tehát 1776-os időszak utáni események sora, amikor is a fogorvosi beavatkozásokat érzéstelenítésben kezdték végezni. 1844-ben a New York-i fogorvos Horace Wells ugyanis egy véletlen baleset kapcsán jött rá a nevetőgáz fájdalomcsillapító hatására, és próbálta ki kollégáján egy foghúzás alkalmával sikerrel. A páciens ugyanis nem érzett fájdalmat. Később aztán éter és kloroform is segített ebben, így végezték a fájdalmas foghúzásokat. 1871-ben került piacra Amerikában az első lábbal hajtható fogorvosi fúrógép, amit aztán egy évvel később már az elektromos változat követett. Horace Wells fájdalomcsillapító technikáját pedig ilyenkor is alkalmazták.

0: 98 pontot Manna FM életörömzene és a 2026-os tavaszi nyári trendek, színek, fazonok, kiegészítők, mindenről beszélgetek. Majd a friss híreket követően Somoskői Ritával, a Stein Mentor alapítójával. Már is kezdünk, de előtte még, ahogy mondtam, a friss hírek.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 9.
3: és 17-én a vasút történet.

0: Parkban.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Reklám hangzott el.
7: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Átláthatóbbak és gyakrabban frissülnek a Hungaromet térképei. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
8: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg, az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég egy átlagfizetés. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül.
8: Időjárás.
7: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
9: A műsor mai vendége Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, coach és stylist, akivel a 2026-os, azaz idei tavaszi-nyári trendekről beszélgetünk, színekről, formákról, kiegészítőkről és a divatban megtalált önazonosságról. Már is kezdünk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Masomoskői Rita, stylist és coach, a Style Mentor alapítója, akivel a 2026-os tavaszi nyári trendekről, kiegészítőkről, színekről, fazonokról beszélgetünk, és nyilván az önazonosságról is, mert hogy nem elég csak divatos ruhákat vásárolni és hordani. Szia Rita, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra.
1: Most meg is fordítom a történetet. Kezdjük azzal, hogy az önazonosság hol kezdődik és hol végződik a divat. Van-e a kettőnek? Nyilván van, de ha igen, akkor hol? És milyen típusú meccéspontja? Hol tudjuk megtalálni önmagunkat a divatban?
2: Nagyon jó kérdés egyébként, és szinte mindig ezzel kezdem a klienseimnél, amikor elkezdtünk közösen együtt dolgozni. Általában akkor fordulnak hozzám, mikor ezek a nagy tízes, tudod, hogy 20-ból, 30-ban, 40-ből, 50-be, és vagy szerepváltozás, gyerek jön a családba, vagy pont vissza kell menni dolgozni. És általában azt tapasztaltam, én 20 éven keresztül dolgoztam női vállalkozókkal, vállalkozásfejlesztéssel, coaching folyamatokban, hogy egyszerűen a sikernek a személyes stílus egy rendkívül fontos összetevője. És talán ez ilyen közhelyesen hangzik, de úgy tudom ezt lefordítani, hogy a harmónia, a hitelesség, a bizalom elképesztő fontos abban, például egy első benyomás hogyan alakul ki rólunk. És egyszerűen csak elkezdtem azt tanítani, és így alakult ki az egész Style Mentor módszer, hogy gyakorlatilag ezt a kommunikációs eszközt, ami a külsőnk, ami a megjelenésünk, ezt tulajdonképpen hogyan lehet beépíteni a mindennapokban, és azt tapasztaltam, hogy általában az önértékelés, önazonosság és az önkifejezés problémáiba szokott ütközni az, hogy valaki megtalálja az egyéni stílusát, úgyhogy mindig innét kell kezdeni. Én azt gondolom, hogy ez egy belülről kifelé építkezős dolog, úgyhogy ez a kiinduló pont.
1: Nagyon fontos ezzel kapcsolatban az is, hogy ez már azt feltételezi, hogy ismerjük önmagunkat valamennyire. Mi van akkor, hogyha valaki a személyiség fejlődésének egy olyan pontján van, amikor még csak ismerkedik önmagával, vagy az új önmagával, hiszen egyszer csak észreveszem, hogy ez már nem jó rám, ez már annyira nem tetszik.
2: Bizony, igen, általában úgy szoktam egyébként kezdeni, hogy minden problémát három megközelítésben lehet, vagy háromféle módon lehet kezelni az én véleményem szerint. Van egy szellemi, egy lelki és egy fizikai síkja tulajdonképpen mindennek, és akkor tudunk igazán változást elérni, hogyha ezen a három területen tudunk elkezdeni dolgozni önmagunkon. Úgyhogy mindig azt szoktam mondani a hölgyeknek, hogy tulajdonképpen az önértékelés kérdése a legfontosabb, hiszen ez az egész integritásunk és a önmagunkról alkotott képünknek az alapja. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában jöjjünk azzal, hogy valójában kik vagyunk. És ezt tudom, hogy nagyon furcsa hangzik, és erről órákat lehetne beszélgetni, nyilván egy pár percben erről csak így érinteni tudjuk a témát. De hogyha ezt a divat vonatkozásában nézzük, akkor én azt szoktam kérni a klienseimtől, hogy kezdjenek el összeállítani egy Pinterest albumot, és egész egyszerűen nézzék meg, hogy milyen képeket válogatnak össze. Édes mindegy, hogy milyen életkorú, milyen testalkatú hölgyek vagy férfiak esetleg, amiket kiválogatnak, de hogy kezdjék el nézni, hogy mit tetszik nekik. És egyszerűen talán egy kicsit külső szemmel vizsgálni, hogy milyen irányba mozdul el. Ugyanis általában ez külön működik, tehát nekem már általában kialakult egy én képem, hogy olyan változik ez a dolog, amit én magamra gondolok, de lehet, hogy még meg sem tudom fogalmazni, tudod? Tehát, hogy egyszerűen így én azt látom, hogy már nem vagyok önazonos, hogy amit kívülről látnak rólam, az már nem az, amit én magamról gondolok, és ennek az összehangolása szerintem a legfontosabb feladat. És amit kérdeztél, és az önértékelés, hát rengeteg technika van erre, ugye meglátogatási szakembereket, könyvek, YouTube csatornák, podcastek állnak rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezen dolgozni kell. De hogyha párhuzamosan szeretném a lelkirészt is hozzáállítani, ugye az önazonosság kérdését, akkor végül is azt gondolom, hogy az, hogy én örömet találjak akár a külsőmben, akár abban, hogy öltözködöm, és egyszerűen megjelenjen az a ragyogás, amitől egy nő önazonos, az végül is tényleg onnan indul, hogy én belülről tudom, hogy ki vagyok. Úgyhogy nem lehet megspórolni, én azt gondolom, hogy ezután jön csak a következő szint.
1: A műsor vendége Masomoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coach, akivel nem csak a 26-os tavaszi nyári trendekről, de az önazonosságról és a divatban önmagunk megtalálásáról, vagy a divathoz és önmagunkhoz való úton való találkozásról is beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coach, akivel a 2026-os tavaszi-nyári divatról, színekről, trendekről, kiegészítőkről, fazonokról fogunk beszélgetni, de természetesen nem maradhat ki az, ami Rita fő profilja, önmagunk megtalálása a divatban, pontosabban a divat magunkhoz igazítása. Talán így fogalmaznék, hogyan tudjuk a mostani tavaszi-nyári divatot magunkhoz igazítani, mivel kell tisztában lennünk hozzá?
2: Igen, én azt gondolom, hogy azt kell legelőször tisztelni magunkban, hogy a stílus és a divat az két teljesen különböző felület. És ugye beszélgettünk erről az előzőekben, hogy az önkifejezést hogyan tudjuk bevinni minden napjainkba. Én azt gondolom, hogy a fizikai síkon az önismeret, az információ és a tudatosság, ez a három dolog, amit tulajdonképpen elvisz minket ide. És így tudsz valójában viszonyulni ahhoz, hogy a trendek, ugye, ami rendkívül gyorsan változnak, és a divat, ami egy ipar, az tulajdonképpen a stílusban hogyan lehet integrálni. Most lefordítva ez úgy néz ki, hogy minden nyáron, minden ősszel ugye automatikusan, hogy lekerülnek a téli kabátok, és elkezdünk a jó időbe lemenni, mindenki vágyik arra, hogy picikét megújuljon. Nyilván ez nem erről szól, hogy mindent lecseréljünk, de hogy van egy igény az embernek arra, hogy trendeket lássa. És nekem is voltak időszakok, mikor ez fontos volt, amikor kevésbé volt fontos, de úgy tudok ebben melyik nap segíteni, hogy mindig azt néztem meg, hogy hordható ez a trend, és hogy hosszú távon a gardróbomnak a része tud-e lenni, tudod? Tehát, hogy tudom-e kombinálni a meglevőkkel. És hát nem akarok most itt erre kitérni, ez egy másik téma, hogy az alapruhatár mennyire fontos, de az a lényeg, hogy amikor nem fontos ez az egész kérdés nekem annyira, és nem központi kérdés, akkor én általában alapdarabokat keresek. Tehát, hogy jönnek a trendek, mindig, mint én most divat lesz a fekete szoknya mondjuk, és nekem nagyon hiányzik egy fekete szoknya, akkor tudom, hogy én most idén meg fogom tudni venni. Uh-huh. Amikor meg kicsit jobban lubickolok ebbe a témába, akkor meg konkrétan megveszem azt, ami mostani trendeknek megfelel. Tehát tulajdonképpen így tudjuk azt nézni, hogy mit keresünk. Tudod, tehát egyszerűen hosszú távon az alapruhatárunkat építjük éppen idén, vagy pedig szeretnénk beemelni olyan dolgokat, ami már a meglévő ruhatárommal kombinálható.
1: Az a nyugodtság és az a magabiztosság, ami a hangodból sugárzik, azt nem lehet leválasztani szerintem a hitről, úgyhogy szeretném, hogyha egy kicsit ezt az oldalát is megmutatnánk a témának, mert az, aki hitben jár, vagy akinek van egy kicsit erőteljesebb hite már mondjuk a saját útján a kezdetekhez képest, biztos, hogy magával is sokkal jobban van, és másképp áll hozzá a látszódni akarok témakörhöz is. Értesz, mire gondolok?
2: Abszolút, igen. Az előző témában beszélgettünk az önértékelés kérdésről. Én ugye a világból jövök, nyilván, hogy évtizedeket töltöttem el ezen a területen, és az önsegítő technikák érdekes módon, amit a világban rendelkezésre állnak arra, hogy valaki kicsit képbe kerüljön magával, és jobban tudja, hogy merről, hova tart, és mik a céljai, ezek egy ideig segítettek csak, és egy idő után úgy éreztem, hogy eszköztelen vagyok. És valójában arra kellett rájöjjek, én a saját

0: kérdésre és hitre jutási folyamatom kapcsán, hogy valójában az, hogy én egy Isten által teremtett lény vagyok az ő hasonlatosságára, aki tud válaszolni tulajdonképpen az ő szeretetére, ebben tudom definiálni az én önmagamat, vagy az én identitásomat, és az, hogy mit teszek, és mit hozok létre, annak semmi köze nincs ehhez. És valójában azt gondolom, hogy a legnagyobb váltás ez volt, mikor az ember belátja, hogy egy szeretett és elfogadott lény, és hogy azért semmit nem tud tenni pluszban. Egyszerűen innentől kezdve ez a megfelelési kényszer, akár az embereknek, akár az Istennek, akár a világnak, ez egy kicsit tompul. Nem mondom, hogy megszűnt emberek vagyunk, de hogy kicsit többet vagyok abban, hogy egyszerűen csak így ülök a Jóisten tenyerén, és így élvezem azt, aki vagyok. És valójában azt gondolom, hogy ha ez lesz az identitásunk alapja, akkor innentől kezdve fel tud épülni az a fajta ragyogás, ami egy hívőnől látszik szerintem azáltal, hogy önazonos, hogy egyszerűen tudja, hogy mi az alapja az életének, és erre rá tud épülni az, hogy hogyan tud ezten integrálódni a világban.
1: Még egy mondat ezzel kapcsolatban, nagyon sokszor hallani olyasmit, olyan gondolatokat, olyan vélekedést, hogy aki hitben járó nő, ő mindig egy kicsit zártabban öltözködik. Mi ebből az igaz?
0: Én nagyon más gondolok erről. Én azt gondolom, hogy Isten a gyönyörűségére teremtett a nőt, és a férje örömére, ha mondhatok ilyet, vagy a társa örömére, és nyilván, hogyha egyedülálló egy hölgy, ezt akkor is tökéletesen meg lehet élni. Én azt gondolom, vagy azt tapasztalom, hogy Isten egy elképesztő, színes, hihetetlen, kreatív, és nagyon gazdag valaki. És hogy ezt tulajdonképpen visszatükrözni, hogy is mondjam neked, ezt egyszerűen örömben lehet, és azt, hogy én megélem, hogy ő teremtett, és ilyenné teremtett, az tulajdonképpen egy ünnepe annak, hogy én ünneplem, hogy nő vagyok. És oké, vannak elvárások, nyilván egy gyülekezetben, egy templomban az ember úgy megy, ahova oda illik, de az egy egészen más felülete ennek. Tehát tulajdonképpen azt, hogy én megélem, és szabad vagyok ebben az örömben, és kifejezem azt, aki vagyok, az tulajdonképpen szerintem egyszerűen egy dicsőítő folyamat, ha mondhatok ilyet.
1: Megünnepelni a létezést és annak a külsejét tulajdonképpen.
0: Igen.
1: Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coacha mai vendége a műsornak, akivel stílusról, önazonosságról, a divat magam részén, magamhoz való leginkább passzoló részének a megtalálásáról, a kettő találkozásáról is beszélgetünk, és hát nyilván a 2026-os tavaszi-nyári trendekről, amikre rá is térünk, nem sokára folytatjuk.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna FM. We can make the sunshine, we can make it rain. If you and I can do it, let's live our dreams.

0: Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Somoskői Rita stylist, a Style Mentor alapítója, a műsor mai vendége. Beszélgettünk hitről, beszélgettünk külsőről, beszélgettünk az önmagunkra tekintésről, a személyiségfejlődésről, és tettük mindezt az öltözködés, illetve a divat aspektusából, és most akkor jön az, amit már megígértünk, a 2026-os tavaszi nyári trendek, színek, fazonok, kiegészítők. Mire ügyeljünk a választásnál?
3: Igen, ez egy nagyon hosszú téma, mert egy nagyon érdekes változás van a divatban, és igyekszem összefoglalni csak ilyen slágvortosan tudott egyesével, hogy kérdez, hosszú idő óta hangoztatjuk ezt, hogy ugye légy önmagad, és nagyon haragudtunk erre, hogy mindenki már ilyen tucatáruk kezd lenni tulajdonképpen a divat világában, vagy ha megnézel a közösségi média oldalakon, egyszerűen ugyanazok a stíluselemek mindenhol látszanak, és lassan kezd eltűnni a személyiség. És gyakorlatilag ezt olyan régóta mondom, hogy ez nincs így jól, hogy úgy tűnik, hogy lassan kezd ez a változás megszületni, úgyhogy mi számomra nagyon örömteli, hogy az önazonosság lett a kult szó, és a kényelem divatba jött, képzeld el. Ez egy ilyen nagyon-nagyon jó új dolog, ez egy trend nyilván, ami éveken keresztül szépen majd meg fogja teremni a kis gyümölcseit, de lényeg az, hogy a kényelmes, laza, de jól szabott ruhák vannak jelen az eleganciában is, és a hordható, stílusos, de praktikus ruhák jelennek meg a kifutókon, tehát, hogy ez jellemzi alapvetően a trendeket. Na most, ha össze kéne foglaljam, akkor három fő irányvonalat látok most a tavaszi nyári trendekben 2026-ban. Az egyik a klasszikus, de lazább elegancia, amivel beszéltünk. A másik a lágy nőiesség, ami majd mi egy picit kitérek rá, hogy ez mit jelent. És a harmadik pedig, amit nagyon szeretek, ez a kényelmes, sivatagi luxus. Így fogalmazzák meg tulajdonképpen az inspirációját ennek a témának. Úgyhogy végül is erre épülnek föl az idei trendek. A kulcsinek pedig nagyon, szintén nagyon jól használható színek, ez a natur meleg tört fehéret határozta meg a ponton intézet az idei évnek a fő színévé, ami tulajdonképpen egy ilyen alapot jelent arra, hogy szinte bármit fel tud venni, ami erről beszélek pár szót, és a vajsárga még, ami nekem egy nagy-nagy kedvencem. És ami az érdekes, képzelt, hogy a trendek keverése és kombinálása a saját személyiségedhez igazodva, tulajdonképpen ez most a jelmondata mindennek, úgyhogy úgy variálsz, ahogy akarsz ezek között, és ezáltal tud újra az egyéniség megjelenni. Úgyhogy gyorsan végigszaladok ezeken a trendeken, hogy mégis mi ez. Az egyik ilyen, amit már nagyon régóta hordunk és szeretünk, ez a utility stílus, ami a kargó nacik, zsebes dzsekik, szoknyák, övek, mindenféle kisvakon nacik, tehát hogy minden olyan,
2: a legkényelmesebb laza.
3: Így van, hogy nyáron csak belebújsz és tudsz is rohanni. Ugye itt a rétegzés mindig érdekes, a homok, krémszínek, karamellek, barnák, kekik, ezek most lebegő anyagokkal, lemvásznakkal, amit már évek óta megint csak nagyon szeretünk, jelennek meg, és ez a barel nadrág, vagy hordó formájú nadrág, amit már nézlegetünk egy ideje, ez most idén még hangsúlyosabb, tehát a bő nacikat hordjuk már évek óta, de ez most egy picikét átmegy ilyen törökbugyi hárem nadrág, barel nadrág stílusba, úgyhogy ezekkel barátkozunk most idén. A másik ilyen fővonal ez a nőies, de nem kihívó, hanem ez a lágy nőies, tehát, hogy az anyagokkal, a formákkal játszanak, a sziluettekkel. Tehát inkább ez a görög istennő irányában megy el, hogyha képet akarok ehhez társítani, és nem a testiesség kiemelése, hanem tulajdonképpen a nagy volumenek, horgolt kötött anyagok, csipkék, 3D dekorok, áttetsző tüllök, és érdekes módon ebben mégis egy ilyen szabadság van, tehát kicsit, nem is tudom, hogy mondjam neked, tehát nem egy ilyen húsúlyos nőies, hanem inkább egy ilyen tündérlány irányban mennek ezek a dolgok. Nagyon szépen lehet ezeket hordani, aki szereti ezt a stílust. És ami még érdekes, ez az aszimmetrikus szabások. Tulajdonképpen ruháknál, szoknyáknál, fősöknél ez abszolút megjelenik. Aki a minimalistább darabokat szereti, akkor ezzel van ez most megbolondítva egy picikét. És ami még érdekes, hogy a 80-as évek még mindig jelen van, tehát ez kikerülhetetlen. Úgyhogy...
2: Nem mindenki örül, mert azért ott voltak csúnya dolgok.
3: Hát figyelj, szerintem válogatni kell benne, de a lényeg az, hogy a peplum szabású toppok, a balon szoknyák, az érdekes új megoldások, tehát puffos, váltömött, húzott, nem tudom micsodák, akkor talán emlékszel még ezekről a sújtásos katonai dzsekikre.
2: Ó, persze.
3: Ezek. És amit nem tudunk kihagyni, hogy a film és popkultúra mindig óriási hatása van a divatra, tehát a üvöltőszelek és a Bridgerton filmek, ezek mindig megjelennek, úgyhogy ezekkel érdemes így számolni, és még egy utolsó dolog, hogy a minimalizmus helyett kezd megjelenni a maximalizmus, ami egyszerűen nem azt jelenti, hogy aggass mindent magadra, mint egy papagáj, hanem pontosan ennek az önkifejezésnek, a statement bizsuknak, és minden olyannak a felvétele, akár mintákat tudunk keverni, stílusokat tudunk keverni, egyszerűen, ahogy

0: de egy nagyobb darab hölgynél egy baggy nadrág és egy oversize pulóver, hát...
1: Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Alapvetően kétféle választ tudok ráadni. Az egyik az az, hogy esztetikai szempontból ugye azt tanítjuk klasszikusan, hogy ha bő nadrág van rajtad alul, vagy bő alj van rajtad, akkor fölül egy kicsit szűkebb vagy testkövető, nem cuppanós, de a test alakját követő felső legyen rajtad. Ha fordítva, tehát hogyha a slim gatyó van, vagy a bármilyen jeggings, akkor meg nyilván fölül kell volument adni a testnek, így vannak rendben az arányok. A másik ilyen kérdés, hogy a derékvonal hol van. Ugye egy baggy nadrágnál akkor lövünk mellé, ha tulajdonképpen ilyen sátort aggatunk magunkra, és takargatjuk azt, amink van. Azt szoktuk mondani, hogy ha egy kicsit erőteljesebb testalkatunk van, akkor egész egyszerűen muszáj megmutatni a derekunkat, muszáj megmutatni, hogy van csípőnk, hiszen a homokóra alkat mindig az, amit szeretnénk létrehozni. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, hogyha nézzük ezt a nagyon önmegvalósító, kreatív, önfelett, önkifejezett divatot, ami most jön, akkor azt teszel, valamit akarsz, de hogy ha rám hallgat, és szeretnél jól érezni magad abban, hogy esztetikus vagy harmonikus a megjelenésed, akkor mindig arra kell figyelni, hogy ezek a nadrágok csípőben és derékban illeszkedjenek. Tehát, hogyha magasabb derekú a nadrág, ne álljon el, tehát ne egy ilyen pálázó gatya stílusú legyen, ami egész föntről indul, és rakások vannak elől benne, hanem ha egy nadrág csípőben és a popsim szépen illeszkedik, és valahol a fenék alatt elindul bővülni, akkor tulajdonképpen megmutatja az alakodat, és látszik, hogy van derekad, van csípőd, úgyhogy szerintem az a lényeg, hogy hangsúlyozzuk azt, amink van, tudod, és akkor nem tud mellé lőni. Általában ezeknek a nadrágoknak kisebb cipőket kell felvenni, ha súlyos, vaskos, vastag talpú cipőt hordunk hozzá, akkor az egész ilyen, hogy is mondják, ezt nehéz lesz alul, tehát, hogy a légiességét ezzel valahogy vissza kell adni az alakulnak, és általában feltűröd az ingujjat, a kabátujjat, bármit, a női csukló és alkar mindig kecses. És azzal megint rá tudsz tenni egy lapáttal arra, hogy ellensúlyozd ezt a bőségét. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy derékvonal, csukló, és alul valami finomabb dolog, és onnantól kezdve nem lesz súlyos az egész megjelenés.
0: Rita, köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Nyáron még fogunk találkozni Somoskői Ritával, hiszen a stranddivatot is át kell majd beszéljük. És természetesen érdemes lesz figyelni, hiszen az urakról is szó lesz majd. Somoskői Rita, Style Mentor alapítója, stylist és coach volt a műsor mai vendége. Köszönjük szépen az idődet.
1: Köszönöm.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zenés Mannap közélményben. Ma szó lesz arról, hogy miért fordulhat elő, hogy a szobatiszta kutya mégis esetleg bepisil, mi lehet az oka, és miért kell különösen odafigyelnünk erre. Jönnek a májusi teendők a háztartásban, mit kell megcsinálnunk, mit lehet felújítani, mire kell odafigyelni a nyár előben. Karamella szószos fordított banántortát készítünk, és jön Sziszi királyné természetes szépségápolási szokásainak sora a Mannap kezében a friss hírek után.
1: Színem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük. Reklám hangzott el. Több mint 70 ezer diák érettségizik ma angol nyelvből. Rendhagyó kiállítás nyílt Párizsban. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írja a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandr Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg. Az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján Keir Starmer vezette munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent a 2024-es parlamenti választás óta, így a kormánypárt Skóciában és Walesben is elveszítheti eddigi domináns szerepét. A brit sajtó szerint a munkáspárt esetleges rossz szereplése a miniszterelnök távozásához vezetne. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannap közében szó lesz arról, hogy miért pisil be a szobatiszta kutyus, mire kell odafigyelni, mit jelenthet, vagy mit jelezhet ez. Májusi teendők a háztartásban, karamella krémes szószos fordított banántorta, ezt tanuljuk meg ma elkészíteni, és Sziszi királyné minden szépségápolási szokása, hát nem is az összes, de a legfontosabbak, amit megjegyzem halkan egyébként már akkor kizárólag természetes anyagokból és anyagokkal történtek. Ez a mai mannap közi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Beauty Time.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Sziszi szépség tipjei, ezt vesszük most sorra. Magyarország kedvenc királynéjától jön néhány olyan szépségtip, amit a mai napig lehet ám alkalmazni. Sziszi legendásan odafigyelt minden részletre, az arcát különböző ápolószerekkel kezelte, pedig hát akkoriban azért ebből még nem volt olyan sok. Rendszeresen használt például epres arcmaszkot, de csigakrémet is kent a bőrére, mind a kettő létezik ma is. Egészen extra szokásai voltak, mint például az éjszakára nyers borjúhúst tenni az arcára. Hogy az arcbőre puha maradjon, Sziszi tiszta mézzel és zúzott eperrel kente be az arcát, így hívta segítségül a modern gyümölcssavak és a mai kémiai hámlasztáshoz hasonló hatást, amelyek tisztítják, hámlasztják és ragyogóvá teszik a bőrt. A másik módszer, amellyel Sziszi császárné megőrizte mesés bőrtonusát, tényleg nagyon szép bőre volt és nagyon rugalmas, szinte mint a babáknak, a Krém Szeleszt nevű udvari gyógyszertári készítmény volt. A Krém Szeleszt édes mandulaolaj, fehér viaszból, cetvelőből, ez már kevésbé szimpatikus, és rózsavízből készült. Majdnem azt mondtam a cetvelő előtt, hogy hát ezt elő tudjuk állítani otthon is, hát annyira nem tudjuk. Sziszi éjszakára a nyers borjúhús szeleteket tette föl az arcára, amelyet egy erős bőrmaszkkal kötött össze, és így a hús alvás közben folyamatosan érintkezett a bőrével, és bármennyire is konkrétan undorítóan hangzik, a bőrgyógyászok szerint, idézőjelben mondva, nem is olyan rossz. A magas C-vitamin tartalom gyulladás csökkentő hatású, a fehérje elem, a keratin pedig a bőr öregedése ellen ragyogóan működik, ráadásul a friss hús friss kinézetet kölcsönöz a bőrnek és semlegesíti a káros szabadgyököket. Erzsébet egyik szépség rituáléja volt, hogy minden este meleg olívaolajos fürdőt vett, a bőrét puhán és simán tartotta ez az olajos fürdő. Ezt a gyakorlatot a mai napig dicsérik a szakemberek, és talán ez olyan nagyon nem is újdonság, hiszen tudjuk, hogy a fürdő és az olívaolaj együtt és külön-külön, vagy az olívaolajos bőrradír mind-mind nagyon jót tesz. Az olívaolaj A és E vitaminban nagyon gazdag, ezek intenzíven táplálják a bőrt, valamint számos olyan antioxidáns is tartalmaz az olívaolaj, ami abban az időben nyilván extra szűz olívaolaj volt, amik képesek védelmet nyújtani a környezeti mérgekkel szemben, ez nyilván a korfui időszakból is származtatható, mármint egy Sziszi életében. Erzsébet osztrák császárné szépségtitkai közül egy másik a szénából készült teljes testtekercselés. A 19. századi császárnő nagyban támaszkodott a virágos arcpermetre, hogy megvédje a bőrét a gyulladások és a fertőzések ellen. Kedvence volt az ibolya ecet, ami frissen szedett ibolya virágokból, almaecetből és desztillált vízből készült. A történelem szerint az osztrák császárné soha nem hagyta el az otthonát a rózsás hidratáló krém nélkül. Hosszú vöröses barna haja volt, ez volt az ő büszkesége, bár olyan hosszú és nehéz volt, hogy a súlyától gyakran fájt a feje. Egy alacsony székre ült, és egy selyemkendőt tett a hosszú haja alá, miközben azt kifésültek, és miután órákon keresztül fésülték, fonták és tűzték a lehullott szálak mindegyikét, egy ezüstában kellett bemutatni a császárnőnek, hogy ő meg a szemügyre vegye, hogy a saját hajszálai mennyire egészségesek. Ez nagyságrendileg 3 órán keresztül tartott, és ez alatt Sziszi azzal foglalta le magát, hogy nyelveket tanult, például magyarul és görögül, még fésülgették a haját. Ezután pedig királyi haját, királyi díszekkel és ékszerekkel díszítették, végül aztán parfümöt fújtak a hajára. Egy kifejezetten a császárnő számára készített mámorító virágillatot, ami a legjobb bolgár rózsákból és firenzei írisből készült. Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, mert főleg nyári időben nem irítálja az ember bőrét akkor a parfüm, hogyha nem odafújja, hanem a hajára. A haján pedig jó sokáig megmarad, és ahogy járkálunk, húzzunk magunk után az illatot. A császárné hajmosása szintén nagyon időigényes művelet volt. Volt egy személyes fodrásza, aki 2 hetente konyak és tojás sárgája keverékével mosta és pakolta a haját. Tekintettel a haj hosszúságára és a dússágára nem csoda, hogy ez a rituálé egy teljes napot vett igénybe. Európa egyik legszebb nőjének kikiáltott Sziszi császárné híres volt a csodálatos ruhakölteményeiről is. 16 éves volt, amikor a fehér menyasszonyi ruhájával rögtön divatot teremtett. A ruhát a Biedermeier stílusjegyeinek megfelelően virágcsésnik és gyöngyök díszítették. Igazi lázadóként az előírás ellenére nem viselt alsószoknyát, hogy még vékonyabbnak tűnjön, mert ez is mániája volt. Egyébként Sissinek, szerintem ezt a filmekből tudjuk, hogy ő így élt és nagyon figyelt arra, hogy vékony legyen és nagyon vékonynak tűnjön a dereka. Erre kifejezetten ügyelt. Apró 55 cm-es derékbősége volt, amit rendkívül szigorú testmozgással és egyébként valószínűsíthetően étkezési zavarokkal tartott fenn. A torna megszállottja volt Sissi, ami sok kritikát váltott ki, még egy tornatermet is berendeztetett a palotában, és nagyon gyakran lehetett látni, amint a karikákon lógott, hogy fenntartsa karcsú derekát és alakját. Az 50-es éveiben még a vívást is elkezdte, a lelkes lovas minden nap órákon át lovagolt, és a világ legjobb női lovasává vált. Élete későbbi éveiben Sissi még megszállottabbá vált, akár naponta háromszor is mérte magát. Nyers tejből, tojásfehérjéből, levelekből és gyümölcsszörbetből álló diétán kezdett el élni, rettegett az öregedéstől, ezért mindenféle eljárást kipróbált, köztük a nyers marhahús pakolást is, és amikor észrevette első ráncait, legyezők és fájtlag mögé rejtőzött. Nyilván ez már túlzás, de amit tőle átörökíthetünk, és amit tőle eltanulhatunk, az az igényesség, és az, hogy mindent, amit felhasznált a szépség érdekében, azt a természetből vette.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Mennyei banános fordított tortát készítünk. Ma lágy karamellben úszik a gyümölcs a fordított tortákon mindig. Nyilván ennek az a lényege, hogy a forma alját megszórjuk, megkenjük vajjal, igazi vajjal kizárólag, és csak is vajjal, utána megszórjuk lehetőség szerint kezeletlen, finomítatlan nátszukorral, barna cukorral, hogy még karamellesebb legyen. Ezt megszórjuk, beletapad a vajba, és akkor utána kirakjuk, díszítjük, mert hogy a díszítés lesz végül, amikor kiborítjuk a tepsiből. Az ennek az alját gyümölcsel. Ez bármilyen gyümölcs lehet, amilyen éppen az idényben van, almával a legegyszerűbb elkészíteni, de lehet narancsos, lehet cseresznyés, lehet meggyes, és akár például banános is. Nyilván ennek az a lényeg, hogy amikor az alját az edénynek kibéleljük vajjal, cukorral, gyümölcsel, akkor amikor megfordítjuk, kiborítjuk az edényből, akkor kész van egy gyönyörű, csinos, karamellás, ropogós torta, és így banánnal készítve szerintem még egy kicsit különlegesebb, mint bármelyik másik gyümölcsel. Ha valami igazán mutatós, mégis könnyen elkészíthető édességre vágyik az ember, akkor szerintem a fordított torta a legjobb ötlet a világon. Ráadásul tök egyszerű elkészíteni, a gyerekekkel együtt is csinálhatjuk, és az, hogy ropogós és karamellás, és kopog rajta a kanál, a villa, vagy a beroppan, mint a dobos torta teteje, vagy mint a grillázs, amikor felvágjuk a tortát, na hát annál szebb hang nincsen. 8 szeletes ez a torta, amit készítünk, és akkor mondom, hogy mi kell hozzá, kell hozzá 10 deka liszt. Egyébként teszem zárójelbe, hogyha ez dejóból, darált dióból, vagy mandulalisztből, azaz darált mandulából készítjük, akkor még a ketósok is megehetik, csak akkor ugye a cukrot azt mással kell helyettesíteni az alján, de hogyha a cukrot nem helyettesítjük, csak a lisztet, akkor is már egy egészségesebb édességet kapunk. Tehát 10 deka liszt, 10 deka cukor, lehetőség szerint barna nátszukor, kezeletlen barna nátszukor, vagy az egészen sötét barna melaszos nátszukor. 1 deci natúr joghurt, ez legyen görög joghurt, annak sokkal finomabb az íze, kevésbé lisztes állagú és kevésbé lisztes ízű kell hozzá, egy csomag vaníliás cukor, egy tojás, egy csipet só, egy teáskanál sütőpor, és 0,4 deciliter olaj. Lehetőség szerint jó minőségű olajat választunk. Ilyenkor egyébként, hogyha sütit sütünk, akkor vagy egy nagyon jó minőségű napraforgó olaj legyen, vagy mogyoró olajat tegyünk félre magunknak sütéshez. A karamellás banánhoz pedig kell 3 evőkanál barnacukor, 2 banán, és egy evőkanál vaj az edény kikenéséhez, és itt ragaszkodjunk, mondom még egyszer, a vajhoz. Na, hogyan készül? Először is kikeverjük habosra kétféle cukorral és a sóval a tojást, hozzáöntjük a joghurtot, hozzáöntjük az olajat, szépen elvegyítjük homogénné. Egy másik tálban összekeverjük a lisztet a sütőporral, hozzáadagoljuk a cukros tojáshoz, meghámozzuk a banánt, felkarikázzuk, a vajat felolvasztjuk egy magasfalú serpenyőben, amit később aztán a sütőbe is bele lehet tenni, hozzáadjuk a cukrot, időnként kevergetve főzzük addig, amíg elolvad, belerakjuk a banánkarikákat, 1-2 perc alatt sütjük őket pirosra, és aztán ráöntjük a tésztát. Ez az egyik variáció, most egy kis kitérőt teszünk a receptben, a másik variáció pedig az, hogy nem főzünk itt előre semmit, hanem fogjuk azt az edényt, amiben meg akarjuk sütni, lehet ez egy hullámos szélű piteforma, ami porcelán, lehet egy jénaitál, lehet egy csatos tortaforma, bármi. Kikenjük, megszórjuk, belekarikázzuk a banánt, és nem feltétlenül kell elősütni, rögtön rádobjuk a tésztát, és jó napot kívánok, megsül. Így nyilván egy kicsit finomabb a banános tető, hogyha külön meg van sütve, úgyhogy először, hogyha először csináljuk, akkor próbáljuk először így, ahogy írja a recept. Tehát amikor ez megvan, akkor betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe 35 percre, amikor a elősütött cukros banánra már ráöntöttük a tésztát. 35 perc után beleszúrjuk a villát vagy a hústűt, és hogyha nem ragad rá a tészta, tehát kiállta a tűpróbát, akkor fogjuk, kivesszük a sütőből, hagyjuk kihűlni, és kiborítjuk a serpenyőből vagy az edényből a tálra, vagy tálcára, vagy üvegtára, vagy egy vágódeszkára is akár, mert most ez nagyon modern és nagyon csinos. És ahogy kiborítottuk, úgy a karamellás banán természetesen a tetejére kerül, és akkor ilyenkor már lehet díszíteni, ahogy szeretnénk. Kicsit absztrakt módon, tejszínhabbal, vagy csokoládéforgáccsal, ki mivel szeretné, és természetesen, hogyha tovább szeretnénk próbálkozni banánnal, akkor azt is meg lehet csinálni, hogy egy kis összenyomott banánt a tésztába is teszünk, úgy még banánosabb az íze, nagyon-nagyon finom, egészségünkre.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: A májusi hónap, ami a tavasz vége, de a nyárnak az eleje, nagyon sok házi munkát ad nekünk, és nem csak otthon, hanem a ház körül is van egy csomó teendő, úgyhogy itt van a májusi feladatlista, teendők otthon és a ház körül. Az első az a festés. Ha valaki szeretné átfesteni bármelyik helységét a háznak, a lakásnak, az otthonának, vagy akár az egészet kifesteni, vagy akár kívülről is festeni homlokzati festékkel, hogy átszínezze, akkor ez a tökéletes hónap rá, bár érdemes megvárni az esős időszaknak a végét. Aztán ott van az öntözőrendszer ellenőrzése, ami szintén most már azért elérkezett oda, hogy ezt ellenőrizzük, ez a feladat elérkezett oda, hogy végrehajtsuk, úgyhogy most már szükségünk is van rá, úgyhogy nem árt ellenőrizni, hogy jól működik-e, és hogyha esetleg gond van vele, még gyorsan idő előtt megjavítatni, mert aztán beáll a kánikulai időszak, és aztán, hogyha szükségünk lenne a szakember, akkor nem lesz, mert mindenki ugyanúgy csinálja, mint mi, és utolsó pillanatban ellenőrizteti az öntözőrendszert. Aztán ott vannak az eres csatornák és a vízelvezetők, ezeket is ki kell üríteni, meg kell nézni, hogy nem tettek át bennük a téli fagy, a jég, a nagyobb esőzések, tele van levéllel, faággal, törmelékkel, ezeket érdemes kiszedegetni belőle, főként azért, mert azért nyár elején, nyár közepén még rendesen vannak olyan erős nyári záporok, amik aztán az eltömődött eres csatornákból igen nagy bajt csinálnak, mert vagy leszakad az eres csatorna, vagy orránszáján elkezd majd ömleni a víz. Ilyenkor kell ellenőrizni a szúnyoghálókat, főleg, hogyha valaki érzékeny a csípésre, akár egy szúnyoghálós ajtóról van szó, az ablakokra erősített szúnyoghálóról. Érdemes mindent alaposan átnézni, mert hogyha mi nem is, de a szúnyogok és más rovarok simán megtalálják a legapróbb lyukakat, és aztán még beköltöznek a poloskák is. Érdemes a biztonsági műszereket is ellenőrizni, a füstjelzőt, a riasztót, a szénmonoxid érzékelőt, amiben lehet, annak elemcsere javasolt, illetve nem árt megnézni, hogy a tűzoltó készülékkel is minden rendben van-e, vagy egyáltalán van-e otthon tűzoltó készülék, egyébként legyen. Ilyenkor kell ellenőriztetni és kitisztítatni a légkondit is, ugye évente egyszer kötelező, úgyhogy még azelőtt érdemes megtenni, hogy beáll a nagy meleg, és használni kell. A hálószobát is ilyenkor lehet felfrissíteni, átfordítani a matracot, nagyokat szellőztetni, lecserélni a vastag téli dunyhákat a nyári takarókra, rendet tenni az éjjeli szekrényben és az ágy alatt, valamint az ágy mögött, ott sem árt, némi takarítás. Aztán a fürdőszobai újításokat is ilyenkor jó eszközölni, mert hogyha az ember nagyobb felújítást nem is tervez, de egy új zuhanyfüggöny, néhány új törölköző, egy új vécéülőke, esetleg egy új zuhanyfej beszerzése egyrészt időszerű lehet, másrészt pedig feldobja az ember hangulatát. A bútorok javítása is ilyenkor időszerű, mert ki tudjuk vinni a teraszra, erkélyre vagy a kertbe, és tudunk ott dolgozni. Akár csak egy húzatcseréről van szó, vagy apró asztalos munkáról, ebben a hónapban érdemes elvégezni őket, mert még nem sülünk meg odakint, és nem kell ugye az ajtókat csukolgatni bent. Aztán ott van a garázs és a fészer problematikája, garázs fészer sufni, ugye, hogy nyáron mindent biztosan megtaláljunk, vagy legalábbis tudjuk, hogy mit hova tettünk, ilyenkor érdemes egy nagy takarítást eszközölni, vagy kedves párunkat, férjünket megkérni arra, hogy ahogyan mi a lakásban bent, ő oda kint a garázsban, a fészerben, a sufniban tegyen rendet, és mutassa meg nekünk is, hogy mi hol van, hogyha esetleg nekünk szükségünk lenne rá. Ilyenkor jön el az ideje, hogy a grillsütőt, illetve a nyári konyhát is rendbe tegyük, mert jön a szezon, kezdődnek a sütögetős délutánok, hétköznap esték vagy hétvégék is. Úgyhogy hamarosan, amikor már elkezdjük ezt, akkor érdemes már tiszta eszközökkel elkezdeni dolgozni. Ezekhez nem is muszáj vegyszereket alkalmazni. A jó kis dörzsi szivacs, a kis dörzsölős kefe, illetve a szódabikarbon, az ecet, a citromsav és maga egy félbevágott citromsóval tökéletesen megfelel, ráadásul nincs benne kemikália, mert azért nem biztos, hogy szerencsés kemikáliákkal teli tisztítószerekkel olyan dolgokat dörzsölni, amiket aztán ugye melegítünk, plusz csupaszon rá

A 98 pontot Manna FM, Manna Közijének az állatbarát rovatában ma arról fogunk beszélni, hogy miért pisil be a kutyus a lakásba, hogyha egyébként ő szobatiszta, és milyen megoldást találjunk erre. Több különböző dolog is okozhatja ezeket az úgynevezett pici kis pisi baleseteket a kutyusoknál. Szerintem a gazdik pontosan tudják, hogy miről beszélek, nem kell ettől megriadni, hogyha valaki éppen most készül arra, hogy kutyagazdi legyen. Nem egy rémisztő dologról van szó, nem kell izgulni. Még egy szobatiszta kutyusnál is előfordulhatnak időnként kis balesetek, amikor is a kutyus véletlenül a lakás parkettáján, a kövön, vagy esetleg a szőnyegen végzi el a dolgát, és oda pisil. Sokakat frusztrálnak az ilyen esetek, de hogyha többször ismétlődik ez, akkor a legjobb mielőbb utána járni, hogy nem egészségügyi probléma áll-e a jelenség hátterében. A következetesen és kellő türelemmel szobatisztaságra nevelt kutyus a legtöbb esetben megbízható, és időben jelzi, hogyha szükséget érez a vizeletürítésre, vagyis sétálnia kell menni, amikor mégis a legjobbakkal is megtörténik tényleg a baleset, és bár kellemetlen lehet erre hazaérkezni egy munkás nap után, az utólagos szidalmazás már felesleges, nem fogja tudni a kutya, hogy miről van szó, és egészen biztos, mondjuk úgy inkább, hogy az esetek 80%-ában biztos, hogy nem szándékosan csinálta. Az állattartáshoz, a gazdiléthez kitartás és eltökéltség mellett egy jó adag humor sem árt, úgyhogy mit tegyünk akkor, hogyha bepisült a kutyus? Óriási tévedés elsősorban és legerőször is azt hinni, hogy bosszúból képes bepisilni a kutyus. Az etológusok jelenlegi álláspontja alapján ilyen összetett érzelmekre ritkán képes, vagy ritkán csinálna ilyet. A nem megfelelő vizeletürítés hátterében inkább másféle motivációt és problémát kell keresni. Lehetnek ezek kutyuti problémák, hogyha a felnőtt szobatisztaságra megtanított kutyus hirtelen ismét bepisil, az gyakran egészségügyi zavar okozza, lehet ez egy fertőzés, egy holyaggyulladás, húgykő, ritkábban súlyos betegség is állhat a háttérben. Ezért, hogyha látszólag indok nélkül történik, akkor menjünk mindenképpen az állatorvoshoz, aki szükség esetén gyógyszeres kúrát, étrendkiegészítőket, étrendi változtatást, vagy pedig napirendi változtatást javasol majd. Aztán természetesen, ahogy az embereknél, ugye az állatoknál is az időskor és a betegségek összefüggése az azért ad tünetet, így egészségügyi problémákkal járhat az öregedés. Ilyen az idős kutyusoknál előforduló demencia, amelynek következtében elfelejthetik például a korábban tanultakat, eltévedhetnek a lakásban, vagy nem ismernek meg korábban szokott dolgokat, esetleg elfelejtik azt is, hogy voltak már sétálni. Sajnos a vesefunkciók romlása, vagy egy általános inkontinencia is okozhatja a vizelettartási problémákat. Egyébként ez akár a fiatalabb kutyusoknál is felléphet. Ugyancsak vezethet ilyen bepisilős balesetekhez a cukorbetegség, vagy a Cushing-kór, de akár egy ízületi gyulladás, vagy sérülés is, ami megnehezíti, vagy fájdalmasra teszi a mozgást. Mindenképpen menjünk és konzultáljunk az állatorvossal, nem kerülhető meg az állatorvosi vizit. Vérvétel és a doktor nyilván a kísérő tünetek függvényében a vizsgálatok elvégzése után megállapítja, hogy mi a probléma, felállítja a diagnózist. Sokan döntenek például a pelenkák vagy a frekventált helyeken netfiú betétek elhelyezése mellett is, hogyha elhúzódik a gond, de általában jó eséllyel és sikerrel lehet ezeket orvosolni. Úgyhogy én leginkább és továbbra is azt tudom mondani, hogyha tudunk türelmesek lenni a körülöttünk lévő gyerekekkel, még ha nem is a saját gyerekeink, akkor ugyanígy tudunk türelmesek lenni. Nem kell, hanem tudunk türelmesek lenni a kutyáinkkal is. És azt soha ne felejtsük el, hogy egy kutya soha nem akarna szándékosan bosszúságot okozni nekünk. Egyik állat sem ilyen. A macska talán tud sértődöttségből így jelezni, hiszen nem tudja megmondani nekünk, hogy rosszul esett, amit csináltunk, hogy rosszul esett, hogy egész nap nem jöttünk, és egész nap egyedül hagytuk. De a türelem az nagyon fontos. És mielőtt felcsattannánk, próbáljunk meg legalább otthon, legalább velük türelmesek lenni, és egyébként ez egy nagyon jó gyakorlat, mert akkor kifelé, a külvilág felé, kint a világban, a munkahelyünkön, az utcán, vagy a forgalomban, az autónkban is tudunk majd azok lenni.

0: 98 pontot Manna FM életörömzene, és az életöröm zenéken belül is a legfinomabb muzsikák, a friss híreket követően indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra kizárólag itt a Mannán. A mai kínálatban itt lesz Michael Jackson, Keb Mo, Ketchup, Kate Bush, Irene Cara, Natalie Imbruglia, és elsőként Chris Rea, az Auberge-el. Ő indítja el a mai zenei finomságok óráját a friss hírek után.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
5: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice, great brands.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
7: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
8: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
9: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
2: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
10: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: Két orosz drón csapódott be Lettországban. Újabb településen találtak aszbesztel szennyezett aszfaltot. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban. Az egyik egy olajtározóra zuhant az ország keleti részén, de senki nem sérült meg, valamint károk sem keletkeztek. Azt egyelőre nem tudni biztosan, hogy az orosz energetikai létesítményeket támadó ukrán drónokról van-e szó. Korábban azonban már előfordult, hogy a Kijev által orosz célpontok ellen indított fegyverek közül néhány belépett a balti ország légterébe. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022 májusa óta. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Több mint 70 borászat várja az érdeklődőket a jövő csütörtökön kezdődő avasi borangoláson Miskolcon. A kétnapos gasztronómiai rendezvényen a borkóstolás mellett kézműves vásárral, ételkülönlegességekkel és koncertekkel várják a látogatókat a hangulatos Macskaköves utcáiról híres Avasdombon. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Mondom is, a mai kínálatot érdemes már most felhangosítani a rádiót. Michael Jackson és a Human Nature, de itt lesz még Cabmo és a Hand It Over, Ketchup, Kate Bush, Irene Cara, Natalie Imbruglia és Chris Rea. Ez az Auberge, vele indul a zenei finomságok órája. Kizárólag itt a Manna FM-en most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

következő zenei gyöngyszem, Irene Cara és a Funky Train egy olyan dal tőle, ami kevéssé ismert, és mégis a gyűjtők, illetve a rajongók körében ez mégis egy nagyon kedvelt dal. Egyébként, hogyha mondjuk a tempóját nézzük, akkor igazi, gyors tempójú diszkodal, tulajdonképpen a teljes 80-as éveket érezhetjük benne, és szerintem ez az a típusú dal, amit lehet, hogy nem is ismerünk fel, hogy Irene Cara dala, de mégiscsak több filmben is megjelent kisebb-nagyobb részleteiben. Szóval, hogy mit kell pontosan tudni erről a dalról. Ez a nem olyan nagyon ismert dalai közé tartozik, mármint maga a Funky Train, egy kevésbé ismert, de a gyűjtők körében, hogy már mondtam, nagyon kedvelt darab, az énekesnő diszkó korszakának a teljes energiája és hullámzása megjelenik benne, és bár nem lett olyan világsiker, mint mondjuk a Fame, vagy a Flashdance betétdal, a rajongók számára mindig nagyon fontos mérföldkő maradt az életművében, és én most nagyon szeretném, hogyha mindenki megismerné ezt a dalt is, mert valóban olyan energia és olyan tempó van benne, hogy az ember nem tud nem jobban lenni tőle. Úgyhogy aki egy kicsit is lógatja az orrát, az most hangosítsa föl a rádiót, és húzza le az ablakot a kocsiban, vagy álljon ki nyitott ablakba otthon, de mindenképpen legyen jó hangos a rádió, és hallgassa meg ezt a dalt, és garantálom, hogy jobban lesz tőle. A dalt egyébként, hogyha a megjelenését nézzük, gyakran a 2000-es években kiadott válogatásokon találni, például a 2005-ös Flashdance EP-n is. A dal zenét és a szövegét Sherman Haining jegyzi, és ez egy, ahogy már említettem, klasszikus úgynevezett high energy diszkó és szinti pop elemek ötvözetének a zseniális keveréke, a 80-es évekbeli hangzását viszi tovább, de mégis egy kicsit valahogy a 2000-es évek, sőt néhol a 90-es is megjelenik benne. Amit pedig Irene Carával kapcsolatban illik tudni, az például az, hogy 59-es születésű, Irene Cara Escalera néven született, de New Yorkban, az államokban Gaspar Escalera és Luis Escalera gyermekeként született, az apukája gyári munkás volt, és nyugdíjas szakszofonos, az anyukája pedig egy moziban kereste jegyszedőként a kenyerét. Nagy családban nőtt fel Irene, öten voltak testvérek, ő volt a legkisebb, és egészen picike volt, 3 éves, amikor egy amerikai gyermek szépségversenyen bekerült az ötösbe, az utolsó ötösbe a finalisták közé, mondjuk így, és akkor már felfigyeltek rá. Egészen kicsi korában kezdett el zongorázni, táncolni és színészkedni, és először egy spanyol nyelvű tévécsatornán jutott szerephez, aztán később a Broadway-en is feltűnt, 71 és 72 között a The Electric Company szereplője volt 130 epizódon keresztül, aztán 75-ben kapott először filmszerepet, a legismertebbek között ott van a Sparkle, a Hírnév és a Párbaj a városban, ugye a Hírnévből a legendás és megunhatatlan Fame című dalt is ismerjük. A zenei karrierje 80-as évek elején indult, az első igazi nagylemez, a stúdiólemez 82-ben jelent meg, ami az évtizedben, abban az évtizedben még 2 másik is követett, és 84-ben megkapta a legjobb betétdalért járó Oscar-díjat, a Flashdance című filmnek a betétdaláért. Jön Irene Cara, és ez a bizonyos dal, amit annyira nem ismernek sokan, de most mi teszünk róla, hogy ez másképp legyen. Funky Train, egy igazi, tempós, úgynevezett, ahogy már mondtam korábban, high energy disco dal, de valójában nagyon funk is. Mondjuk el tudom képzelni egyébként, hogy erre táncol Brecky és Miss Ruffy, tehát hogy annyira amerikai, és közben annyira funk is, és annyira modern kori is lehetne. Irene Cara és a Funky Train most.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most tessék kapaszkodni. Egy olyan kincs következik, ami már évtizedek óta gyakorlatilag a szerelmes dalok, a nőktől férfiakhoz szóló szerelmes dalok egén álló csillagként van jelen a mi életünkben. Nagyon sokan feldolgozták, mint például Ella Fitzgerald, aztán Barbara Streisand, például ő is. Egészen elképesztő utat járt be Sarah Vaughan, Sheryl Crow, aztán Louis Armstrong, Billie Holiday, Diana Ross is feldolgozta. Eredendően George és Ira Gershwin daláról van szó, mi most egy másik feldolgozást, modernkorián mégis a füstös, fekete-fehér időszakba utaztat el bennünket ez a modernkori változat, két Bush előadásában fogjuk meghallgatni. Hogyha az embernek van lehetősége most arra, hogy becsukja a szemét, egy kicsit hátradőljön, és elképzelje, hogy egy fekete-fehér filmnek a szereplője ő maga is, és várja a férfit a rendezvún, egy pici kávézóban, egy hosszú szipkával a kezében, egy pohár borral maga előtt, nyilván felnőttként, akkor ez tökéletesen elrepíti oda. Ad egy olyan nyugalmat a léleknek, egy olyan bizonyosságot a szívnek, hogy ez létezik, ez az érzés. Várjuk a szeretett férfit, és közben dúdoljuk magunkban ezt a dalt, amiben elmondjuk magunknak róla, illetve talán remél, vagy a későbbiekben neki is elmondhatjuk, hanem is énekszóval, vagy neki lejátszva ezt a dalt, hogy mit érzünk iránt, hogy milyen a férfi, akit szeretek. The Man I Love a címe a dalnak, amit, ahogy már mondtam, George és Ira Gershwin írt 1927-ben a Fred és Adele Esther című musicalhez, a Lady Be Goodhoz. Akkor még nem örültek annyira a dalnak, mint amennyire mi szeretjük ezt már, nem csak manapság, hanem nagyjából 1930 óta, akkor igen, olyan, hát mondjuk az, hogy langyos fogadtatásban részesült, de aztán ugye ki is került a műsorból, majd később, amikor Lady Mountbatten Amerikában rábukkant el a dallamra, kért George Gershwintől egy dedikált példányt, azt visszavitte magával Angliába, és aztán a brit tánczenekarokat meggyőzte arról, hogy kezdjék el játszani ezt a dalt, és az onnantól kezdve, amikor Helen Morgan felvétele végül sikeressé tette ezt a dalt az Egyesült Államokban is, akkor onnantól kezdve ez egy óriási pályát járt be, és feldolgozta Billie Holiday, hogy már korábban mondtam, Ella Fitzgerald és Barbara Streisand is többek között. Kate Bush 1994-ben készítette mondjuk ugye a saját verzióját a The Man I Love-nak, Larry Adlerrel készítette el, és 94-ben, amikor elkészült a Glory of Gershwin című nagylemez, ahhoz készült el a Kate Bush és Larry Adler változat a The Man I Love-val. Akkor Larry Adler éppen 80 éves volt, amikor felvette ezt a duettet Bush-al. Egyébként ő egy világhírű szájharmonikás, Larry Adler, sok dalban lehet őt hallani, csak nem tudjuk, hogy ő herflizik, ha szabad így fogalmazni, abban a bizonyos dalban, és amikor a dal bekerült a brit top 40-be, akkor ez lett a valaha volt legidősebb brit sláger szerző, mármint Larry Adler. A videoklip az önmagában is nagyon érdekes, mert hogy az öltözékek nagyon modernek a klipben, viszont a klip hangulata, ahogyan felvették, ahogyan fényképezték, a fekete-fehérsége Kevin Gudley rendezésében készült el, aki egy nagyon hasonló kinézetet képzelt el, álmodott meg és valósított meg a Police-nak az Every Breath You Take című videoklipjében, úgyhogy itt van egy kis átfedés vagy hasonlóság e között a kettő között, úgyhogy tessék kapaszkodni, rádiókat felhangosítani, vagy a telefon, hogyha azon keresztül hallgatnak minket, és akkor most jön a finomság. Kate Bush és a The Man I Love itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Egy újabb különleges dal, egy újabb különleges brigádtól, akik igen-igen figyelemre méltóak, és igen-igen dilinyósnak tűnnek. Egy kicsit keveredik a modern kor, tehát ez a kor, amiben éppen járunk. Egy kicsit a brit popos időszakkal, a 90-es évek közepével, külsőre legalábbis. Ez a Mike Snow nevű formáció, ami ellentétben a kérdőjelekkel, bár nagyon sokan így ejtik a nevüket, nem Miike, nem Takashi Miike japán filmrendezőre utal, hanem egy barátjuk után nevezték el Mike Snow-nak az együttest, csak két ível írják a nevet. Na de, hogy kikről is van szó? Ez egy indie pop trió, a Mike Snow, 2007-ben alakultak Stockholmban, tehát itt már azért a furcsa külsőre és a furcsa megjelenése. Az indie pop talán most már nem ismeretlen műfajáról, sokszor szoktam beszélni, hogyha ilyen zenéről van szó. Ez egy olyan zenei műfaj, sőt egy olyan szubkultúra egyben, ami nem csak a zeneiséghez, a zenéhez kapcsolódik, ami a gitárpopot az úgynevezett DIY etikával ötvözi, és szemben a mainstream popzene stílusával, tehát ami a legnépszerűbb vonulat, és annak a hangfelvételével is, a brit post-punkból ered, a 70-es évek végén indult el, és aztán később virágzó fanzint, lemezkiadót, klub és koncert környezetet is létrehozott, legalább annyira híres, és legalább annyi zseniális zenekart és előadóművész termelt ki, mint a grunge korszak és stílus. No, a zenekar tagjai a svéd Blatchy and Avant, vagy Avant, hol így mondjuk, hol úgy, producer és dalszerző duó, Christian Carson és Pontus Winberg. Valamint az amerikai érdekes Andrew Wyatt, pontosabban Andrew Wyatt Blakemore, aki nem csak amerikai zenész és énekes, de dalszerző és lemezproducer és sok minden más még a zenei világban. New Yorkban született, Manhattanben, a világ közepén, ott nőtt fel, és a pályafutását olyan New Yorki zenekarokban kezdte, mint a The AM vagy a Black Beetle. Aztán ugye, hogyha már nála maradunk Andrew Wyattnél, akkor szélesebb ismertséget a Mike Snow hozott neki egyébként, amikor ő elkezdett velük dolgozni. A fiúkkal kapcsolatban érdemes tudni például azt még, mármint a két említett svéd sráccal kapcsolatban, hogy ők is sok-sok-sok neves előadóval dolgoztak együtt, Britney Spears, Kylie Minogue, Miss Dynamite, Madonna, Jennifer Lopez, Katy Perry, a Girls' Generation, Christina Milian, Sky Ferreira, Hikaru Utada, és tulajdonképpen innentől kezdve mondhatjuk, hogy ők is azok a típusú előadó művészek, mint amilyenek az énekesek között szoktak megjelenni, hogy korábban háttérénekes volt, óriás világhírű művészek mögött, és akkor egyszer csak kiviláglott a kórusból az illető, és lett belőle egy újabb híres, világhíres, zseniális énekes, mint például amilyen Sheryl Crow, aki Michael Jackson háttérénekese volt annó, vagy Paula Colt is említhetném. Na de nem ebbe az irányba megyünk, hanem maradunk a svéd fiúknál, illetve a svéd és amerikai fiúknál. Tulajdonképpen a Blatchy és Avant első sikerét az amerikai énekesnő dalszerző Christina Milian debutáló albumán datálhatjuk, vagy hát neki köszönhetjük, mert ebben is ők működtek közre, és így ismerte meg őket maga a zenei világ, és hogyha arról a dalról, amit most meghallgatunk, el néhány szót mondani, Genghis Khan, szerintem nem lesz ismeretlen senki számára, Genghis Khant azért hozzák föl ebben a dalban, és egy teljesen fura videóklipben érdemes azt is megnézni, mert hogy az énekes, a már említett Andrew Wyatt, egy nagyon féltékeny típusú pasi, ezt magáról el is mondja sok interjúban, és azt mondja, hogy teljesen furcsa állapotba kerül, amikor féltékeny lesz a barátnőjére, vagy arra gondol, hogy valaki más alszik a barátnője mellett, elkezd hullámozni az agya, és teljesen elborul az elméje, és azt mondja, hogy ilyenkor úgy érzi magát, mint Genghis Khan, és ilyenkor figyelmezteti is, vagy hát a dalban a barátnőjét, hogy minden romantikus riválisra úgy fog reagálni, mint a hódító mongol császára. Na hát innen a dal címe, úgyhogy most a Mike Snow és a Genghis Khan egy egészen új fajta értelmezésben.

98 mondtad Manna FM zenei finomságai között most, tessék kapaszkodni, egy elképesztően finom, extra gyönyörű muzsika következik, ami laza, de közben nagyon mély értelme van, és szerintem nagyon komoly kapaszkodó tud lenni mindannyiunknak, hogyha éppen egy kicsit lógatnánk az orrunkat, vagy egy kicsit úgy éreznénk, hogy elhagyott bennünket az erőnk, vagy egy kicsit nehezebb megélni a mindennapokat. Keb Moore, akiről szó van, vagyis a polgári nevén Kevin Roosevelt Moore, és a Hand It Over, vagyis az Add Át című dal, hogy ez miért érdekes, hát majd mindjárt elmondom, és azt is, hogy hogyan kapcsolódik össze ez a hittel, az imádsággal, Istennel és a feladással, amit mi ugye mi magyarul azt gondoljuk, hogy a feladás az a kudarc élmény, pedig nem. Feladni, vagy átadni, úgy, mint a Hand It Over jelentése, azt jelenti, hogy lemondani a gondomról, lemondani a nehézségről, és feladni oda a fejebb valónak, hogy ő oldja meg. Aki látja és tudja, hogy hogyan tudjuk megoldani, ő látja a nagyobb képet, és tulajdonképpen itt csak annyi a dolgunk, hogy imádkozzunk, és legyen hitünk abban, hogyha átadjuk ezt a nehézséget, akkor sokkal jobban, gyorsabban és számunkra a lehető legkedvezőbb módon fog megoldódni, úgy, ahogyan sose gondoltuk volna, hiszen mi látunk egy kicsi-kicsi részt, odaföntről pedig látszik a kerek egész. Ha visszatérünk egy kicsit magához, az előadóhoz, Keb Moore-hoz, akkor önmagában már a stílusa is nagyon érdekes, ő főként blues előadóként van apostrofálva, ezen belül delta blues, country blues, de azért van benne más stílus elem is bőven, folk, jazz, rock és pop is. A stílusa gyakran a postmodern blues kategóriához illesztődik, vagy ahhoz csatolják, hagyományos blues gyökerekkel, de egészen modern és érdekes felütéssel, és közben pedig van benne egy gyönyörű, vaskos, csodálatos gospel vonal, ami minthogyha az evangéliumot is hirdetné. Hogyha a zenei pályáját nézzük, akkor ami a legérdekesebb vele kapcsolatban, hogy pont úgy, mint az igazi nagyok, gyerekkorától fogva rá volt kattanva a zenére. Főként a zene iránt érdeklődött, más nem is nagyon foglalkoztatta a családja, és nagyra értékelte a zenét, a gospel és blues zenét főként. Első zenei lépései között szerepelt a stíldobok használata, illetve a kalipszó zene is. Aztán a 70-es években együtt dolgozott Papa John Creech-el, aki a Jefferson Airplane egykori tagja volt, és több felvételen is dolgoztak együtt, egy közreműködött vele. 1980-ban jött ki az első önálló albuma, a Rainmaker, aztán az új, sokkal inkább Keb Moore stílusú, vagy mondjuk úgy, hogy egy új identitás a Keb Moore-nak 1994-től válik meghatározóvá, akkor jelenik meg az első album, amely már e néven apostrofálja a művész, tehát hogy ez az új név, ezt a művész nevet használja akkor már. Keb Moore. A Just Like You című lemez, ami 1996-ban jelent meg, különösen fontos számára és számunkra is, mert hogy ezen szerepel. A Hand It Over című dal többszörös Grammy díjas, számos albumát és különféle élő felvételeket is kiadott már az évek során. Nagyon sok unplugged koncertje van. A Hand It Over például nagyon sok helyen lehet megtalálni a neten, akusztikus előadásban.

ami még sokkal inkább erőteljessé teszi benne az ima lenyomatot, vagy az imádság vonalát, azt, ami a legerősebb talán ebben a dalban, hogy tényleg higgyük el, legalább egyszer próbáljuk meg azt, hogy nem kapaszkodunk a problémánkba, hanem azt mondom, hogy feladom, átadom, old meg, Istenem, és akkor a legnagyobb bizonyság az, amit ilyenkor kaphatunk, mert a dolgok így meg tudnak oldódni, úgy, ahogy mindenkinek a legjobb. Keb Mo és a Hand It Over itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerül ma is magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat, és tanítassa a szülinaposokat, legyen nagy a tortások az ajándék. Holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan ezt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagylelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose hallunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből, és hálával adoztak érte. Az idézett Dés-szerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Lakóházakat ért ukrán drón támadás Délnyugat-Oroszországban. 38 jelentkezőből választják ki az idei Balatonfagyját. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ukrán dróncsapás ért több lakóházat a délnyugat-oroszországi Briansk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is, utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Retlen drónok csapottak be Lettország keleti részén. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Csökkenteni kell a hajózás okozta környezetszennyező hatásokat a Balatonban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. Vasas Gábor hangsúlyozta, a tóvíz minősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vitorlázó és hajós a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a járművet. A szakember szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben. Holnap választják meg a Balaton fagyját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlva. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Mi van az ételünkben, a csomagolásban, a kozmetikumokban, és ami talán a legnyugtalanítóbb kérdés, hogy vajon mi lehet a szervezetünkben. Egyre több kutatás és szakmai anyag foglalkozik azzal, hogy a mindennapjainkban használt mesterséges vegyi anyagok, köztük a mikroműanyagok, hogyan jutnak be a testünkbe, és milyen hatással lehetnek ránk hosszú távon. Ebben a témában beszélgetek mai adásunkban vendégemmel, dr. Bíró Szabolcsal, a vegyészmérnöki tudományok doktorával, kutatófejlesztő szakmérnök, valamint több szabadalom feltalálója, aki több mint 25 év szakmai tapasztalattal vizsgálja a mindennapi vegyi terhelés kérdését, és ami nagyon fontos, hogy megjelent egy könyve is, a Mérgezett mindennapok, hogyan szennyezik be a vegyi anyagok a szervezetünket, és mit tehetünk ellenük címmel. Szervusz, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt!
1: Induljunk elsőként onnan, hogy ha arról beszélünk, hogy vegyi anyagok a szervezetünkbe, akkor mi az a mennyiség, ami már nem elhanyagolható?
2: Ugye onnan indítanám, hogy azokat nevezzük vegyi anyagoknak, amiket az emberiség szintetizált. Ezek számomára már meghaladja 200 millió különböző vegyületet, és ugye az a kihívása a szervezetünknek, hogy mivel ez ismeretlen számára, a lebontásuk és a szervezetből történő kivezetésük az időnként problematikus.
1: És csak ugye, időnként? Bocsánat.
2: Nem tudjuk, mert olyan annyira sok vegyületről van szó, azt viszont tudjuk, hogy van jó pár, ami igen problémás, és én itt két nagy halmazra bontanám szét ezeket az anyagokat. Az egyik része gyulladáskeltő, és ugye tudjuk, hogy minden krónikus betegség mögött gyulladás van. Pont. Ugye ez a természetgyógyászat alapja is. Illetve a másik halmaz, az pedig a szervezetünk a molekuláris hasonlóság miatt hormonként azonosítja, és ez leggyakrabban egyébként ösztrogénhormon, de nagyon gyakran a pajzsmirigy hormonok működését, vagy például a receptorra rá tud kapcsolódni, és ezért nem engedi, hogy a megfelelő hormon oda kapcsolódjon. Úgyhogy ezen a két nagy területen elképesztő módon be tudnak zavarni. És a kérdésedre a rövid választ megpróbálom megadni, hogy nagyon kevés is számít, mert hogy a kutatásokban arról van szó, hogy ezek nem a klasszikus toxikológia lineáris modellje szerint hasznosulnak, tehát az, hogyha iszok egy kis sört, akkor kicsit száll a fejembe, ha sok sört iszok, nagyon a fejembe száll, ez a linearitás, hanem gyakorlatilag ezek U, vagy fordított U betű görbével lehet leírni a mechanizmusokat, ami azt jelenti, hogy nagyon pici, már nagyon nagy hatással van, tehát az U-nak a szára, az abszolút ugye nagy dózist mutat, igen, tehát igen. Nagy hatást kell. Úgyhogy ez igen problémás, hiszen minden nap találkozunk végtelen számú vegyi anyaggal, és fogalmunk sincs, hogy a szintetikus aromától kezdve a tartósítószerekig, az illatoktól, a műanyag tárgyaink, amiket megfogunk, mert hogy a műanyag tárgyaink kémiailag nem stabilak, így a bennük lévő adalékok, azok érintkeznek velünk, az ételünkkel, az italunkkal, stb.
1: Ez most egy kicsit így megijesztett.
2: Nem az volt a célom.
1: Igen, de hogy ugyanakkor meg szinte van olyan így a körülöttünk, így az életünkben, ami...
2: Ami nem problémás?
1: Igen.
2: Hát, hogyha a tárgyainkat vesszük például, és visszamegyünk az alapokhoz, akkor az üveg, a fa, a fém, a klasszikus
1: igen,
2: dolgok.
1: A klasszikus dolgok, igen.
2: Azok abszolút nem problémások. Felül... Hát a műanyagok azok abszolút igen. Ugye az emberiség elkezdett egy csomó olyan anyagot előállítani, ami valamilyen általában kényelemhez köthető dolog, hogy kényelmesebb legyen nagyobb mennyiségű élelmiszert termelni. Akkor ott azt valamibe be kell csomagolni, legyen mindig olcsó. És az iparágak a kapitalizmus szabályai szerint nem úgy működnek, hogy kitesztelik, hogy van erre valami probléma a táplálékláncokban, hanem jó van, az úgy majd kiderül. Tehát, hogy van ez a csúnyán hangzik, de azt hiszem már sok ember tisztában van, ez a bisphenol A nevű anyag. A 1938 óta tudjuk, hogy ösztrogén hormont utánoz, és gyulladást is kelt, de még mindig engedélyezett, és az Európai Unió 2030-tól szeretné majd betiltani, úgy, hogy 2030-ban még lehet majd olyan konzerva polcon, mert minden konzervben van, lehet még, tehát az még mondjuk 3 év, 2033, uh-huh. Na mi van, és mi van a világ többi részével, ahonnan importáljuk a dolgokat.
1: Ugyanúgy valószínűleg ugyanúgy importálni fogjuk.
2: Abszolút, abszolút, és hogy a biszfenol A, akkor oké, tegyük fel, hogy betiltja a szabályozás. Igen ám, úgy hívják a szaknyelven ezt, hogy sajnálatos helyettesítés, mert már megvannak azok az analóg molekulák, amelyek nagyon hasonló hatást fejtenek ki, de jogilag még nem tiltottak. És az ipar ezeket kezdi szépen használni.
1: Tehát akkor igazából most ilyenek jutottak eszembe, hogy mondjuk alapvetően például most egy tusfürdő, ez jutott eszembe uh-huh. elsőre. Tehát nem csak maga az, amit a testünkre kenünk, az van tele mindenfélével, hanem maga a flakon is, amiben benne van?
2: Abszolút. Tehát a flakonban mondok egy egyszerű példát, azért, hogy a napfény ne tegyen kárt a műanyagban, használnak úgynevezett benzofenon, ez csak azoknak, uh-huh. akik utána akarnak nézni. És ezek az adalékok a samponba szépen beoldódnak. Ez
1: de úgy... mennyi idő alatt, vagy ez azonnal, ahogy bele öntik? Vagy...
2: Hát azonnal elkezdődik a folyamat, de szépen lassan, és az attól függ, hogy milyen a közeg. Tehát, és hogy több kémiai paraméter van, és például a könyvemben ezeket is tárgyalom, uh-huh. hogy a nagy hőmérséklet az rendkívül módon felgyorsítja. Úgy kell az egészet elképzelni, mint amikor télen bent jó meleg van, és kinyitjuk az ablakot. Hogyha uh-huh. minél nagyobb a hőmérséklet különbség, annál gyorsabban ki akar egyenlítődni.
1: Igen.
2: Ugye ez a kémiában, ez a diffúzió, és hogyha mikróban műanyag edénybe melegítünk, akkor megvan az a nagy hőmérséklet, vagy vizet forralunk egy műanyag vízforralóban, akkor azonnal beoldódik minden a felforralt vízben, utána meg szépen megisszuk a kávénkat, vagy hogyha elviteles kávé, akkor papírpohárba kérjük, de valójában a papírpohár belseje az polietilén műanyaggal van kibélelve, hogy ne ázzon át. Úgyhogy...
1: Tehát akkor igazából a papírpohárral sem mentettük meg magunkat.
2: Abszolút ettől. Nem, abszolút nem. Úgyhogy,
1: tehát az egész rendszer úgy van kitalálva, hogy igazából alig juthatunk hozzá olyan termékekhez, amikben nincsen valami vegyi anyag.
2: Igen. Mert hogy ez nem szempont,
1: igen.
2: Az élő lények egészsége, amikor tervezik ezeket a dolgokat, az a szempont, hogy műszakilag megfelelő tulajdonságok jöjjenek létre, és minél olcsóbb legyen. Tehát hiába van betiltva valami, hogyha nincs olcsóbb alternatív, akkor az lesz. És az iparágat nem annyira foglalkoztatja, és most itt nem pálcát akarok
1: persze,
2: törni senki felett, hanem valójában így működik ez a kapitalista létberendezkedés, amit folytatunk.
1: Rövid szünet után pedig jövünk vissza, zene után tartsanak velünk önök is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában dr. Bíró Szabolcs, vegyészmérnöki tudományok doktora. A mérgezett mindennapok hogyan szennyezik be a vegyi anyagok a szervezetünket, és mit tehetünk ellene című könyv szerzője. És hát itt a zene előtt, amilyen adatok úgymond elhangoztak, mondhatnám azt is, hogy egy picit így ijesztő, hogy mennyi vegyi anyag kerül be a szervezetünkbe a hétköznapok során. Létezik egyébként olyan, tehát lehet úgy élni, most itt szerintem itt a nagyvárosban én azt gondolom, hogy egyáltalán nem, de majd kijavít az, hogyha igen, de mondjuk egy kisebb faluban például, aki mondjuk odafigyel, lehet úgy élni, hogy teljesen vegyszermentesen? Na akkor nem vegyünk 100%-ot, mert gondolom az nem létezik, legyen egy 90%.
2: Hát ugye ez is nagyon nehéz erre válaszolni. Én abban szeretnék hinni, hogy igen, nagyon sok mindent megtehetünk magunkért, mert oké, hogy jó néznek ki ezek az újrahasznosítható műanyag poharak, de otthon azért, hogyha valaki üvegből iszik, az nem egy olyan óriási dolog. Vagy mindenkinek vannak, azt hiszem legalábbis, hogy ilyen fekete színű merőkanalai, meg csipeszei, műanyag csipeszei, amivel főzünk.
1: Igen.
2: Vagy amivel a forró leves szépen merjük ki, de hogyha azt mondjuk lecserélnénk egy fémre, akkor nem lenne semmi probléma. Uh-huh. És én azt próbáltam egyébként az élettér szisztematikus vizsgálatával feltárni, hogy mit tehetünk a konyhában, mert hogy ott megesszük ezeket az anyagokat, na jó, de nappaliban meg belélegezzük pórformájában, vagy mert a műanyag van a szőnyeg alján, és onnan úgy hívják a szaknyelven, uh-huh. hogy kimigrálnak az adalékok, uh-huh. és ezt a porral belélegezzük. Tehát, hogyha jót akarunk magunknak, akkor vegyünk egy olyan porszívót, ami egyébként nem tekinthető drágának, amiben ez a HEPA 13 szűrő van, uh-huh. És hogyha azzal porszívózunk, akkor rendkívül sokat tettünk már magunkért. Vagy például én otthon használok levegőtisztítót, és szerintem nem egy világvége, óriási nagy költségterhelés, hanem ez egy szükséges dolog, hogy tudjunk élni normálisan, és hogy ne szedjünk össze krónikus betegségeket, mert azért ne felejtsük el, hogy a természeti népeknél nincsenek krónikus betegségek. Tehát az életmódunk a probléma.
1: Igen, igen, ez pontosan.
2: Úgyhogy ha odafigyelünk sarokpontokra, tehát ugye szó volt most a beszélgetésben a vízforralóra, tehát vagy hogyha...
1: De akkor mivel forraljunk vizet? Vagy...
2: Lehet kapni fémből is vízforraló.
1: Ja, fémvízforraló.
2: Nekem olyan van. Uh-huh. Egyébként én közreadtam azt a listát, amit én használok, úgyhogy bárki nyugodtan, hogy...
1: Hol lehet ezt elérni?
2: A saját honlapomon, ami a nevemre rákeresve. De a könyven keresztül, a könyvben is benne van, tehát hogy én egy csomó mindent teszteltünk, kipróbáltunk a víztisztítástól kezdve, a milyen serpenyő, tehát hogy tényleg részletesen, az sem mindegy, hogy az ember milyen matracon alszik, mert a poliuretán hab, ez a leggyakoribb, abból olyan gáz halmazállapotú káros anyagok jönnek ki folyamatosan, amíg mi alszunk, ami nem jó nekünk, de a latex matracok azok rendben vannak. Uh-huh. És hogy van egyébként mindenre, azt hiszem, hogy megoldás, hogyha vitorlavirágot tesz valaki a hálószobájába, az tisztítja a levegőt, és ez tök jó. Vagy az, hogy ne egész nap folyamatosan tartsuk nyitva az ablakot, hogy friss levegő legyen, hanem szellőztetési, rövid szellőztetési húzatot kell csinálni, és hogy ez egy sokkal jobb megoldás. És lehetőség, hogyha nagyvárosban lakik valaki, akkor ne a csúcsforgalom idején szellőztessen.
1: Meg hát nem beszélve arról, ugye most itt előttem is van mondjuk 3 monitor, tehát a számítógépek.
2: Persze, de vannak dolgok, amivel nem tudunk mit csinálni. Tehát igen. A szemüveg lencsém az polikarbonát műanyagból készül, egyébként azt hiszem 23 féle különböző műanyagot elemeztem, mert hogy nekem az a megrögződésem, hogy olyan tanácsot adni, hogy ne használj műanyag tárgyakat, ezt nem lehet kivitelezni, ez egy rossz tanács. Tehát a különböző műanyagokat priorizálni kell, uh-huh. és az élethelyzeteket is priorizálni kell. Tehát amikor, ha tudjuk azt, hogy a nagy hőmérséklet az intenzívebben kioldja a műanyagokból lévő adalékokat, akkor megnézhetjük a fürdőszobánkat, és eldönthetjük, hogy a leggyakrabban PVC, ami a legaggályosabb műanyagok egyike, uh-huh. akarjuk-e, hogy a forró víz folyamatosan ott a testünkre mossa gyakorlatilag a PVC-ben lévő adalékokat? Nem akarjuk. Uh-huh. Akkor jön a következő lépés, a polietilén vinil acetátnak hívják ezt a műanyagtípus, PEVA vagy EVA, a aha. másik variánsa. Ez már egy kicsivel jobb, de ez se jó, viszont lehet kapni kenderből készült zuhanyfüggönyt, és ott le is írtam, hogy hol lehet venni. Hogyha valaki akarja, le van tesztelve, működik, lehet, hogy valakinek kevésbé kényelmes, mondjuk, mert hagyni kell egy kicsit többet száradni, de valójában együtt lehet élni ezekkel, azt hiszem.
1: Most újra megállunk, életörömzene legfrissebb hírek után fogjuk folytatni a beszélgetést.

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Bíró Szabolcs, vegyészmérnöki tudományok doktora. A mérgezett mindennapok hogyan szennyezik be a vegyi anyagok a szervezetünket, és mit tehetünk ellene, című könyv szerzője. Erről beszélgetünk ebben az órában, hogy a hétköznapok során mennyi vegyi anyag kerül a szervezetünkben, és hogy ezek hosszú távon mit okoznak. De ezek egyébként bőrön keresztül is ugyanolyan gyorsan felszívódnak, mint hogyha mondjuk élelmiszerrel vízbe az ember valami vegyi anyagot?
2: Hát ugye az ökölszabály, hogy akkor mennék sorrendben.
1: Okay.
2: Ha belélegezzünk valamit, az a leggyorsabban kerül a véráramba, hiszen ott semmi védelem nincsen. És ilyen szempontból, hogyha az érdekes, majd a fürdőszobára még visszatérhetünk.
1: Mindenképpen.
2: És hogy a második vonal az, hogyha ha megeszünk valamit, és nyilván a bőrünk fő célja a védelem, de hogy valójában ezek az anyagok méretükből fakadóan, illetve tehát hogy ugye van ez a úgynevezett polaritás, ebből most nem mennék bele, ez általános iskolába egyébként mindenki.
1: Igen, mindenki tanult róla, igen.
2: Így van. Ez gyakorlatilag igen erősen befolyásolja. És hogyha itt ilyen kompozitokról van szó, hogyha olyan anyagok vannak olyan anyagok mellett, ezt nem lehet tudni, akkor ez nagyon nagy probléma. Szóval ilyen szempontból egyébként a szorosan hozzákapcsolódik például az e-cigaretták kérdésköre is, ahol olyan koktél van, ami gyakorlatilag ismeretlen, de azt tudjuk, hogy az aromák rendkívül nagy problémát okoznak, és a hevítőkamrába lévő réz és cink, amikor nagy hőmérsékletre felhevíti gyakorlatilag azt az oldatot, ami benne van, és a műanyagból oldódnak bele az adalékok. Ez folyamatos gyulladásban tartja a tüdőnek egy részét, és ott szóval na...
1: Hát igazából lehet, hogy még rosszabb, mint hogyha... Most
2: én megmerem kockáztatni, hogy én azt mondanám, hogy inkább a klasszikus...
1: cigaretta. Már most nyilván nem arra akarjuk ösztönözni az embereket,
2: de hogy nagyon durva. És hogy ezt egészséges alternatívának beállítani, hát szerintem ez egy nem túl felelősségteljes megközelítése a dolgoknak.
1: De én azt mondtam, hogy ezt hogy tehetik meg... azok a gyártók, akik gyártják ezeket, például ezeket az e-cigarettákat, hogy ezt úgy beállítani, hogy ez egészségesebb, és ezt nyugodtan szívhatod. És ott tartunk, hogy most már 10 éves gyerekek is, mert hogy ez nem cigaretta, ettől nem leszek függő, ez nem káros, ez lehet, mert ez milyen vagány.
2: Szóval nyilván nem vagyok tisztában tökéletesen a szabályozás részleteivel, de a jelenlegi ismereteim szerint a jogi szabályozás évtizedekkel van lemaradva, és nincsen elég kapacitása és erőforrása, igen, sem, hogy folyamatosan mindent ellenőrizzen.
1: Hát hiszen olyan gyorsan jönnek ki újabb és újabb termékek.
2: Abszolút,
1: igen.
2: És hogy igyekszik a hatóság, csak hát nincs elég erőforrás erre. A gyártóknak meg ez sokadlagos szempont, és akkor jó van, ott van egy kis aroma, meg izé, hát nem lesz ebből semmi gond, de valójában lesz, és egy csomó mindennel, tehát mindenki tudja valahol, hogy a feldolgozott élelmiszerek nem jók, de valójában mégis az emberi kényelem rávisz bennünket arra,
1: hát meg a megszokás, tehát hogy arról, meg hogy nincs nagyon alternatíva, tehát hogy ez a baj, mert hogyha bemegy az ember egy, tudom, létezik alternatíva,
2: van,
1: csak nem, igen.
2: Csak nem kényelmes.
1: Csak meg... Igen, mert hogy nem olyan szinten, tehát amikor bemegyek egy nagy boltba, és ott van a polcon előttem minden, ami káros, viszont nincs egy olyan ott mellette, ami mondjuk egészséges, és nincs ideje az embernek. Tehát én azt mondom, annyira felgyorsult a világ, hogy nem érjük utol magunkat.
2: Ezzel egyet tudok érteni, de muszáj. Mert hogy ugye a Központi Statisztikai Hivatal már nem csak becsült életkorral számol, mondjuk egy férfi és vagy egy nő esetében, hanem azzal is, hogy hány éves kortól fogja krónikus betegként végigélni az utolsó éveit. És szerintem az elég rosszul hangzik, hogy a magyar férfiaknál a 45 év kor fölött már 50% körülbelül valami krónikus problémája van. És hogy amikor azzal nyugtatnak, hogy be kell kapni csak egy bogyót, és akkor majd a vérnyomásom rendbe jön, nem jön rendbe, ez nem megoldás, ez tüneti kezelés.
1: Arról ne beszélve, hogy a bogyóval is azért nyilván, most én nem a gyógyszeripart akarom,
2: persze,
1: de hogy
2: persze. Tehát, hogyha ez elég szerintem egyszerű, de is ilyen kicsit ilyen szarkasztikus, hogyha nem akarjuk a végkifejletet, hogyha nem változtatjuk meg a bemenetet, akkor miért változna meg a kimenet?
1: Igen,
2: tehát a testünk mindig a legjobbat akarja nekünk, és zseniálisan működik, viszont ha folyamatosan szemetet adunk neki, akkor nem tud vele mit csinálni. Tehát, hogy végtelenség lehetne mondani, mit tud, most ez jut eszembe például ezek a transzsíroknak a kérdésköre, mert a minap kérdezte meg tőlem valaki, hogy ezt hogy kell jól érteni, de az a lényeg, hogy például, hogyha egy olyan sütőolajban, amit rendszeresen használnak, felhevítenek mondjuk az éttermek többségében, mert hogy az drága, és hogy spórolunk, és stb. Egy csomó rántott cuccal jutunk transzsírhoz, és a transzsírok gyakorlatilag egy merev zsírláncot kell elképzelni, amit a szervezet kénytelen kelletlen beépít a sejtfalba. És akkor onnantól kezdve már a receptor nem működik rugalmasan, és már nem elég folyékony idézőjelbe a sejtfal, és ez egy csomó problémát okoz. Tehát, hogy mi, én mindig azt szoktam mondani az élelmiszert illetően, hogy ha valaki ott áll, és képzelje el maga elé a dédnagymamáját, és hogyha a dédnagymamája nem élelmiszerként ismerné fel az adott dolgot, akkor ne vegye meg.
1: Igen.
2: De hogy egészen elképesztő az, hogy a tartósítás miatt, hogy idehozunk olyan növényeket, amiket más kontinenseken termesztenek, és talán nyilvánvalóan lefújják mindenféle cuccal, vagy hát ha belegondol valaki is paradicsomot termesztett, hát egy fűtős paradicsom, az a szemek soha nem egyszerre pirosodnak be, mindig
1: igen,
2: van, ami...
1: Pontosan.
2: Na jó, de hát az üzletben mindig egyformán piros. Miért?
1: Hát, sok az ember azt gondolja, hogy de eszem zöld,

0: Station. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Bíró Szabolcs, a vegyészmérnöki tudományok doktora, a vendégem ebben az órában. A mérgezett mindennapok hogyan szennyezik be a vegyi anyagok a szervezetünket, és mit tehetünk ellene, című könyv szerzője. Erről beszélgetünk ebben az órában. És ugye volt egy ponton említetted, hogy a fürdőszobához még visszatérünk, akkor szeretném, hogy most térjünk vissza mindenképpen.
2: Igen, a fürdőszoba olyan szempontból azt hiszem egy különösen veszélyes hely, hogy a mosógépek is a fürdőszobában szoktak lenni, meg a szárítógépek, és amikor a műanyagot tartalmazó ruháinkat mossuk, illetve szárítjuk, amikor először ugye mossuk csak, akkor a vizet szennyezzük, és nem biztos, hogy a szennyvíztisztítók ki tudják szűrni azokat a letöredezett részecskéket, amik kikerülnek. Amikor szárítjuk utána a műszálas ruháinkat, akkor gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy letöredeznek ugyanúgy szálak, és amikor a nagy hő hatására, meg ugye statikusan fel is töltődnek ezek, ez magukhoz rántják, amikor kinyitjuk az ajtót, és az illat, igen, azt érezzük, a műanyag az egyik felelős azért az illatért. Magához rántja, mondjuk, mert bementünk cipővel a lakásba, az összes olyan nehéz fémet, ami bekerült, vagy kijött a műanyag tárgyainkból a nappaliba, meg mindenhonnan, és aztán belélegezzük. Hát ez az egyik legdurvább. Ugye a tüdőnkben nincs védelem. Tehát, hogyha valaki mindenáron szárítógépet, akkor esetleg törekedjen arra, hogy csak pamut dolgokat tegyen be, vagy legyen szűrővel kivezetve, hogy ne közvetlenül a lakás légterébe menjen be minden.
1: Tehát ez már ilyen okos otthonszerű.
2: Én nem tudom, minek hívhatjuk, de hogy igen, sok részletre kell figyelni, ezt elismerem, viszont azt én szorosan hozzátenném, hogy

0: ezek nem olyan nagy dolgok. Csak igen, egyszer kell odafigyelni és tudatosítani.
1: Tudunk, meg igen, tehát nem tudunk róluk. Tehát ez a baj, hogyha ebből ennek lenne egy edukációja, hogyha ez akár én megkockáztatom, hogy akár iskolában oktatnák, lenne ilyen óra, akkor már nem itt tartanánk.
0: Én azt gondolom, és hát nekem az volt a célom például ezzel a könyvvel, hogy ezt így összeszedjem. Tehát, hogy mi van, milyen műanyagból készülnek azok a szőnyegek, amire a gyerekek másznak, kúsznak, másznak, és a nyálukkal
1: hát meg akkor, ha már itt tartunk, bocsáss meg, hogy szabadba vágom, a kisbabáknak ezek a műanyag, amit a foga jön, és akkor...
0: Ja, abszolút, mindegyikre van megoldás, és azt én igyekeztem össze is gyűjteni. De hogy a konzervek miért problémásak, és mit tudunk tenni, és hogy az a jó hír, hogy van üveges mustár is, nem kell tubusos mustár, és nem kell műanyag flakonos mustárt venni, akkor vegyünk, én azt csinálom, akkor veszek üvegest, és kész.
1: De a gyártóknak is az lenne jó, hogyha rá áttérnének.
0: Hát persze, hogy az lenne a jó. Csak hát ugye itt mindenki nyereségkényszerben van a vállalatok, és hogy hú, meg hogy lehet olcsóbban, meg nem törik össze, meg hát legyünk őszinték, a műanyagoknak vannak előnyei. Na jó, de hát azért csak nem akarjuk megérgezni magunkat.
1: De
0: hát...
1: nagyon úgy tűnik, hogy de egyébként, bocsánat.
0: Hát persze, csak ugye...
1: Már mi magunkat, de hogy a gyártók, ugye, akik eladják a termékeiket valahol...
0: De szerintem sokszor lehet, a gyártók se tudják. Igen. Tehát én nem felmenteni akarok senkit, de hogyha nem figyelünk oda, akkor itt krónikus betegség sorozata vége.
1: Ha már itt tartunk, akkor például mi a helyzet a palackozott ásványvizekkel? Mert van, aki csak azt iszik, csak azt hajlandó inni. Igen, rosszabb, mint a csapvíz? Vagy melyik a rosszabb, ha már így...
0: Azért nehezen foglak ást, elmondom a palackozott vizeket. A palackozott vizeket a gyártás technológiához kell mindig visszavenni. Ugye üres palackot szállítani nem éri meg, ezért úgy néznek ki ezek a, mint egy kémcső, úgy kell elképzelni, az, amit szállítanak, a műanyag palack. És azt az adott üzemben, mielőtt beletöltik az ásványvizet, felhevítik, körülbelül 80 fokra, és kifújják végleges méretre. És utána a technológiai víz, amivel lehűl, az adott ásványvíz. Tehát létrejön az a paraméter, ami a leggyorsabban segíti a műanyagadalékok kioldódását, a nagy hőmérséklet. Uh-huh. Minden palackozott víz esetén. És ha megnézzük, hogy mondjuk ezekben a palackokban mi problémás, mondjuk egy PET palack esetében, az körülbelül 30% antimon nehéz fémet tartalmaz, mert az a katalizátor a gyártás során. Tehát ez muszáj, az így tervezik. És ez benne marad, és ez szépen oldódik ki.
1: Döbbenet. És akkor mi helyzet ezzel szemben a csapvízzel?
0: A csapvízzel nem tudjuk, hogy mi van benne. Tehát, hogyha valaki olyan helyen él, hogy mondom talán a legrosszabb forgatókönyv egyikét, hogy mondjuk egy teflongyár, vagy valami ilyesmi van.
1: Közelében? Annak
0: a közelében, ugye a teflon az egy azért rendkívül brutális anyag, mert hogy a természetben nincsen semmilyen olyan körülmény, ami ezt a szénfluor, ez a kötés, ezt felbontja. Tehát annyira stabil, ugye ezért hívják őket örökvegyi anyagoknak, mert nem bomlik le. És a víztisztító nem tudja kiszűrni. A szervezetünkbe évekig kering, míg talán lebírjuk bontani. Tehát, hogy borzalmas. És hogyha ugye itt a beszélgetés elején említettem, hogy lehet kapni okos ingeket, ami nem hagy foltot az olaj meg a kávé, az mind teflon tartalmú, és azt mi szépen a letört darabokat lélegezzük, stb. Hogy kinek kell olyan ing, hogy ne legyen kávé alatt?
1: Nem is megy a kávé.
0: De jó, de hát el lehet adni, vagy kanapé is van. Hogyha a kisgyerek van, akkor össze lehet, nem tudja összekenni, és akkor az mind teflon vegyületekkel van bevonva. Abszolút kerülni kell minden ilyesmit. Szóval a csapvízben nem lehet tudni, hogy mi van, de hogy az én megoldásom, vagy az én javaslatom az, én azt csinálom, hogy a csapvizet szűröm. És hogy az sem mindegy, hogy milyen szűrő, de ezt is körbejártam, hogy melyik szűrőnek mi az előnye, mit érdemes, mi az a kompromisszum, amit azt hiszem, hogy időnként be kell vállalni. Úgyhogy a fordított ozmózis ilyen szempontból az egy jó megoldás. Persze értem, hogy abban is vagy műanyag csövek vannak. Ezzel együtt kell élni. Én egyébként egy gravitációs elven működő víztisztítót használok, abban nem nagyon van műanyag, illetve van egy nagyon pici, de hogy nincs jobb.
1: Nincs jobb, igen. Tehát, hogy a lehető legjobbat kell igen. akkor kiválasztani.
0: És ami nem kell ráfeszülni. Tehát egy mindennapi jó szokás, az sokkal jobb, mint a heti egy szuper szokás.
1: Igen. Azt úgy se tudjuk megoldani, hogy mindent kiiktassunk.
0: Abszolút.
1: Azt nem tudjuk.
0: Abszolút.
1: Tehát,
0: így van.
1: Eleve, hogyha lehet, hogy még ha a saját kis mikrokörnyezetében az ember meg is tudja tenni, azért jövünk, megyünk, nem ott éljük le az életünket.
0: Abszolút.
1: Mindenhol találkozunk.
0: De hogy valaki, hogyha akar magáért tenni, és tudja, hogy időnként elviteles kávét fog kérni, akkor legyen áll egy termosz pohár, ami lehet, hogy szerintem műanyagból legyen. Uh-huh. És vagy például nálam a cégnél mindig van benne néhány üvegtál, hogyha valami miatt elviteles ebéd vagy valami, akkor üvegtál, köszönöm, én ebbe kérem, mindenhol megcsinálják.
1: Wow, tényleg most belegondoltam, ugye ilyenkor, hogy mondod, és hogy otthon mik vannak, hát csak ilyen műanyag dobozaink vannak, ami ezek az étel.
0: Abszolút, de hogy igen. nekem is volt ilyen, tehát hogy
1: igen.
0: mert hogy ez természetszerű, hiszen az a legkézenfekvőbb. Viszont, hogyha az emberbe tudatosodik, akkor én például fémdobozba hordom most az ebédemet, és mit tudom én, még a konyhában vannak ezek a szilikon sütőformák.
1: Igen, igen.
0: Javaslom mindenkinek, hogy így próbálja így a keze között így meghúzni, és hogyha fehér színű lesz, akkor az azt jelenti, hogy a rosszabb minőségű szilikonból készül, ami azt jelenti, hogy alapból az is kevésbé lenne problémás, de a gyártók energiatakarékossági okokból nem égetik ki a szilikonformákat, hogy kijöjjenek azok a káros anyagok, amelyek benne maradnak gyártás során, és ezt mi csináljuk meg a saját egészségünk árára. Szóval az lehet a megoldás, hogy ezeket a szilikon sütőformákat valaki beteszi a sütőbe, bekapcsol minden elszívást, húzatot csinál, és 2 órán keresztül közel 200 fokon tartja, és akkor utána már használhatja biztonsággal. Vagy keres orvosi szilikon. Ezért, ami jóval drágább lesz, viszont ott nincs probléma.
1: Hát én még olyan sok kérdésem lenne, de sajnos az időnk az lejárt, úgyhogy én szeretném, hogyha még majd visszajönné hozzánk, mert ez a téma kimeríthetetlen, azt gondolom. Egyetlen egy rövid kérdés, és kérlek a lehető legrövidebben, ha tudsz válaszolni rá, hogyha valaki azt érzi, hogy ő most nagyon-nagyon szeretne változtatni, viszont mindezt nem tudja megtenni, hogy hirtelen mindent lecseréljen. Milyen lehetőség van akár ezeknek a szennyező vegyi anyagoknak, amiket így beviszünk a mindennapokba, vagy elkezdeni egy kicsit úgymond kivezetni a szervezetünkből?
0: Erről is szól a könyv, hogy pontosan milyen mikrotápanyagokra, vitaminokra van szükségünk, de hogy mindig a klasszikusok a lényeg, mert az segíti, hogyha valaki jól kezeli a stresszt, ha jókat alszik, sokkal jobban tud működni a szervezete. Lebecsüljük ezeket a dolgokat, de valójában ugyanúgy hozzájárulnak a jól létünkhöz, mint egy csomó minden más.
1: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor folytatni fogjuk majd.
0: Én is köszönöm.
1: Köszönöm Szervusz. Szépen. Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Bíró Szabolcs volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Likvidálták a Hezbollah elitegységének parancsnokát. Magyarországon ritka a hantavírus fertőzés. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Izraeli légicsapásban meghalt a Hezbollah elitegységének parancsnoka a libanoni fővárosban. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta, a tegnapi támadásban a vezető helyettese, valamint a muszlim terrorszervezet több harcosa is életét vesztette. Közben a libanoni egészségügyi minisztérium közölte, hogy összesen 11 áldozata van a zsidó állam tegnapi akciójának. Ukrán dróncsapás ért több lakóházat a délnyugat oroszországi Brjanszk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is, utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Közben Oroszország felől ismeretlen drónok csapottak be Lettország keleti részén. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Dél-Pesti Centrum kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Szünetel a határforgalom a Barabási közúti határátkelőhelyen, mert az ukrán oldalon energetikai javításokat végeznek. A leállás a ki- és belépő irányú forgalmat is érinti. A rendőrség arra kéri az Ukrajnába utazókat, hogy válasszák a Beregsurányi, Tiszabecsi vagy a Záhonyi átkelőhelyek valamelyikét. Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar, a szél időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége dr. Szirtes Gábor, PhD, nem akart, hogy mondjam, de én akkor is mondom, a WeSpeak AI technikai vezetője, akivel nyilván a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, de sokkal-sokkal szerteágazóbb, amivel ő foglalkozik, és az ő tudása is, mint hogy csak pusztán az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát említsük, úgyhogy Desz is itt van, sziasztok, köszönöm, hogy jöttél, Gábor, köszönjük, és akkor talán induljunk el onnan, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozó, vagy egyáltalán én azzal kezdeném, hogy te hogy kerültél a mesterséges intelligencia holdudvarába, bűvkörébe?
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat. Én elég messziről indultam, természettudományok vonzottak, és már óvodás koromban is inkább egy agymodellezéssel szerettem volna foglalkozni, és ehhez kerestem az utat. Én a Fazekas Mihály gimiben jártam, és ott azt gondolom, hogy nagyon jó alapképzést kaptam mindenféle természettudományokból. Aztán úgy döntöttem, hogy az ELTE vegyész szakára megyek, és közben megismerkedtem egy kutatócsoporttal a KFK-ban, ott találkoztam először gépi tanulással, ez még az őskorban volt, tehát közvetlenül Petőfi Sándor halála után egy-két évvel, és akkor ez egy ilyen nagyon, nagyon egzotikus területnek számított. Elnyertem egy ösztöndíjat, még egyetemistaként, akkor azzal az Egyesült Államokban kutattam, és már ott gépi tanulás módszereket kellett alkalmaznom.
0: Mit jelent az, hogy gépi tanulás? Mert nem biztos,
1: ez egy, igen, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Menjünk visszafele egy picit, tehát most a csapból is AI folyik, ugye? AI, mint mesterséges intelligencia, mindenki használ ezt a kifejezést, senki nem tudja értelmezni, pontosan ki mit ért alatt, ez egy ilyen esernyő kifejezés. Korábban, amikor tanítottam, például a Kürt Akadémián, meg még annak itt az egyetemen is, akkor is mindig ezt mondtam a diákoknak, hogy kiírom szívesen az előadás címébe, hogy AI, de utána én nem fogom nagyon használni ezt a kifejezést, mert először valaki definiálja nekem, hogy mi a természetes intelligencia, és akkor utána tudunk beszélgetni arról, hogy mi az AI, de ugye erre sincsen jó definíció. Szóval ezért inkább jobban szeretem azokat, amik megfoghatók. A gépi tanulásnak a lényege a következő. A tudományok, minden tudomány azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet modellezni azokat a jelenségeket, amikkel találkozunk. Azt gondoljuk, hogy egy jó modell, annak magyarázó ereje van, és egy modell az arról szól, hogy képesek vagyunk megszabadulni mindentől, ami valamilyen értelemben irreleváns, ami zaj, ami nem segíti a megértésünket, és csak a lényegre fókuszálunk. Ugye ez egy nagyfokú tömörítést jelent. De általában a hagyományos megközelítés az, hogy eleve vannak hipotéziseink a világról. Azt gondoljuk, hogy valami úgy és úgy történik. Azt gondoljuk, hogy ha az istenek veszekednek az égben, akkor abból villám lesz. Ez egy nagyon jó magyarázat egyébként. Teljesen jó magyarázat, nagyon nehéz megcáfolni. Villámokat láttunk, isteneket nem. Ugye itt nyilván
0: az egyik rész az megjelenik.
1: Így van, ezt mindig el lehet mondani. De ha mondjuk kicsit konkrétabb példára gondolunk, hogy mit csinál egy közgazdász, meg kell magyarázni, hogy az infláció miért úgy olyan, amilyen. És akkor azt mondja, hogy hát szerintem a világban ilyen-olyan politikai válságok vannak, a kőolajár így alakult, a népesedés így alakult, stb. És akkor van egy receptje, azokat összerakja, és csak azt kell kitalálni, hogy melyik komponens milyen súllyal vesz részt ebben az egészben. Ez egy hipotézis, megnézi a számokat, amiket kimér, és utána egyezteti a modellt, alakítja ezt a pár paramétert. És akkor azt mondja, hogy szerintem elég jó az egyezés, boldogok vagyunk, megmagyaráztam a világot. Ezzel szemben mit csinál a gépi tanulás eljárás? Azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mik azok a faktorok, amik a leginkább számítanak, de van számítógépünk, van rengeteg adatunk, nagyon sok kombinációt is akár meg tudunk nézni. És az, hogy ez miért tud működni, tehát az, hogy a maga a rendszer dönti el, hogy mi lehet fontos, ennek már megvan szépen a matematikája is. Van a matematikában egy óriási nagy terület, amit úgy hívnak, hogy approximáció elmélet, és kiderült, hogy vannak olyan rendszerek, amelyek képesek bármilyen függvény kapcsolatot, vagy modell kapcsolatot egészen jól közelíteni, ha elég sok adatunk van. Tehát ahelyett, hogy én megmondanám, hogy mondjuk a jó húsleveshez ennyi só, meg nem tudom, ennyi csirkehús kell, a rendszer, hogyha elég sok húslevest megkóstol, kitalálja, hogy mi a legjobb kombináció.
2: Mármint letérképezi azt, amire az ember képes.
1: Így van, és ez nagyon-nagyon sok adat kell. Tehát ennek ez az ára. Tehát hogyha vagy az, hogy modellezünk, és az agyunkat használjuk, vagy lusták vagyunk, de akkor cserében nagyon sok adat kell, amit meg tudunk figyelni, és az adatok közötti rejtett kapcsolatokat tudjuk ezzel vagy föltárni. És...
2: ez az, amire azt mondják, hogy a mesterség és intelligencia idézőjelben, akkor nevezzük így, de nyilván sokkal nagyobb a merítés, amiről beszélünk, hogy a maga a kérdés feltevés tanítja őt. Mint ahogy egyébként, hogyha ezt így vesszük, akkor ugye a kritikus gondolkodástól fejlődik a mi tudásunk is, hiszen a kérdezés önmagában már egy lépés a tudás felé.
1: Ez így van, de még ez egy sokkal magasabb szintű kérdéskör igazából, tehát a gépi tanulás alapja sokkal egyszerűbb. Mondok egy, amiből ki szoktunk indulni, az a mintázatok keresése, mintázatok felismerése.
2: Ez érdekes egyébként, mert a pszichológiában is van ilyen.
1: Mert
2: itt nekem rögtön a humán oldalról eszembe jut a transzgenerációs öröklődés.
1: Nekem ez egy hosszú teória, tehát valójában ha most visszamegyünk oda az eredethez, a intelligencia, az egy latin kifejezésről származik, intellego, sorok között olvas. Ez azt jelenti, hogy a sorok, amiket meg tudunk figyelni, a sorok között olvasás, meg az, hogy képesek vagyunk a mögöttes tartalmat, azokat a törvényszerűségeket felismerni. De nagy differencia van a között, hogy azt mondom, hogy mintákat látok, vagy azt mondom, hogy szabályokat ismerek fel. A szabály felismerés az egy sokkal magasabb szintű gondolkodási képesség. Ezek a rendszerek, mostani rendszerek már képesek arra, hogy szabályokat is felismerjenek, de alapvetően mintákat tudunk látni. És ami nagyon érdekes, hogyha az ember ezt visszavetíti a humán működésre, mi nem vagyunk intelligensek, nekem ez a mély meggyőződésem. Mi nagyon-nagyon ritkán használjuk az intelligenciánkat.
3: Azért, mert nem látjuk hát a szabályokat, hanem csak látunk valamilyen mintát is extrapolálunk.
1: Zömében nincs rá szükségünk. Uh-huh. Ez nagyon messzire visz ez a beszélgetés, de én azt gondolom, hogy mi ilyen posztracionális lények vagyunk. Tehát alapvetően mintázatok felismerésével egészen jól navigálunk a világban, és utólag tudjuk racionalizálni. A racionalizálás az azt jelenti, hogy észszerűséget hozunk be, szabályokat hozunk be utólag. De a magunkban, a működésünk során alapvetően szabályokat követünk, és abban az érdekes, hogy a pszichológia ezt mutatja, uh-huh. Ugye mivel mintázatokat követünk, ezért a viselkedésünk is nagyon sok szempontból egy valamilyen mintázat követő típusokba sorolható, ezért van az, hogy egy jó pszichológus fölismeri ugyanazt a mintát, ami a saját viselkedésünkben van.
2: Milyen érdekes, hogy azonnal bekapcsolódik ide azért, ha nem is a teológia, de a hit minden bizonnya, mert ugye ott nem keresünk bizonyítékot, ha nem láthatóra, hanem pont azt jelenti a hit, most nem tudom pontosan idézni a Bibliát, de hogy a nem látható dolgokban való bizalom.
1: Így van, tehát egyébként jó, azért nyilván nagyon sarkosan fogalmaztam, tehát ezért én azt gondolom...
2: Nem, ez így nagyon érdekes, mert hogy azonnal behoz a maximális, racionális és reális gondolkodás egy teljesen humán másik vonalat.
1: Ez, igen, és ugye egyébként nyilván ezt az ember tovább fejteni, akkor azért látszik az, hogy mennyi elképesztő paradoxon van. Ugye az egyik tipikus paradoxon, hogy ezt egy valóban magunkra racionális lényként gondolunk, de valójában alapvetően nem így működünk. A másik az, hogy amikor intelligens viselkedésről beszélünk, akkor ez egy ilyen nagyon erős antropomorf kifejezés. Azt tekintjük intelligensnek, ami hasonló hozzánk a viselkedésében. És ez azért nagyon érdekes, mert ugye mindenki hozzászokott ahhoz, hogy az ember fölmegy a Facebookra, vagy az Instára, vagy nem tudom, akkor 2 percenként előjönnek ilyen IQ-tesztek. Tehát azt gondoljuk, hogy van egy nagyon klassz kis ilyen szám, mint egy ilyen centiméter, és akkor az milyen jó, mert hogy lehet mérni, hogy ki mennyire intelligens. A probléma ott van, hogy mi csak azt a fajta intelligenciát vagyunk képesek egyáltalán felismerni, aminél értjük az okokozati kapcsolatokat, miért úgy működik valaki. A science fiction irodalom teli van ilyen példák, hogyha megjelenne egy idegen lény, nem ismernénk fel a szándékait, nem természetes, hogy felismernénk a szándékait, és akkor nem biztos, hogy intelligensnek tekintjük a működését.
3: Mert magunkhoz hasonlítjuk, nem?
2: Nem is tudunk mást megérteni, csak azt, ameddig a mi tudásunk, hogy ismeret adjunk.
3: Vagy a mi képzeletünk.
2: Vagy a képzeletünk.
1: Igen, csak ugye ez egy nagyon erős probléma, mert akkor miről beszélünk? Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy mesterséges intelligencia rendszert akarunk létrehozni, akkor valójában kis homunkuluszokat akarunk létrehozni, kis emberkéket, akik pont olyan buták, mint
3: mi. Így van, hozzánk hasonlóakat, nem? Mert ugye végsőképpen mi hoztuk létre a mesterséges intelligenciát magunk magunkra mintáztuk, viszont hosszú távon te predikciót mi, hogy akkor tovább nő rajtunk, és teljesen más lesz, vagy akkor a mi mintákat követi. Félni kell, vagy megijedni?
1: Igen, ez a következő szint. Hát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy intelligencia, oké, szabályokat érteni, esetleg képesek legyünk arra, hogy a világ modellezés az alapvető kérdés, de ez még csak információ feldolgozás. Az intelligens viselkedés az, hogy mit kezdünk ezzel a tudással. Ugye? És itt jön az ilyen érdekes lépés, hogy mi az intenciója, mi a szándéka egy másik rendszernek. Klasszikus zen kérdés, ott van egy kő, nem csinál semmit, intelligens vagy sem. Meditáció során alapvetően nem vagyunk aktívak, ugye belső történéseink vannak. Lehet, hogy ez a kő az a legintelligensebb élőlény, akivel valaha találkoztam, de nem tudom, mert nem tudok kapcsolatba lépni vele. Tehát az intenció felismerése és a kölcsönhatás, ezek nagyon fontosak. Mi csak akkor tudunk egy viselkedést megítélni, hogyha értelmezni tudjuk, hogy mi történik. Tehát az, hogy valami csinál magától valamit, vagy a környezet hat rá, az nem olyan könnyű eldönteni. A kő azért ül ott, mert ez a gravitáció ott tartja, vagy mert ő ott akar ülni, ezt mi nem tudjuk, ha nem tudjuk megkérdezni tőle. Miért érdekes ez? Azért, mert az állatvilágot is, amikor értelmezzük, akkor azt mondjuk, hogy a kutya milyen édes, a kutyát meg kell menteni, a éti csiga meg gusztustalan.
2: Nem tudjuk. Én még szerintem nem, de...
1: De ugyanez, hogy hogyan ítéljük meg az embertársainkat. Aki közel van a normálishoz, mint az a felismerés, tehát az átlagosan viselkedik, annak értjük a szándékait, ugye?
2: Ugye itt van az irodalom, akkor egy újabb másik humán vonal, hogy is szól a mondat, hogy és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen minden, amit magam körül tapasztalok, az az én, nevezzük akkor most intelligenciának, vagy tudásszintemnek, vagy érettségemnek, vagy lelki érettségi fokomnak, vagy lelki intelligenciámnak a kivetülése?
1: Hát pontosan azt, hogy tükörképeket nézünk folyamatosan.
2: Na így, aha.
1: És az a kérdés, hogy mi van azon túl. De,
2: vagy pontosabban csak ezt a kivetülést tudom érzékelni és megérteni.
1: Pontosan, és tehát amiatt mi visszük magunkkal a kis buborékainkat, és ugye ezért problémás az, hogy a Máté Gábornak van ez a könyve, ami a normalitásról
2: igen,
1: szól.
2: Normális vagy igen.
1: Igen, és hogy pont ez a kérdés, hogy mondjuk milyen szinten, mikor mondjuk valaki azt, hogy őrült? Mikor mondjuk valaki azt, hogy zseni?
3: Vagy amikor mondjuk egy ember csoportát megy egy másik ember csoporthoz, és akkor azt mondja, hogy ezek bárbárok. De ő magukhoz hasonlítja azoknak a viselkedését, a népi szokásokat, meg egyebeket, mert ugye vannak olyan szokások bizonyos mintákba, vagy bizonyos vallásokba, amelyeket a mai napig is megőrizték, akár több ezer éve a később, és akkor lehet, hogy egy másik embernek ez teljesen irreális, hogy miért csinálják úgy, ahogy csinálják, viszont lehetne azt mondani, hogy akkor az AI az összes emberiségnek, meg az összes tudásnak az egybe keveréke, amely próbálja egy kicsit ortopéd módon kiegyenesíteni a dolgokat, hogy akkor a földre váló tekintete egyformán viselkedjenek a technológia.
1: Csak az a baj, ez nehéz, tehát ugye ez a normatív gondolkodás, meg a normatív viselkedésmódoknak az elvárása, és hogyha most az AI-ra is úgy tekintünk, mint egy intelligens rendszer, akkor ugye hol hibázik ez az egész gondolkodás? Most jelenleg az AI rendszerek azok alapvetően információ manipulációval foglalkoznak. A legújabb generációs eszközök, mert a csoda az, hogy eszközt kezdtünk el adni ezeknek a rendszereknek a kezébe. Tehát amikor azt mondom, hogy egy ChatGPT-nek, hogy légy szíves, csinálj ezt meg azt, és ő megnyitja az Excel-emet, és azt átalakítja, akkor ez a maga kicsi zárt világában ez már egy akció, de még nincs mögötte autonóm szándék. Ez a rendszer még nem csinál magától. Na akkor kell kezdeni pánikolni, amikor ezek a rendszerek akkora szabadságot kapnak, hogy saját intenciójukat követhetik. Mert ott jön be az a normatív kérdés, hogy az ő, mondjuk egy ilyen amikor ezt mondjuk, hogy ő, ez már egy antropomorfizálás, tehát ez nem annyira egészséges, szóval amikor egy szoftverrendszer a saját szabadsága szerint választhat célokat, akkor vajon ezek a célok mennyire lesznek harmóniában azzal, amit én szeretnék elérni? És ugye itt már azért problémák jönnek elő. Ez megint egy klasszikus science fiction helyzet, ha mondjuk a világ összes számítógépet összekapcsolnám, az összes adatbázishoz hozzáférne egy szuper intelligens rendszer, ami ilyen konyha nyelvünkön mondjuk, és fölteszünk neki ezt a kérdést, hogy hogy lehetne megmenteni az emberiséget a saját hülyeségétől, hogy ne halljunk ki mondjuk mit a 20 éven belül. És akkor a rendszer ott elkezd így szöszölni, molyolni, számogat valamit, és rájön, kitalál egy megfelelő politikát. De azt is tudja, hogy nem biztos, hogy annyira okos ötlet ezt megosztani az emberekkel, pont azért, mert rövidlátó stratégiánk. És oda jut, hogy az a megoldás, hogy hát igazából meg kéne tizedelni az emberiséget, mert 1,5 milliárd ember sokkal fenntarthatóbb környezetben tudna élni.
3: Uh-huh. És pláne, hogyha fizikai format őt, hát és akkor ki se lehet kapcsolni, mert esetleg egy olyan autonóm rendszere a rendelkezik.
1: És ugye az van ebben, az a döbbenet ebben, hogy itt megint csak jön az, hogy mi nem vagyunk racionálisak, mert lehet, hogy ezt mi magunk is beláthatnánk, csak ez annyira életellenes, hogy soha semmilyen vezető nem fog erre ráborintani, hogy persze, majd nem tudom, elküldöm a családom felét a pálmafára.
2: De ez jelenti akkor azt is, hogy jelentheti azt is, hogy tulajdonképpen most már olyan szinten van a technológia, mondjuk akkor nevezzük mesterséges intelligenciának, hogy vagy az embert utánzó, vagy az emberi gondolkodásmódot utánzó technológiának, vagy másoló technológiának, hogy egy ponton túl működne nélkülünk is? Hát, vagy már most ott vagy?
1: Az a kérdés, hogy amikor ilyen beszélgetéseket folytatok, akkor azt mondom, hogy jó, legyünk precízek. Mit értünk az, hogy működik? Ugye, mert
2: gyakorlatilag filozófia, amit most csinálunk.
1: Egyébként ez érdekes megjegyzés, van egy filozófus professzor barátom Svédországban, és ő mesélte azt a meglepő jelenséget, hogy miközben egyébként a humán karok így haldokolnak mindenhol a világon, mert az emberek elfelejtettek olvasni, meg kérdezni.
3: Vagy nem is akarnak.
1: Igen. A meglepő módon a filozófia szakokra egyre többen jelentkeznek, mert egyre többen teszik fel azokat a legalapvetőbb kérdéseket, az, hogy kik vagyunk, merre tartunk.
2: De fogalmazok, hogy van egy maroknyi ember, aki viszont nagyon kérdez.
1: Hát reméljük, hogy igen, az emberiség utolsó nem tudom, mencsvára, vagy ilyen természetelni park a intelligens embereknek. Szóval tehát tényleg az a kérdés, hogy mit értünk azon, hogy működés. Aha. Tehát hagyományosan, amikor egy autóról beszélünk, ugye, akkor a működésen azt értjük, hogy amikor mi indítunk egy akciót, akkor a rendszer megfelelő módon reagál rá.
3: A mi nézőpontunk szerint a működés.
1: Igen. Egyébként szoktam ezt a, régen használtam ezt az analógiát, amikor még tanítottam, hogy az, hogy mit értünk azon, hogy egy rendszer működik, meg mit értünk egy rendszerből, az nagyon-nagyon függ attól, hogy hogyan nézünk rá egy problémára. Tehát mi tudjuk azt, hogy egy autó mit csinál nagyjából. Az emberek 99%-án nyilván nem tudna leírni azt, hogy működik egy belső égési motor, de használati szempontból értik. Ha ide jön egy űrlény, egyébként egy ilyen nagy gázfelegekben élő elképesztően intelligens lény, akinek nincsenek ilyen fizikai korlátai, és de rájön arra, hogy az emberiség az, vagy nem kövek vagyunk, hanem valami fajta érdekes aktivitást csinálunk, és megfigyel minket. Teljesen mindegy, hogy hányszor figyeli meg az eseményeket, ő azt gondolja, hogy az autó az egy hangszer. Tehát oda megy az ember hozzá, és berreg. Ugye? És ezt minden egyes megfigyelése meg fogja erősíteni.
3: Ugye? És lehet, hogy már itt is vannak az űrlények, csak nem látjuk. Ugyanúgy, ahogy az isteneket se látjuk, persze, de a mennydörgés
1: fájuk. Nem ismerjük föl őket.
3: Mi mintánk alapján tudjuk csak mondani, kül, hogy
1: mondom,
3: igen.
1: Ott ül az a kül, nem tudom, tehát lehet, hogy ott ül 10 000 év, és megfigyel minket, de soha nem jövök rá erre. Na most ugyanez van, amikor mesterséges intelligencia rendszerek. Adhatunk nekik autonómiát, nem tudjuk, hogy merre felemelhetnének, de ez a kérdés, hogy kiengedjük-e őket abból a homokozóból, vagy abból a saját kis világukból, vagy sem. Most vagyunk azon a fordulóponton, hogy egyre több cég azzal kísérletezik, hogy mi történik, ha kiengedjük őket. És egyre nem tudjuk a választ. Tehát igen, van veszély, de ha valakit megnyugtat, ha egy ponton túl nem fog, a mostani rendszerek nem jók, ez egy hosszabb beszélgetés lenne, el tudom mondani, hogy miért nem jók. Nem
3: igen, egy következő adásra.
1: Nem fenntartható rendszer, elképesztő mennyiségű energiát igényelnek, elképesztő minőségű és mennyiségű infrastruktúrát igényelnek, és a többi, és a többi, és ez, nem bírjuk fönntartani ezeket a rendszereket, úgyhogy addig, amíg nem tudjuk őket etetni, addig nem lesz akkora.
3: De lehet, ha szabad kezet adnánk ezeknek a rendszereknek, akkor kitalálnak egy olyan működési módot, vagy olyan energiaellátást, amely akár ez teljesen autonóma válhatnak
1: tőlünk. Ez már most történik, tehát a Google a saját chip fejlesztésében már lényegében 80-90%-ban mesterséges intelligencia algoritmusokra támaszkodik.
3: Ja, átadja neki a szabad kezet, azt megdöntse el. Hát akkor lesz miről beszélgetni a következő adásunkban.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy azt hiszem, hogy megtaláltuk azt az embert, aki az állandó vendége lesz. Állandó és visszatérő vendége a Digitális Hétköznapjaink podcast sorozatnak. Dr. Szirtes Gáborról van szó, a WeSpeak AI technikai vezetőjéről, akivel még erről a cégről nem is beszéltünk, a ChatGPT-ről még nem is beszéltünk, hanem elindultunk a kezdetektől, és szerencsére annyira jó volt beszélgetni, hogy az emberben millió kérdés felvetődik, ami szerintem a mostani világnak a mentővét jelenti. Minden egyes kérdés, ami megfogalmazódik bennünk, az egy felfújt mentőmellény, vagy mentőöv, hogy meg tudjuk tartani az emberi mi voltunkat, vagy a kritikus gondolkodásra való lehetőségünket. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és kérlek, hogy gyere rendszeresen.
1: Köszönöm szépen, hogy
2: jöttél ránk.
3: Igen, köszönjük szépen, Gábor, és a hallgatókhoz fordulva, amennyibe szeretnének kérdezni, hogy miről szóljanak a következő beszélgetések Gáborra, várjuk. Köszönjük.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinka ivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én kerül sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címivel megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hullamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csak nem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.
0: Programajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
5: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
6: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
7: Reklám hangzott el.
8: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Magyarországon ritka a hantavírus fertőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar embereket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Ma angol nyelvből érettségiztek a diákok, középszinten valamivel több mint 47 ezeren, emelt szinten pedig 29 ezeren. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelt szinten délután 1 óráig dolgozhattak az érintettek. Holnap német nyelvvel folytatódik az érettségi időszak, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén, azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismert el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az interneten elérhetővé váltak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot.
0: Időjárás.
8: A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Manna délután. A mikrofonnál István Dániel, remélhetőleg nagyon jó kis 3 órát töltünk majd el együtt. Abszolút készültem, a Nódabt és Rácz Gergő gondoskodnak majd a folytatásban arról, hogy jó legyen a hangulat, ők az óra két sztárja, aztán majd olyan hazai előadók érkeznek, akik leginkább angol nyelven énekelnek, a Compact Disco, Kalai Sanders András, de Lengyel Joanna is érkezik majd ebben a státuszban, és aztán majd 2005 és 15 terítéken az időutazásban jön a Foo Fighters meg Avicii is hozzánk, George Ezra pedig már is indít az Ödel a zenében. For you.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, működik SMS számunk, már én nézem, beüzemeltem, 0677986, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi, gondolom később majd fokozódik a helyzet, de a valakinek már most van infója, küldje el, hogy továbbadhassam a többieknek. Miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is a Nauda Opta együttes érkezik, akik ugye mindenkit meglepve egy koncert erejéig tavaly visszatértek, akkor remélték a rajongók, hogy ez valaminek a kezdete, ez tűnik tényleg egy koncert volt csak. Gwen Stefani egyébként a csapatból a legaktívabb, ő ugye mutatkozik itt ott zsűritagként, igen sok oldalú énekesnőről van szó, ha azt mondom, hogy Gwen Stefani, amerikai énekesnő, dalszerző, divattervező és színész, ezt talán kevesen tudják róla, először a No Doubt énekesnője volt, majd 2004-ben kezdett szóló karrierbe, később divattervezéssel kezdett foglalkozni, ma már saját divat kollekcióval is rendelkezik. A kaliforniai Fullertonban született különben, és Anaheimben nőtt fel, római katolikus családban. Édesapja Dennis Stefani olasz származású amerikai, a Yamaha cég marketing vezérigazgatója, édesanyja pedig Patty Flynn, ő ír és kót eredetű, könyvelőként dolgozott azelőtt, hogy háztartásbeli lett. Gwen szülei a Bob Dylan és Emilio Harris által képviselt folkzene rajongói voltak, három tesója is van különben az énekesnőnek, bátyja Eric, húga Jill és öcse Todd. Eric kezdetben a No Doubt billentyűse volt, de aztán otthagyta a csapatot, hogy a Simpson család című animációs film stábjában dolgozhasson. Gwen családjából a nők többsége varrónő volt, és nagyrészt vagy ő, vagy pedig az édesanyja készítette a fellépő ruháit. Gyermekként Gwen zenei érdeklődése a musicalek irányába mutatott, kedvencei között ott volt az Evita és a muzsika hangja. Első színpadi előadására egy tehetségkutató verseny alatt került sor egy középiskolában, ahol az I Have Confidence-t énekelte a muzsika hangjából. Tizenévesként többek között takarítóként dolgozott egy fagylaltozóban és egy nagy áruház sminkosztályán. Aztán 87-ben leérettségizett a kaliforniai egyetem Fullertoni kampuszán, és ott is kezdett el tanulni. Testvére Eric megkérte, hogy csatlakozzon az együtteséhez. Ekkor Gwen igent mondott, a csapat első énekese különben John Spence volt, aki Gwennel osztotta meg a vokálokat. 87-ben ő aztán kilépett a formációból és sajnos az életből is. A tragédia után Stefani összetartotta a No Doubtot és biztatta őket, hogy a nehéz idők ellenére is tartsanak ki. Végül 1991-ben a csapat aláírt egy lemezszerződést. A No Doubt 92-ben adta ki első bemutatkozó lemezét. Az album az újszerű ska-pop hangzása miatt nem lett túl sikeres, mivel abban az időszakban a grunge stílus hódított. 95-ben viszont jött a második album, a Bacon Street Collection, és nem sokkal ezután piacra is dobták a harmadik korongjukat, Tragic Kingdom címmel. A két lemezen 3 évet dolgoztak. Ebben az időszakban a csapat majdnem fölbomlott az énekesnő és csapattársa Tony Kennel szakítása miatt. A szakítás több dalt is inspirált, amit Gwen írta a Tragic Kingdomra, a Don't Speak, a Sunday Morning és a Hey You is a tönkrement kapcsolatukat dolgozza fel. Az albumról végül 5 kislemezt adtak ki, ebből a Don't Speak 96-ban az USA-ban a legjátszottabb dal lett. Stefani otthagyta a főiskolát egy szemeszterre, hogy a Tragic Kingdommal turnézzon, de nem is tért vissza, amikor a turné 2,5 év múlva befejeződött. Az albumból végül több mint 16 millió fogyott, és több Grammy-díj jelölést is kapott. 2000-ben jelent meg a kevésbé sikeres negyedik nagylemezük, a Return of Saturn címmel, ami a Tragic Kingdomon hallható New Wave hangzást követte. A dalok szövegei főleg Stefani viharos kapcsolatára összpontosítanak, a Bush frontemberével, Gavin Rossdale-el, valamint döntésképtelenségére a karrier és az anyaság között. A csapat 2001-es albumán a Rocksteady-n a New Wave hangzásukat már reggae és dance stílussal tarkították, erről az albumról a Hey Baby és az Underneath It All című számokért Grammy-díjat kaptak, 2003-ban aztán válogatás albummal jelentkeztek, és újra piacra dobták az It's My Life feldolgozását. Sok dal elhangzott itt, jöjjenek ezek szépen sorban, az Underneath It All-lal indulunk, aztán majd jön a Looking Hot, és a végére az It's My Life a No Doubt 3-asban, a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Ez a 98 mondat mondná FM életöröm zenékkel. SMS-ünk 0677098-at szabadon használható, várom a közlekedési információkat. Közben az óra sztárjaival muzsikálunk. Már is egy hazai sztárt választottam, Rácz Gergőt, aki 1974. március 4-én született. Édesapja vállalkozó, édesanyja virágkötő, van két nővére is. Kisgyermekként nagyon sokat rajzolt iparművész nővérével, valamint hobbi szinten bűvészkedett, ezt mondjuk több is tudtam. 1980-ban 4 éves volt, amikor környezete felvidítására őrült táncokat produkált a Bonnie M. Rivers of Babylon című számára. 86-ban 10 évesen kapta meg első klasszikus gitárját, 87-ben pedig megkezdte zenei tanulmányait klasszikus gitározással a 18. kerületi zeneiskolában. 90-től 14 éves korától tagja volt a Park zenekarnak, amelyet Fenyő Miklós segített, Szandi koncertjén is fellépett az együttessel. Egy évvel később megnyerte az országos klasszikus gitárversenyt Vácott, ekkoriban kezdett el énekórákra járni Kovács Magdához, majd Kővári Judithoz. 95-ben érettségi után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola klasszikus gitárszakára került, de felsőfokú végzettséget szerzett marketingből is. Gergő már a VIP együttes megalakulása előtt írt dalokat, és azokat elküldte a BMG kiadónak. A számok megtetszettek a lemezkiadónak, de ők egy fiúcsapatban gondolkodtak. Környei Attila menedzser néhány hét múlva felhívta, és bemutatták Rakoncai Viktornak, aki kettőjük mellé elhívta Rakoncai Imrét és Józsa Alexet. 97-ben alakult meg a VIP együttes. A formációval eljutottak az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójába. 97. május 3-án a dublini döntőn a 12. helyet érték el a Miért kell, hogy elmenj című dallal. 97 és 2001 között 5 albumuk jelent meg. Április 13-án 2001-ben egy koncerttel búcsúztak a rajongóiktól. A csapat feloszlása után Gergő saját stúdiót készített, és különböző produkcióban vett részt, mint zeneszerző, hangszerelő és gitáros. Neki köszönhetjük például Zséda néhány dalát, Lolának is dolgozott, Dokai Reginának és az Airportnak is. 2004-ben a Full Moon nevű a cappella együttes tagja lett. A formáció Szegeden alakult meg, ebben az évben rendezték meg először Szegeden a Full Moon nemzetközi a cappella fesztivált. 2005-ben Grazban megnyerték a Warsfinger nemzetközi a cappella verseny első díját, 2006-ban pedig a 6. tajvani nemzetközi a cappella versenyen értek el első helyezést és 2 külön díjat. 2010-től szerzőtársként együtt dolgozott Rakoncai Viktorral, Major Eszterrel, közös daluk például a Viva All Stars, ha a zene szól, ami a Viva Comet hivatalos dala lett. 2011-ben egy új dallal tért vissza a popzene virágába, 2011-ben Wolf Kati képviselte Magyarországot a Szerelem Miért Musz című dallal Düsseldorfban az 56. Euróvíziós Dalfesztiválon. Rakoncai Viktor és Rácz Gergő írta a dalt, a magyar szöveget Geszti Péter, az angol verziót pedig Johnny K. Palmer szerezte. 2012 év végén a Full Moon Takács Nikolász Adventi Gospel turnéjára indult nagy sikerrel, a szolnoki Szigligeti Színház évbúcsúztató műsorában is felléptek. Aztán a 13-as Euróvízión a szereplésért a döntőig jutottak a Csak állj mellém című dallal. A Full Moon a cappella együttessel együtt elindultak a 2010-es dal döntőjében is. Közben egyébként Gergő szerepelt a TV2 Sztárban Sztár műsorában, a 7. élőadásban ő kapta a legkevesebb szavazatot, így búcsúzott, és a 16 óta pedig saját zenéivel hódít. Orsovai Renivel pedig tavaly megnyerték a Dal című műsort, aminek a tétje ezúttal nem a külföldre jutás volt, hanem a hatalmas pénzgyeremény, ami már az övé. Nom, tőle is 3 dal érkezik, ahogy ez lenni szokott az óra a sztárjaival, ahogy jár, aztán mind a tiéd, és a végére nagy sláger a mostantól, Rácz Gergő hármasában, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98 pont, tehát Manna FM életöröm zenékkel. Egy fiúcsapat érkezik mindjárt, bár ők aztán abszolút nem tudnak ezzel a boyband dologgal azonosulni, de mégis azok egyébként akár bevallják, akár nem. Ausztráliából érkezik hozzá mindjárt a Five Seconds of Summer, és az egyik újabb daluk, ez lesz a Tip.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A jubilomi műtárgyak éjszakája fesztivál 70 fővárosi helyszínen 120 programmal vár május 14 és 16-a között. A fesztivál idén is rendkívül sokszínű, nem korlátozódik csupán festményekre. Az ipar és a képzőművészet széles palettája képviselteti majd magát, a képeslapoktól az építészeten és a kinetikus műveken át a szobrászatig. Az eseményhez kapcsolódó programokat is hasonló változatosság jellemzi, nem csak azokat szólítják meg, akik profi szinten foglalkoznak műtárgyakkal, hanem azokat is, akik még csak most kezdik az ismerkedést ezzel a világgal. A 10. műtárgyak éjszakája fesztivál eseményeiben mi is bekapcsolódhatunk. A szakmai közönséget számos egyedi, csak a rendezvény ideje alatt elérhető program várja, ilyenkor sok műterem, restaurátor, műhely, múzeumi raktár is megnyílik a látogatók előtt, és tematikus tárlatvezetések is lesznek. A látogatók szakértői vezetéssel fedezhetik fel többek között a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című tárlatát, a Ludwig Múzeum Black Mirror kiállítását, valamint a Szépművészeti Múzeum Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódó retrospektív tárlatát. Emellett olyan különleges helyszíneket is bejáratunk majd, mint Gülbaba türbéje, a főváros legrégebben működő zsinagógája, vagy az egykori királyi palota. A kortárs művészet kedvelői műteremlátogatásokon és galéria programokon találkozhatnak az alkotókkal. Idén például Nyári István, Nagy Boglárka a Habban, az Artu Stúdióban és a Budapest Art Factory-ban dolgozó művészek műtermeit lehet megnézni, valamint ellátogathatunk a néhány éve elhunyt Fajó János műteremházába is. A programban helyet kapnak műtárgybecslések, hamisítványokat bemutató szakmai alkalmak, képeslapos nyomozások és kincskeresések is. Így a fesztivál a tapasztalt műgyűjtőktől a kalandvágyó látogatókig sokféle közönséget megszólít. A családosok és a gyerekek számára bábelőadás, kreatív workshopok, színszörnyek és fantázia lények teszik játékossá a művészettel való találkozást. Az idei fesztivál témája a művészet gyógyító ereje, hiszen a műélvezet nem csak a személyes feltöltődést támogatja, de az érzelmi feldolgozást és a kreatív gondolkodást is segíti, igazi terápiás folyamat. A fesztivál kampánya dr. Belső Nóra pszichiáterrel egy saját kutatás keretében is vizsgálta a különböző szabadidős tevékenységek mentális hatását. 6 önkéntes agyhullámait követték EEG fejpánttal, sportolás, olvasás, állatsimogatás, festés, gaming, zenehallgatás, online vásárlás, self-care, filmezés és szkolorozás közben. Az eredmények szerint a művészet és az alkotás az egyik legerősebb feltöltő helyreállító élményt adja az agynak, és a nyugalmat a belső rendeződést jelző mutatókban is kiemelkedően teljesített. Közben újra jelentkezik a friss hús, élő medve a panellakásban, erdélyi szuperhősök és hajmeresztő halálos fogadások, már olvasható a fesztivál versenyprogramja. Visszatért át a friss hús, az ország egyetlen Oscar kvalifikációs fesztiválja. Az idei magyar versenyprogram 39 rövid filmből áll majd, a teljes lista már publikus. A friss hús mindig is a magyar film jövőideit jelentette, teret engedett a kísérletezésnek és lehetőséget adott a tehetséges művészeknek a bemutatkozásra, így gondoskodva az utánpótlásról. Most a magyar film megújulásának idején hatványozottan izgalmas, hogy a jövő generációs filmesei milyen alkotásokkal jelentkeznek. A friss hús csapatához idén csatlakozott a korábban többszörösen díjazott rendező Korom Anna. Az idei programot ő és Deák Dániel, a fesztivál alapítója állították össze.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Some days you're the only thing I know.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Szépen haladunk a délután, ma meg úgy globálisan a hétben is. Ugye már csütörtököt fogyasztjuk. Mindjárt jön egy újabb óra, friss információk végén majd meghallhatjuk, hogy az időjárás mit tartogat a hétvégére, és aztán majd olyan előadók érkeznek hazai vizekről, akik leginkább angol nyelven nyilvánulnak meg. Hát Kállai Sandersnél lesz szinte természetes, hiszen Amerikában szocializálódott, de jön majd Lengyel Johanna, a Compact Disco, Tóth Abigail és a Neo egyes slágere is, miközben a Paramore-ral indulunk. Az ő slágerük a Big Man, Little Dignity.
1: A délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Viszont!
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
4: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
10: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
11: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
12: Reklám hangzott el.
13: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Nyomozás indult a MediaWorks rendszeréből kiszivárgott személyes adattal való visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. Megszűnik a Tények című hírműsor a TV2-n. Ezt a csatorna elnök vezérigazgatója erősítette meg a 444-nek. Vaszili Miklós közölte, ezentúl a szakmai elvárásoknak megfelelő hírszolgáltatást szeretnének nyújtani. A lap szerint a Napló is megszűnhet az átalakítás során. A választás után Szalai Vivien hírigazgatót elbocsátották, a posztra nem neveznek ki új embert. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az egészségügyi világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig hárman haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8 gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni. Időjárás. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értéke.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óráló mindenkinek. Én István Dániel vagyok. Hazai előadókkal leszünk, hatan érkeznek azzal a kis csavarral, hogy ők általában angolul énekelnek. Kálai Sandersnek ez már szinte a védjegye. Hát ő, hogyha az Egyesült Államokban nevelkedett, úgyhogy tulajdonképpen ez igazából az első számú anyanyelve, már az anyukája sikeres magyar modell volt. Ő is érkezik, meg a Kompakt Diszkó Lengyel Joanna, Tóth Abigér és hozom majd Karányi Dani egyes slágerét is. Mintem mondom a részleteket, de egyelőre induljunk el, jön a Paramore slágere. Jó szórakozást nekünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéken, működik SMS számunk, szerintem már kívülről fújjuk, de hát azért ismételjük el. 0677098-at ide várom ezeket az információkat, a közlekedési információkat, hogyha valakinek lenne, akkor ne tartsa magában, hogy a többieket tudjam informálni. Én ugye egy fix helyen ülök, de hát a Manna FM hallgatói mennek A-ból B-be a fővárosban és környékén kivezető utakon. Mi a helyzet, írják le, hogy a többieket tudjam informálni. Fiberes is a szám, de talán azt már mondtam. Közben egyébként olyan előadók érkeznek, akik általában angolul énekelnek, hát a Compact Disco abszolút ilyen, a Leave It Up To Me érkezik tőlük, de jön majd Kálai Sanders és Lengyel Johanna is, ugye a Megasztár legfrissebb győztese ebben a körben. Hárman, aztán majd még hárman. A Megasztár még érintett lesz majd Tóth Abigéllel is, de az majd a következő hármasban. Egyelőre jön a Compact Disco és a Leave It Up To Me, akik egyébként 2012-ben Magyarországot képviselték az Eurovíziós Dalfesztiválon Azerbajdzsánban. Igen nagy sikerrel, 19 ponttal a 24. helyezést érték el. Egyébként a csapattagok eredetileg 2005-ben találkoztak először, és akkor döntötték el, hogy csapatot alapítanak. Tulajdonképpen Valkó Csabi, az énekes is a Megasztár felfedezettje volt. Ha jól emlékszem, bekerült a tévébe, de talán élő műsoros nem volt, de hát ez a szereplés pont elég volt ahhoz, hogy felfigyeljenek rá a Compact Disco tagjai, és felkérjék, hogy legyen a csapat énekese, azóta remekül működnek együtt. Számtalan slágert hallattunk tőlük, már is érkezik ezek közül egy angol nyelvű, hiszen most ez a tematikánk a Leave It Up To Me. Aztán majd Kálai Sanders is érkezik, aki szintén többször érintett volt az Eurovízió kapcsán. Ő amerikai magyar énekes, az anyukája modell volt Magyarországon, később aztán 1985-ben adott életet New Yorkban Andrásnak. Apukája szólénekes Fernando Sanders. Tulajdonképpen nagyanyját látogatta meg 2010-ben Kálai Sanders András, amikor a TV2 Megasztár 5-ös felhívója ment a TV-ben, és úgy kedvet kapott, hogy mi lenne, hogyha kipróbálná magát. Jelentkezett, és szépen egyébként menetelt egészen az élő showig, úgyhogy döntős is lett. Későbbi partnere Tolvai Reni nyerte meg azt a fordulót, András a legjobb negyedik helyet szerezte meg egyébként. Ez csak egy ugródeszka volt számára, 2012-ben ő is részt vett a dalban, és aztán 2013-ban a My Baby-vel tette. Ugyanezt 2014-ben is bejutott a dal második elődöntőjébe a Running című dalával. Az elődöntőből szintén a zsűri szavazatai által jutott tovább a verseny második középdöntőjében, majd onnan a maximális 40 pont alap döntőbe. Őket pedig majd Lengyel Johanna követi, akinek a neve a nagy közönség számára egyébként a tavalyi Megasztár kapcsán lehetett ismert. A Megasztár 8 abszolút győztese lett Johannát, fantasztikus előadásokat láthattunk tőle, tényleg egészen világszínvonalon énekel. Be is vallotta egyébként nemrégiben a bulvár sajtónak, hogy ez illetőleg a nagy duett azért eléggé kiégette, nagyon pörgetik ilyenkor az embert, élő show felkészülés, és mondta, hogy nagyon sokat kellett pihennie, alig tudott reggel kikelni az ágyból, annyira elfogyott belőle az energia, de most már abszolút ereje teljében van, és láttam, hogy fellépéseken is szerepel, igen nagy minőségben énekel ott is, csak úgy, mint a televízióban. Mindjárt érkezik tőle a Rise, de egyelőre a Leave It Up To Me-vel indulunk, és aztán a Running érkezik, majd Lengyel Johanna. Itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98 pontat Manna FM-en hazai sztárok énekelnek angolul, általában egyébként ezt teszik. Bár Tóth Abigailnél, aki majd kezdi a sort, ez egy picit visszás dolog, hiszen a Rabmadár volt az első slágere, de most itt van a Vadi új, a Sugar Daddy, ami külföldi együttműködésben készült, abszolút angol nyelven érkezik, úgyhogy passzol nekünk a sor mintába, aztán majd jön Karányi Dani és a Celebrate, és itt lesz a Neo együttes és a Diskhead. Hát Tóth Abigail is a Megasztárból lehet ismerős, a 2024-es Megasztár tehetségkutatóban vált ismerté, ahol döntős helyezést ért el, azóta pedig önálló karriert épített. A Rabmadárt szerintem mindenki jól ismeri a Manna FM-ről is, hiszen napi szinten megy a rotációban, és most itt van az újabb dala is, a Sugar Daddy, ami egyébként külföldi együttműködésben Accenttel készült el. Pop modern zenei hangzás jellemzi, maga Abigail pedig Erdélyből származik, viszont jelenleg már Budapesten építi a karrierjét. Igazán nagy projekt ez egyébként, hogy egy világsztárral sikerült összehozni egy ilyen dalt. A román Accent legnagyobb slágerei világszerte ismertek, különben a dance pop műfajban utazó előadó jelenleg is több országban vezeti a slágerlistát. Mindezek tükrében számít szenzációnak, hogy most Tóth Abigaillel készített közös dalt. Aztán majd Karányi Dani érkezik, aki szintén egy nagyon sokoldalú figura, zeneszerző, DJ, reklámszakember, filmrendező, reklámfilmrendező, 19 éves kora óta aktív részese a magyar zenei életnek, és 2008 óta a Friendly Advertising reklámcég társtulajdonosa. Később aztán rádióban DJ-ként is közreműködött, általában a zene a fővonala különben. Rákospalotán nevelkedett, viszonylag civil családban, hiszen anyukája olasz tanár, műfordító, apukája pedig fizikus és programozó, hát nem követte a gyermek őket az úton, sokkal inkább a zenének szentelte az életét. Saját bevallása szerint egyébként általános iskolásként Peter Gabriel, Jethro Tull, Genesis és a Prodigy zenéje hatott rá leginkább, aztán gimnazistaként kedvelte meg későbbi stílusának jellemző műfajait, így a drum and bass-t, a breakbeat-et vagy a UK garage-et. És aztán majd a Neo zárja ezt a bizonyos kört a hazai előadókkal, akik angolul zenélnek. Hát tulajdonképpen az egész felsorolásban ők számítanak a leginkább veterán csapatnak, hiszen az elmúlt 20 évben számos lágeristás dalt, videoklipet készített a formáció, valamint minden létező hazai díjat, sőt több külföldit is elnyertek. Koncertturnék során bejárták Európát, és játszottak az összes nagyobb hazai fesztivál nagy színpadán. A Control 2003-as filmzenéje is a Neo nevéhez fűződik. Különben nagyjából 98-ban kerültek be a köztudatba, én jól emlékszem, a csapat bemutatkozó kislemeze több mint 20 országban jelent meg, akkor Kanadától Dél-Afrikán át Japánig. Az együttes bemutatkozó első albuma 99 nyarán került a boltokba, azon hamarosan számos díjjal jutalmazta a zenei szakma és a közönség egyaránt. De talán ami úgy mindent vitt, az tényleg a Control volt, hiszen az egy eléggé nagy kasszasiker volt, rendkívül széles réteghez eljutott, ezáltal pedig a neo zenét is megismerte az ország. Nálunk mindjárt a Diskhead érkezik majd harmadikként, de ennyiről a Tóth Abigail érkezik, és a Sugar Daddy, és aztán majd Karányi meg a Celebrate. Itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98 pontat Manna FM élet öröm zenékkel. Mostanában azért már másképp alakul a zenevilág, mint régen, már nem tánzza a fesztiválokon, ismerjük meg az előadókat, hát sokkal inkább a közösségi médiában, a különböző platformoknak köszönhetően. Ez kéteséges van, hogy ahogy jön, úgy is megy az előadó egy-egy dal után, de van, aki elég komoly karriert tud építeni erre az ismertségre. Barry Sheehan, aki egy feltörekvő belga énekes és dalszerző, a TikTokon szerzett hírnevet magának, mielőtt hivatalosan is kiadta volna a dalait, úgyhogy neki összejött a dolog. Már is ő folytatja, jön a Thrill of It All.

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címivel megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témájához szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 szematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.
0: Élet, öröm, zene. Manna

Itt a 98 pontat Manna FM élet örömzenékkel. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy nagyon megy a mai délután, de nem baj, legalább egyre közelebb kerülünk a hétvégéhez, holnap már ismét péntek lesz. Szimpla hétvége, nem hosszú, de azért örülünk neki nagyon. A következő órában időutazunk, 2005-be és 15-be viszem majd a Manna FM hallgatóit, szokás szerint majd mondok némi nemű infót, hogy elhelyezzük magunkat az idősíkon, aztán jönnek az év aktuális lágerei a toplistákról, így kerül éterbe Kitty Dance-tal a Foo Fighters, majd a Blaha Louisiana, illetőleg a Vici egy-egy dala. Jó kis modernkori regi stílusban indulunk, a Magic érkezik elsőként, az ő dolog a Rude.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Megáll az idő. Wuther Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életrekeltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bookbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price, great brands.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
2: Reklám hangzott el.
8: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Változik a menetrend a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Moszkva tudomása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem adott ki tűzszüneti parancsot az ukrán fegyveres erőknek. Maria Zaharova külügyi szóvivő arra reagált, hogy az ukrán elnök bejelentette, Kijev május 6-ától fegyvernyugvást hirdet, és attól kezdve az ukrán fél az orosz lépésekre reagál majd. Vlagyimir Putyin korábban május 8-9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig hárman haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak.
0: Időjárás.
8: A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
9: Már indítom is az újabb órát, én egyébként István Dániel vagyok, és még ezt az órát töltetjük el együtt, ami jó kis időutazásos lesz, hát a szakavatott mannások tudják, hogy ez annyit ez, hogy két évben kötünk ki, ez a két év most 2005 és 15, és onnét érkeznek a slágerista vezetők, némi infóval megtámogatva. Kitty Tanztal, illetőleg Jack Johnson majd képviseli 2005-öt, 2015-ből pedig jön majd a hazai Blaha Louisiana, illetőleg Avicii, de egyelőre a Magic-kel indulunk, már is Solarude.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Ez a 98 pontat Manna FM életörömzenékkel. SMS-ünk 0677-1986. Ide várom a közlekedési információkat. Most már 4 óra elmúlt, gondolom a kivezető utakon fokozódik a forgalom. De mit látnak a Manna FM-esek? Várom az üzeneteket, hogy továbbadhassam a többieknek. 2005-be utazunk mi most. Már is érkezik az időutazás keretein belül a Foo Fighters, Kitty Tanztal, illetőleg Jack Johnson egy-egy dala. Hát akkor került a boltok polcaira a Harry Potter sorozat legújabb kötete, a Harry Potter és a félvérherceg. A J.K. Rowling által írt népszerű Harry Potter sorozat 6. kötete volt ez, ami magyar nyelven 2006. február 10-én jelent meg. A mű Harry 6. Roxforti tannévében játszódik, bemutatja a sötét nagyúr Voldemort múltját és Harry felkészülését a végső csatára, érzelmi zűrzavar és kibontakozó romantikus kapcsolatok közepette. Aztán ebben az évben már óriásit ment a Lila Akác közben játszódó Született feleségek. A sorozat főhelyszíne a fiktív amerikai Eagle State állambeli Széplak kertvárosban található Lila Akác köz. A sorozat egy csoportnyi nő életét mutatja be. Az első epizódban öngyilkosságot elkövetett szomszéd szemein keresztül. A sorozat 8 évadon keresztül 13 évnyi történést fed le a nők életéből. Elképesztő sikeres volt. Most új széria készül belőle, nem az eredeti szereplőkkel, hanem egy ilyen spin-off. Nem tudom, hogy mennyire lesz majd sikeres. Meglátjuk. A Foo Fighters abszolút az évek óta a Best of You érkezik tőlük, ők aztán tényleg abszolút határbontogató rockzenekarnak számítanak. A legszemöldök felhúzóbb projektjük például a legutóbb az volt, amikor Bee Gees néven dobtak ki egy albumot, természetesen nem véletlen a név, a Bee Gees dalait dolgozták fel rock stílusban. Nagyon jól állt nekik egyébként, de maguknak a Bee Gees daloknak is ez a fajta feldolgozás. Aztán majd Kitty Tanztal érkezik hozzánk, skót énekesnő és dalszerző, aki a köztudatba pont ezzel a dallal került, a Black Horse and a Cherry Tree című számával, aminek első élő előadása Juice Holland Later with Juice Holland című műsorában történt. Több mint 4 millió albumot adott el, és 3 Brit Awardot, illetve egy Grammy jelölés zsebelt be. Bár keresztneve Kate Keaty-re változtatta, a két név egy testes leánykára emlékezett, aki kenyeret süt a mezőn a férjének. Nincs ezzel problémám, de nem igazán így írok le egy rockstárt, azért is Keaty-nek betűzi a nevét, hogy megkülönböztesse magát a hasonló nevű énekesnőktől, mint nyilatkozta. A végére pedig majd Jack Johnson érkezik hozzánk, egy nagyon életvidám fickó, hát köszönhető mindez annak, hogy Hawaii származású énekes, gitáros dalszerző. Zenei stílusát nehezen lehetne egészen pontosan meghatározni, de leginkább az akusztikus soft rock jelzővel szokták illetni. Johnson egy családi baráttól tanult meg különben szörfözni, még gyerekkorában hivatásos szörfös is volt, egészen egy súlyos balesetéig, bár gitáron már 14 éves korában is játszotta, a baleset utáni lábadozása során kezdett el komolyabban gitározni és dalokat írni, no a debütálása a zenei piacon meg ennél is később, csak az egyetem elvégzése után történt meg. No hát mindenkit megismertünk, persze nem jól ismertük őket idáig is, jön a Foo Fighters, aztán majd Kitty Tanztal, és a végére Jack Johnson meg a Better Together 2005-ből az életörömzenék közül itt a 98 pontban Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, közelít a hétvége, már megint itt tartunk, igen, csütörtök van. Hát, hogy mi lesz a hétvégén, tök jó idő, a gumifelőzet ugyan megnövekedhet, és ilyen 23-24 fok lesz a maximum, de egyelőre csapadékra nem kell számítani, ez talán majd a jövő hét elején jön el. Úgyhogy a mai így időjárási szempontból már, ami a borút illeti, a legmélyebb pont, hétvégére kitisztul az idő, úgyhogy megint lehet nyugodtan szabad terült tervezni. 2005 után 15 terítéken, itt a Manna FM-en az időutazásban, és ha már időjárás, akkor 15-ben megdőlt az országos hőmérsékleti rekord Magyarországon, amikor Fertő Rákoson 19,7 fokot mértek, Budapesten szintén megdőlt a fővárosi rekord 16,7-del, mindez januárban, értendő. Ez év februárjában hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Angela Merkel német kancellár, többek között tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel és Áder János köztársasági elnökkel, és aztán szorosan őt követte Vladimir Putyin, aki szintén ezeket a diplomáciai utakat járta be. Májusban Bécsben kezdődött a 60. Eurovíziós Dalfesztivál a Városházán. Az osztrák polgármester köszöntötte a fesztiválon fellépő művészeket, hazánkat akkor Csemer Bogi képviselte. Már is érkezik hozzánk elsőként megidézve az évet a Trouble-el Iggy Azalea, ausztrál származású rapper, dalszerző és modell, aki Sydneyben született és 16 évesen költözött az Amerikai Egyesült Államokba, abszolút annak érdekében, hogy neki kezdjen karrierének a hip-hop irányába. Ismertséget először akkor szerzett, amikor kianta ellentmondásos videóklipjét a Pussy és Two Time című számaihoz, lemezszerződés aztán TI lemez kiadójához, a Grand Hustle-hoz írt alá 2012-ben. Egyébként 90-es származású, úgyhogy már is óriási utat járt be a könnyű zenében le a kalappal előtte. Valószínűleg ezek a botrányos klipek pont arra voltak jók, hogy megismerje a nagy közönség az ő nevét, és aztán 2015-ben már a slágerlisták élén kössön ki a Trouble-re. Aztán az Ahol összeér érkezik a Blaha Louisianától, akik 3 évvel korábban 2012 nyarán alakultak. Első daluk a The Wanderer 3 hétig őrizte helyét az ország egyik legmenőbb slágerlistáján. A zenekar aztán fellépett az MR2 Akusztik című műsorában, a Volt Fesztiválon, és szerepelt már többek között a 30Y, a Bermuda, a Hangmás, a Neo, az Intim Torna Illegál vagy a Heaven's Sheet 7 társaságában is. A Slam Dávid producerelése alatt megjelent első kislemez, a Tales of Blaha Louisiana szerepelt a Recorder Blog 2013-as kedvencei között, valamint a lángoló gitárok válogatásában. Igen, erősen indultak el egyébként a hazai könnyűzenében, és azóta is őrzik megkerülhetetlen pozíciójukat. Mindjárt jön az Ahol összeér. A végére pedig majd Avicii-re emlékezünk nagy-nagy szeretettel, a For a Better Day érkezik tőle, hát ő nagyon fiatalon, 2018-ban távozott az élők sorából. Kevesen tudták egyébként, hogy elég komoly betegségekkel küzd, erre pedig nem nagyon segített az a fajta életmód, amit folytatott az éjszakai életnek köszönhetően. A mai napig egyébként vitatják, hogy mennyire volt tragikus a búcsúja, hogy önkezőleg vetett véget az életének, vagy a túlzott alkoholfogyasztás hozta számára a véget. Mindenesetre azóta a szülei már alapítványt indítottak el a fiúk nevével, hogy a hasonló helyzetben lévő fiatalokat segítsék. Elég sokat ért el egyébként abban a rövid időben, amíg dolgozhatott. For a Better Day érkezik majd tőle harmadikként, de egyelőre a Trouble-ral indulunk 2015-ből, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt Wolf Kati érkezik, pont a napokban láttam tőle egy videót. Azt hiszem, talán a köztévén énekelte el Katona Klária slágerét, hát hibátlanul, de természetesen hozzátéve egy kis ízt, amire csak ő képes. Kati, az X-faktorból ismerjük egyébként, már felnőttként a nevét, ahová pici gyerekei mellől érkezett, úgyhogy már, ahogy elmondta rögtön az elén a kapuban, elmondta szerkesztőknek, hogy olyan sorszámot kér, hogy hamar sorra kerüljön, mert haza kell mennie szoptatni. Aztán ez a sorszám egészen az élősóig repítette, a többi pedig már zenetörténelem. Mindjárt jön a Végtelen tánc.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a Város Kedvenc Építészeti Kulturális Fesztiválján, a Budapest Százon. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe jutatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan vérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a Keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhorn Liport tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a Szegedi és az Esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Páternoszter, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát. A ház részletes programja és az épület bejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarokk bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet. Ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították ki.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis csütörtök délutánunk volt, jó lesz a holnap is, majd a hétvége kapujában találkozunk, holnap kettőkor legközelebb, de hát addig is érdemes minket választani, jól műsorok érkeznek, és jönnek a jobbnál jobb életöröm zenék is, csak én búcsúzom, István Dániel. Jó szórakozást!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu.
6: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
7: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
8: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
9: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
10: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
11: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
14: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít majd. Mindhármukat kórházban kezelik majd. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra két hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén. Az óceánjárót üzemeltető cég ugyanakkor csak 29 utas távozását ismerte el. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. A fertőzés gyanújával a KLM légitársaság egyik légiutas kísérőjét is vizsgálják. Hárman meghaltak egy étterem előtt történő lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A tervezett módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme érdekében van szükség, valamint a mesterséges intelligenciának a demokratikus kormányzásra és az emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
2: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Andrew Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I
2: Több mint 3 évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbefogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Francist, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt. Emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején.

0: morzsa.
1: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indukciós kezelések alkotják. A kálciumhidroxiapatit az egyik legerősebb kollagéninduktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zselés mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: That's me. Cross GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey, this is Mark Hall from Casting Crowns, and this is our story behind the song for Crazy People. I was hanging out with Seth Mosley and Matthew West.
2: Egyszer, amikor Matt West-tel lógtam, a Kentucky-ben található művészeti múzeumról beszélgettünk. Az az épület hatalmas és káprázatos, ezért Matt mindenképpen szerette volna látni, el is ment egyszer megnézni. Ahogyan beszéltünk róla, Matt egyszer csak megkérdezte, figyelj, el tudod képzelni, hogy egy nap hazamész a munkából, és a szomszédod valami ilyesmit épít az udvarán? Mit gondolnál róla? Hát természetesen azt, hogy őrültség, amit csinál, mondtam én, de figyelj, igazából nem számít, hogy mit gondolok, vagy gondolunk, hiszen hogyha kicsit belenézel a Bibliába, a legtöbb hithősről és a tetteikről is mindig úgy gondolták, hogy őrültek és őrültség, amit csinálnak. A világ tele van fura emberekkel, és igazából ők ihlették ezt a szórakoztató dalt. Ha mi szeretni akarjuk a világot, akkor hátrébb kell lépnünk egyet, magunk mögött kell hagynunk a komfortzónánkat, ami ugye kényelmes és biztonságos, és szeretnünk, szolgálnunk kell ezeket az őrült embereket, és meg is kell bocsátanunk nekik, mert Isten is őrült szeretettel szeretett minket, és szeretni is minket, és őket is, és ezért megérünk őrült. Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: Anna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az abélia cserje észak és délkorában őshonos, másfél méter magas, téli zöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A bridal bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőkben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méter is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
5: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. Tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perl városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. Hárman meghaltak egy étterem előtt történt lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik.
0: Időjárás.
5: A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem, akkor elhagytam a stúdiót, és most nem Budapest, hanem még messzebb vagyunk. Átléptük az országhatárt, a Császárvárosban vagyunk. Józsefstadt, ha minden igaz, de majd elmondja a mellettem lő Pohl Balázs, aki a Schwung Bécsi Magyar Színház művészeti vezetője. Régi vágyam, hogy erre a színházról beszélgessünk egyet, és ennek apropóján, hogy Gencsi Attila barátom éppen próbál, hiszen ma 7:30-kor fellép, adekvát a kérdés, hogy mióta van ez a színház, és mekkora az a közösség, amely eltartja ezt a színházat.
2: Hát én 2015 őszén jöttem ide ki Bécsbe, és kifejezetten azzal a céllal, hogy itt egy magyar társulatot alapítsak, egy magyar színtársulatot. Kb. Akkor még nem, azt nem tudom, hogy hány ember élt, hány magyar élt akkor Bécsben. Most a rossz nyelvek szerint ilyen 40-50 ezer magyar él itt. És ha azt veszem, hogy Magyarországon egy 40-50 ezeres kisvárosnak simán van egy ráadásul államilag támogatott színháza, akkor miért ne lássuk el mi is színházilag ezt a 30-40-50 ezer magyart, aki itt Bécsben él.
1: Szóval megérkezett 12-ben az első lépés egy játszóhelyet talán, nem? A Pigmarion Színházban vagyunk tulajdonképpen. El is bizonytalanodtunk, mikor jöttünk, hogy ez a Schwung, vagy nem ez a Schwung, és ez a Schwung. Tehát hogyan sikerült őket megtalálni, és hogyan sikerült itt helyet kapni magatoknak?
2: Nem, javítok, nem 12-15.
3: Bocsánat.
2: De semmi gond. Az, amikor én ide kerültem, és elkezdtem már alapítani a társulatot, ami egyébként egészen ilyen szerencsés, sorsilag nagyon szerencsés csillagállás alatt született, ez egy más történet, akkor én keresgéltem olyan színházakat itt Bécsben, ahol esetleg tudnék valamit dolgozni, ugye. És írtam rengeteg színháznak, sokan nem válaszoltak, volt, aki válaszolt, és elutasított, és az egyetlen a Pigmalion volt, aki avval írt vissza, hogy ők pont egy 40 és 50 közötti férfi színészt keresnek éppen. Mm-hmm. És akkor lejöttem, bemutatkoztam, stb. Tök rokon szenvesek lettünk egymásnak. És akkor rögtön kaptam is egy szerepet, tehát én itt elkezdtem játszani. És annyira, és akkor onnantól kezdve automatikus volt természetesen, hogy az én magyar társulatom is itt a Pigmalion Teaterben fog játszani.
1: A két kérdés, akkor te akkor már beszéltél akkor németül, gondolom, amikor ez volt, illetve hogy otthon mivel foglalkoztál, szintén színházzal?
2: Az elején fiatal koromban szintén színházzal, de utána rám talált a Waldorf pedagógia, és én Waldorf tanár voltam nagyon sokáig, plusz drámatanár. Tehát innen, a fiatalkori színházazásból megmaradt a drámapedagógia, a Waldorf meg eleve a szívem csücske volt, tehát ebben foglalkoztam előtte. Mm. De ott is mindig tanítottam a Waldorf tanárképzésen is, de ott is rendszeresen csináltam a hallgatókkal színdarabot.
1: És jött egy társulat létre, és akkor ők itt élő Ausztriában élő magyar színészek, akik itt vannak, mondtad, hogy van egy társulatod.
2: Igen, nem mind színész, vannak végzett diplomás színészek köztünk, de vannak úgynevezett amatőrök is. Mm. Szép számmal, és tulajdonképpen most még olyan a pénzügyi helyzetünk, hogy igazából amatőr keretek között működünk, tehát a legtöbben munka és vagy tanulás mellett csinálják ezt, de baromi lelkesen egyébként, és van, hogy úgy alakul a helyzet, hogyha mondjuk egy produkcióra pályázati pénzt nyerünk, akkor tudunk gázsit osztani. De hát ez ügyben, tehát pénzügyileg még elég sokat kell fejlődnünk. Persze szakmailag is természetesen, és ez egy soha nem vége. Tehát ez egy véget nem érő folyamat.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, visszatérünk zenék után, és arra beszélgetünk, hogy kiket látok itt vendégül, illetve a saját társadalmat, milyen darabjai vannak, mert megnéztem a májusi programot, hát sok gastpíle van, ahogy mondják, ugye vendégjáték van. Innen folytatjuk, Pohl Balázs, a Schwung Bécsi Magyar Színház művészeti vezetője, a partnerem, vele beszélgetek hamarosan újra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Pohl Balázsral. Jó estét kívánok, érkeznek a nézők, vagy a műszak az esti előadás, nem tudom, a nézők. Semmi gond, csak közben beszélgetünk Pohl Balázsral, a Schwung Bécsi Magyar Színház művészeti vezetőjével. Szóval ott tartottunk, hogy van egy társulatod, de fogadtok be előadást is. Az itt élő, ugye 40-50 ezer magyar. Mennyire érdeklődik? Nyilván nem volt itt még mindenki, de mennyire nehéz megfogni, vagy könnyű megfogni azt a kört, akit érdekel az, hogy itt magyar nyelvű színjátszást lásson?
2: Hát van már egy markáns körénk csoportosuló törzsnézői gárdánk, és ez már korábban, régebben is kialakult. A Covid volt az, ami ennek a folyamatnak egyébként egy kicsit így lefékezte ezt a folyamatot, de aztán újra indult a dolog. De még mindig van olyan néző, majdnem mindegyik előadás után, aki például azt mondja, hogy basszus, 18-20 éve itt élek Bécsben, és hogy nem hallottam eddig rólatok. Tehát van még ez ügyben melónk.
1: De így lesznek a törzsnézők, nem? Mert ha ezt mondja, akkor tetszett neki valami, igen, és akkor visszajön, nem? Ennyi. Saját társulattal saját darabokat mutattok be, itt a darabokat mutattok be. Mennyit él meg egy darab? Tehát egy premier után hányszor tudjátok átlagban játszani? Hányszor telik meg ez a amúgy hányfős kis színház?
2: Hát a maga a társulat az most 28 fős velem együtt, tehát jó sokan vagyunk, persze ez azt nem azt jelenti, hogy mindig mindenki mindenben játszik. Tehát egy átlag Schwung társulati tag, az mondjuk 2 darabba játszik, és a repertoárunk momentán áll 7 vagy 8 elemből. Mi volt a kérdés?
1: Igazából az, hogy egy repertoár 7-8 elemből áll, és hogy hányszor lehet ezt játszani, hányszor telik meg, igen, közben hozzák a szemetet a házból, mert azt mondjuk el, hogy egy Józsefstadt egyik főutcájának, Ázsefstadt-szén vagyunk, egy belvárosi háznak az udvarán ülünk, és az udvarból nyílik a színház. Igen. Most leírtam a hallgatóknak, a viszki volt bezárt, már azzal vagyok szomszédságban, szóval szumaszumárom, hányszor lehet előadni egy darabot, vagy ki az, aki pörgeti ezt, te vagy itt a művészeti vezető, te határozod el, hogy akkor hányszor megy egy darab.
2: Átlagban egyébként olyan 18-19 előadást ér meg egy darab, a rekordunk az 27, és az a darab, az még mai napig megy, tehát lesz még 28-dik is. Akkor veszünk le egy darabot a műsorról, hogyha látjuk, hogy már nincs több szufla benne, tehát már kevesebb az érdeklődés, kisebb az érdeklődés. Nem rögtön levesszük akkor, hanem megritkítjuk, tehát nem havonta kétszer, egyszer játsszuk, hanem akkor, mit tudom én, 3 havonta egyszer. Aztán, hogyha azt is, azt látjuk, hogy hát már ebben sincs sok, akkor szépen elbúcsúzunk tőle, és ilyen ünnepélyes keretek között eltemetjük.
1: Darabtemetésre nincs is jobb különben, mind a nézőnek, mind a benne szereplő színésznek is. Mondd azt ilyen darab címet, hogy mik voltak mondjuk az elmúlt jó néhány, elmúlt pár évadnak a darabjai?
2: Ami ismert talán, az van egy a Csehovnak a dohányzás ártalmasságáról és a leánykérés. Ennek az a címe, hogy a dohányzás és a leánykérés ártalmasságáról. Ezt fűztük össze. Aztán volt Molnár Ferenc darabunk is, az Ibolya, és más pesti erkölcsök. Ez volt a címe, mert voltak Molnár Ferenc jelenetek is benne, plusz az Ibolya, ami egy egyfelvonásos. De ezen kívül jobbára olyan darabjaink vannak, amit az én vezetésemmel együtt írunk.
1: Ezek kortárs darabok, tehát úgy kortárs, hogy, hát, hogy reagálnak a már a mai történésekre, tehát úgy, vagy akármilyen fikciós darab lehet, de vagy kicsit elég élénken. Hát benne élünk valamiben, amire a színháznak reagálnia kell.
2: Hát persze, pont az a lényege az egésznek, az egész színházazásnak, hogy amikor bejön a néző, akkor egyrészt kizökkentsük őt a megszokott kis nyugalmából, plusz föltörjük a közöny páncélját. Tehát, hogy ne, abszolút reagálunk a körülöttünk lévő jelenségekre, ez a dolgunk.
1: És mindez Bécsbe történik, ez a hallgatók. A következő szegmensben arra leszek kíváncsi, hogy milyen befogadott produkciók voltak itt, hiszen aki most van itt, Gencsi Attila, az Antitalent Rhapsodyval éppen próbál a fény, az kalép fel, de nyilván voltak előtte mások is, akivel pedig megbeszélem, Paul Balázs, a Schwung Bécsi Magyar Színház művészeti vezetőjével ülök itt egy, hát egy belvárosi ház udvarán a színház előtt. Hamarosan folytatjuk.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Pól Balázs művészeti vezetővel. Mindez, ez a művészeti vezetés a Schwung Bécsi Magyar Színházban történik. Ugye van egy társulat, 28 fős társulat, fejenként nagyjából két darabba vannak benne, de befogadó színházként is működik ez a remek kis hely. Voltam lent, nekem picit ilyen pince színház feelingem van, vagy szóval mi bírtuk azt a Törökpár utca 3, nagyon jó volt, és itt is ugyanaz a hangulat van. No, de vissza akkor a eredeti kérdéshez, hogy hogyan találnak meg titeket azok, akik vendégjátékot játszanak? Te keresed őket, vagy ők keresnek titeket?
3: Ők keresnek minket. Szívesen keresnék én is, de olyan sokan keresnek, hogy tulajdonképpen erre nincs szükség. És épp ezért egy körülbelül ilyen 3-4 éve, Covid után indítottuk be ezt a sorozatot, az a címe, hogy Schwung vendég. És úgy próbáljuk megoldani, hogy havi egyszer ki tudjon jönni egy csapat, és itt el tudjon hozni ide egy produkciót. Ezek azért kamaradarabok, ugye ez egy pici színház, ha teltház van, akkor is 40-en vannak a nézők, tehát ez egy kis klub színház, és ez is pincében van, igen. Tehát ilyen nagyobb szabású produkciók ugye nem érkeznek, meg nem is keresnek minket. Két-három személyes, vagy így, mint ma a mai Attilának a produkciója, egy személyes előadások szoktak menni. Szeretik a nézők, azt látom, hogy nagyon szeretik. Tehát nem csak ránk kíváncsiak, hanem persze arra, hogy ki az, akit mi vendégül látunk.
2: Egy személyes kérdés, hogy így 11 év után mennyire sikerült neked Bécsinek, bécsiként élni, bécsiként megélni a hétköznapokat? Egyáltalán lehet-e itt beintegrálódni ebbe a hát nagyon multikulti közegbe, amit Bécs jelent tulajdonképpen?
3: Abszolút. Nagyon röviden a válasz, igen. Tehát nem érzem magam természetesen kifejezetten bécsinek, viszont nagyon itthon érzem.
2: De nem is akartál messzebb menni? Tehát Bécs volt a cél?
3: Eszem ágában nem volt messzebb menni. Persze. Uh-huh. Csak Bécs.
2: Te, aki bírod a német nyelvet, követed-e a bécsi színház életet? Most nem pont a Staatsoperre gondolok, hanem rengeteg ilyen kis klubszínházat láttam én is itt Bécsben. Elmész-e, mint néző? Bírod-e olyan szinten a német nyelvet, hogy meg is értsd a darabokat? Tehát a kisujjadban van maga a nyelv?
3: Voltam már Bécsben színházban, egy nagyon gonosz dolgot fogok mondani. Nem nagyon. Nem, az túlzás, hogy nem szeretek. Mm-hmm. De nincs időm nagyon színházba járni, pedig volna miből meríteni, volna miből inspirálódni, stb. De valahogy, ha van végre egy szabad estém, és azt nem itt töltöm, vagy nem próbával, vagy mit tudom én, akkor inkább nem megyek sehova. Aha. Tehát ez az igazság.
2: Nyugtass meg, hogy törzshelyed van már, hova beülsz néha. Egy törzshely, egy férfi embernek, egy művész embernek mindig kell, hogy legyen.
3: Hát nem csak nekem, hanem az egész társulatnak. Természetesen itt a színház környékén van egy törzshelyünk, ahol előadások után, vagy próbák után kivétel nélkül mindig beülünk. Egy. Kettő, hogy egy olyan törzshelyünk volt 9 éven át, ami... Tehát amikor belépett oda az ember, akkor már rögtön minden társulati tagról tudta a Herr Steindl, a bácsi, aki kiszolgált, hogy mit iszik, és azt automatikusan hozta ki. Na sajnos a nyugdíjba vonult, és egy kicsit átalakult a hely, úgyhogy mi ahhoz sajnos kénytelenek voltunk hűtlenek lenni. Most van egy új törzselyünk, nagyon hangulatos az is, ott is minket nagyon szeretnek, de az azért az a Steindl, az nagyon-nagyon hiányzik.
2: Ezek fontos dolgok, kedves hallgatók. Mit kell kívánni a végén? Nektek az, hogyha Bécsbe jártok és több napot vagytok itt, és imádjátok a kultúrát, akkor érdemes megnézni a Schwung Bécsi Magyar Színház programját, és beülni, megnézni, hogy épp hát, ha éppen akkor játszanak magyar darabot. Nektek pedig mit kell kívánni? Hát sok-sok darabot, működést, és ígérem, mint néző vissza fogok térni. Most hát ugye kísérő vagyok, de remélem, hogy Attinak jó lesz. Mi az utolsó szegmensben vele beszélgetünk, Gencs Attilával, hogy hogyan is érezte magát itt a Schwung Bécsi Magyar Színházban. Pól Balázsnak köszönöm szépen. Hát hajrá, éljen Bécs, és éljen Bécs a Magyar Színház.
3: Én is nagyon köszönöm. Köszi szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, és egy remek előadás után vagyunk. Az előző három szegmensben a művészeti vezetővel beszélgetünk, a Schwung Bécsi Magyar Színházban, és itt ül velem Gencsi Attila, egy igazi ekte österreich és osztrák knájba, egy ilyen borozóba vagyunk. Életben először léptél fel Bécsben. Hogyan találtad meg ezt a színházat? És milyen érzésekkel távozol Bécsből?
2: Nem tudom, valaki egyszer ajánlott ide, és már nem tudom, hogy ki küldte az első e-mail, de anyagot küldtem ki, és ez tavaly októberben sikerült, hogy most április 29-ére kaptam egy színházi előadásra egy időpontot, mert nagyon sűrű a programjuk.
1: 40 ezeren jelenek Bécsbe, ezt megfejtettük Balázsral, a művészeti vezetővel. Itt azért megtelt egy kis színház, itt voltak jó néhányan. Hogyan, mennyire fogadja más az ilyen történések alapuló, ugye stand-up vagy monodráma, erről is beszélgethetünk majd. Hogy fogad az itteni közönség tulajdonképpen? Ők itt élnek Bécsbe, teljesen más világban élnek. Van egyáltalán különbség egy otthon és egy bécsi magyar közönség között? Hogy látod ezt a belülről?
2: Érdekes, mert a legutolsó előadásom otthon Budapesten az ilyen stand-up jellegű volt, ott gyakorlatilag egy komédia hangvételű volt. Itt meg többen odajöttek hozzám az előadás végén, ugye hát itt sok emigrációban élő magyarok, és mondták, hogy félelmetes, milyen mélysége volt ennek az egész előadásnak. Nem is annyira stand-up, meg komédia jellegű volt, hanem inkább monodráma. Ezt a színház vezetője is, mint szakavatott rendező, színházi ember is külön kihangsúlyozta, hogy hiába a vicces témákat dolgozok föl, de

0: Ez most darabnak, ugye még nem tudjuk a műfaját, stand-up monodráma, valami vegyes, de miről szól?
1: Talán popkulturális monodráma. Ez azt hiszem, hogy elsősorban rólam szól. Meg a fantáziámról, hogy van egy alapgondolatom, egy alaptörténetem, ami visszagyúlik a 80-as évekbe. Van egy színházi és muzikális vonalata, ami az én történetem, milyen zenéket tanultam, milyen zenék fogtak meg, azt én hogyan tudom akár parodisztikusan, akár groteszken megfogni, de alapvetően az én próbálkozásaim, kísérleteim vannak egy abszolút olykor gyilkos öniróniával színpadra víve, és hát ebben nagyon sok minden bele tartozik, tehát a magánélet, a munkahely, a közös koncert vagy sportélmények gyerekkoromtól. Úgyhogy ez nagyon átfogó. Nem? Egyszerűen itt arról beszéltünk az előadás után ott a rendező úrral, hogy ezt nem lehet egy egyszerű műfajba besorolni, ezt az előadást. Azt mondja, hogy rettentően megérintette az előadás, és elsősorban önmondan drámának értékeli, de hogy ez azért egy kicsit más vagy több, mert itt nem arról van szó, hogy valaki mondjuk a kábítószeres múltját dolgozza föl vicces formájában, hanem itt azért itt zenei parodisztikus elemek vannak, műfajok mennek Frank Sinatrától a Monty Pythonig végig egy történelmi tabló jelleggel, de ugyanakkor van mögötte egy nagyon komoly, őszinte megnyilás, egy fájdalom is. Érdekes volt, hogy beszélgettünk erről.
0: Ugye lassan az évad vége jön, talán ősszel akkor Budapesten ismét látható ez a Antetem Rhapsody. Külföld lesz-e még röviden? Várj-e még a darabot valahol a nagyvilág?
1: Igen, Londonban van egy megkeresésem, ami most úgy néz ki, hogy körvonalazódik, ez július elején lesz, illetve Grazban van még egy meghívásom, de ez rajta múlik, mert azt nagyon meg kell szervezni, és még ez nincsen letisztázva, hogy a közösségre szervezés részét most kicsinálja ennek a dandárját. Ezt egyszerűen még nem mertem bevállalni. Nem tartok még ott, hogy akár Grazba is teltházat csináljak. Azt gondolom.
0: Na, kedves hallgatók, picit akkor hagyjuk Attilát, mert joggal elfáradt egy ilyen előadás után. Úgyhogy ez volt igazából a kanapénak egy bécsi tudósítása, a bécsi svung a magyar színházból, ahol Gencsi Attila nagy siker adott elő, amit Pesten már jó néhányszor adott elő, az Antitanet Rhapsodyt. Itt voltak a bécsiek, nézték, örültek, ennyi. Ez egy kellemes fáradtság, nem? Azért ezt még beszéljük meg.
1: Nagyon kellemes fáradtság, tényleg olyan szinten le vagyok keresztve, itt viszont ettünk egy jó bújást, ami nem olyan, mint otthon, de nagyon ízlet. Isszuk ezt a jó bort, és így is szépen ez egy olyan élménydózis volt, tényleg az egész színháznak a milliója, visszacsöppeni itt a nyugati underground kultúrába, az egész ez a Józsefvárosban vagyunk itt Bécsben, hát ez egy fantasztikus szerdán vagyunk itt, egy szerdai éjszakában jöttünk be itt az előadás után, úgyhogy nekem ez egy fantasztikus élmény volt, és a színházi dolgozók meg, akik a Schunk Színházban dolgoznak, a hozzáállásuk, a kedvességük, a tiszteletük nagyon mélyen megérintett, más volt, mint oda haza játszani.
0: Na, köszönjük, jó pénés, és aki kíváncsi az Antitem Rhapsodyra, akkor ősszel keresse a színház műsorban. Köszönöm szépen, és gratulálunk!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Felhős, esős idővel folytatódik a hét, őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cégvezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 milliméternyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agár versenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, a vonal másik végén Németország, pontosabban Bajorország, egy gyönyörű festővidéken elhelyezkedő, szuper, a világ egyik, hanem a legjobb stúdiója, a Red Rock stúdióban ennek a tulajdonosával, Mándoki László, illetve Leslie Mándokival beszélgetünk. Régóta készülünk erre a beszélgetésre, Mándoki úr. Köszönöm szépen, hogy most így rendelkezésre áll. No, mennyi időt van ebben a stúdióban? Picit tegyük képbe a hallgatókat, hogy miért is jó ez a stúdió, miért szeretnek világhírű művészek itt dolgozni önnel?
2: Hát ezt tőlük kellene legjobban megkérdezni, és van is erről egy dokumentációs film, amit a német tévé csinált, amikor 40 éves lett a stúdió, hogy a Lionel Richie-től a Phil Collins-től, csak a Kántól a Jennifer Ashimér, és a sok legendás, ikonikus szupersztárja a rock zenének, a Jetotától, a Toto, Man Friedman, Deep Purple, ez a Legend Palmer, miért már tulajdonképpen gyakorlatilag, miért megnyitottuk a stúdiót, miért járnak ide hozzánk velem felvételeket csináltatni. Bizonyára egyértelmű, hogy a legmagasabb szinten van az analóg technika is, aha, és a digitális technika is, tehát, és az akusztika is, tehát ez egy Neil Grand Room, tehát a Neil Grand a világ egyik legismertebb, vagy talán a legelismertebb akusztikus szakembere építette nekem ezt a stúdiót, itt a Stambergi tó, lehet egy ilyen hegyen ránéz ilyenkor is a havas hegycsúcsokra, de hát a Kálmespáten kegyenig lehet innen mint vagyunk 30 percre, tehát mint hogyha Budapestről nem valaki Szentendén épített volna egy stúdiót.
1: Értem.
2: És én másfél kilométerre lakom lenne a tónál, így gyakorlag gyalog, illetve hát a kenúval szoktam, hogyha jó az idő.
1: Kenúval?
2: Így vittem a gyerekeket is a odába, aztán pedig az iskolában később megkísérhet maga kenúztak a gimnáziumba, a tóparton van, mert a hegyek lenyúlnak a tópartig. De a stúdió fönn van a hegyen, és az, hogy a technikailag világszínvonalon vagyunk, és mindig a legújabb dolgok is vannak, de viszont a legfontosabb csöves erősítők és kompresszorok és mikrofonok, az összes ikonikus felszerelés itt van, Bösendorf, zongora, Imperial, de Steinway is.
1: Hadd kérdezzek, miért fontos az, hogy az analóg technika is ott legyen? Ugye mondta, hogy a legprofibb analóg és digitális technika alatt ma már mindenki megy a digitális felé. Én örülök, én szeretem az analóg hangot, meg szerintem a hallgatók is szeretik, de ön miért tartja fontosnak, hogy legyen ott analóg technika is?
2: Hát ez egy olyan dolog, hogy ha a hölgyeket megkérdezzük, akik most minket hallgatnak, hogy hogy szeretnének egy szerelmes levelet kapni egy SMS-ben, vagy pedig egy töltőtolhajért szerelmes levélben, aztán azt mondanák, hogy egy töltőtolhajért kézzelért levélben, és ez az analóg és a digitál technológia között a különbség. Tehát a digitál technológiának rengeteg előnye van, de ugyanakkor, bocsánat, rengeteg hátránya is. Előnyei között van a hangzási esztétika természetesen, és sokkal egyszerűbb mindent. Most a felvétel... Bocsánat. Úgyhogy akkor előkezdtem ez a rész, hogy...
1: Jó, figyelek, majd én kivágom. Persze. Jó? Persze, természetesen. Jó. Figyelek.
2: Úgyhogy, tehát a különbség az gyakorlatilag egyrészt a hangzási esztétika az analógnál sokkal jobb, mint a digitálnál. De mondjuk ezt manapság, ahogy az emberek zenét hallgatnak, ez már majdnem mindegy, mert ez akkor volt érdekes, amikor az emberek hazamentek, és nem kapcsolták be a tévét, meg nem néztek rá a telefonjukra, meg nem nyitották ki az iPad-jükkel, vagy a komputerüket, hanem egyszer leültek a sztereó berendezés elé, és két komoly hangfal volt, és betettek egy CD-t, vagy előtte betettek egy bakelit lemezt. Úgyhogy tulajdonképpen az az érdekessége ennek az analóg felvételi technikának, hogy amikor felvesszük, akkor sokkal jobb minőségben tudjuk mi is meghallgatni, amikor készítjük a zenét, de érdekessége az pont abban rejlik, hogy bizonyos limitációról van szó, tehát 24 sáv áll rendelkezésre, és nem pedig számtalan. Tehát nem 16 sáv a gitárszóló, hanem egy sáv a gitárszóló. Tehát azt, amit csinálunk, az úgy kell csinálni, és együtt kell zenélnünk, megint próbálni kell, megint fel kell írni a kot, kézzel írjuk a kot. Tehát ennek van egy ilyen nosztalgikus része is, de természetesen a legtöbb munkát az digitálisan csináljuk, mert sokkal egyszerűbb időre küldözgetni dolgokat a világban, vagy a Shanghai részlegünk, vagy a St. James, vagy New York, vagy a londoni között, de az igazi nagy produkcióban továbbra is az angol technológia.
1: Értem. Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vendégem a vonal másik végén a nemzetközi elismert zeneszerző, producer és előadó Leslie Mándokival beszélgetek. Picikét hátranéztünk a stúdióba, mi adja ennek a fantasztikus zenének a hátterét, zene után pedig arról beszélgetünk, hogy mik is készültek itt, illetve milyen produkciók vannak most, amelyben Leslie Mándok érdekelt a zene, és hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 10 000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyösi Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a Horthy korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de 2 évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az alvás fontosságáról rendre beszélünk itt a Manna délelőttben, és szerintem nem is kell elmondani azt, hogy ez mennyire fontos. Viszont ennek ellenére, vagy mindemellett mégis nagyon sok ember rosszul alszik, kialvatlan, és emiatt komoly problémái vannak. Hogyha valakinek nehezen megy az elalvás, és sokat forgolódik éjszaka, akkor a Glamour írása alapján elindulhatunk egy új módszerrel, méghozzá az alvásnaplóval, mert ennek a vezetésével az alvási szokásainkat valódi pozitív irányba tudjuk terelni, és amellett, hogy könnyebben elalszunk majd, sokkal kipihentebben is ébredhetünk. Az érzéseink, a gondolataink, a vágyaink, az álmaink feljegyzése régóta hatékony mód és módszer arra, hogy lecsendesítsük az elménket és rendet tegyünk benne. A naplóírást számos tanulmány összefüggésben hozta már a mentális egészség megőrzésével. Nagyon sokféleképpen és sokféle naplót írhatunk, és nagyon sokféleképpen és sok mindenen tud ez segíteni. De például nem gondolná az ember, hogy az alvásunkon is, mert hogyha például a szakértők szerint megtesszük azt, hogy este is tollat ragadunk, és elalvás előtt alvásnaplót írunk, akkor talán a legjobb kulcsot találtuk meg a legjobb minőségű alvás eléréséhez. 2018-ban készült egy kutatás, ami szerint a naplóírás hozzájárulhat a stresszel kapcsolatos tünetek enyhítéséhez, ilyen például a magas vérnyomás, és ezáltal sokkal jobb hangulatot és közérzetet eredményezhet. Noha a hálanaplók remek találmányok, az alvásnapló vezetése a mély kiadós alvás elérésében segít. Az alvásnapló lényege, hogy lefekvés előtt szánjunk néhány percet arra, hogy elménk feldolgozhassa, ami éppen zajlik benne. Ezt mondta el dr. Kat Ledell, alváskutató. Előfordulhat az is, hogy aznap, ami történt, azon agyal az agyunk az aznap történteken, de legtöbbször a jövő okozta szorongás és a bizonytalanság az, ami eluralja a gondolatainkat, és az este adta csendben, ahogyan a szakember is magyarázza, ezek sokkal hangosabbak tudnak lenni odabent. Amennyiben a telefonunkat használjuk naplóvezetésre, úgy közvetlen fénynek tesszük ki magunkat, ami újfent stimulálni fogja az agyat, a kékfény. Ezen kívül kísértést érezhetünk arra, hogy más tartalmakat is nézegessünk, például a social media felületeket pörgessük át. Arról nem beszélve, hogy a kézírás, tehát a fogyóírás, az egyébként is nagyon sok mindenben tud még pluszban segíteni. Na de hogyan is segíthet mindez az alvás minőségen? Carly Meloas Blair, holisztikus és jóéleti szakértő, valamint az Altered Health alapító a brit Glamournak mondta el, hogy szerinte miért érdemes alvásnaplót vezetni. Az alvásnaplózás, ahogy mondta, egy olyan technika, amelyet lefekvés előtt körülbelül egy órával érdemes alkalmazni, közvetlenül elalvás előtt is gyakorolhatjuk, de alapvetően a zaj kiürítésére szolgál. Ez a nap zsivaja, amikor visszhangzik a fejünkben, az ezt még nem csináltam meg hangja, tehát amikor próbáljuk csekkolni a listánkat, hogy mi az, ami még mindig nincs, meg elkezdünk bűntudatot érezni, ez felzaklat bennünket, fölszökik a stressz hormon szint, és nem tudunk aludni, ezt csak én teszem hozzá, zárója bezárva. Tehát minden olyan dolog, ami a nap végére is elvégezetlenül maradt, sokat gyára, vagy akár elsőre, az mind-mind ilyen felhangosító elem lehet. Lehet akár egy nap folyamán történt beszélgetés is, amin még este még mindig gondolkodunk. A szakember szerint az alvásnapló használatával kiszelőztethetjük a gondolatainkat, és megfelelően rákészülhetünk a következő napra is. Ahelyett, hogy úgy bújnánk ágyba, hogy elalvás közben azon jár az eszünk, hogy másnap milyen feladataink lesznek, írjuk le a naplónkba. Hogy miként fogjunk hozzá, egészen egyszerű, a naplóírásnak 4 sarokpontja van, mondja a szakember. Az első az, hogy áttekintem a napomat, kipipálom, hogy milyen teendőket sikerült elvégezni, ez megadja a pozitív megerősítést. A második a hála, amitől elárasztanak a jó érzések, mondja a szakember, és ezzel mindenkit arra buzdít, hogy írjon egy listát mindig azokról a dolgokról, amiért hálás, amiért köszönetet tud mondani minden egyes nap, így aztán nem lesznek benne negatív érzelmek elalvás előtt, és ez hatással lesz majd az ébredésre is. A harmadik az önelemzés, amely egy szelíd kritikai folyamat. Írjuk le, hogy mik azok a dolgok, amiket szerintünk, magunk szerint napközben jobban csinálhatunk volna, és hogyan tudjuk majd ezeket javítani. És azzal, hogy ezeket leírjuk, megakadályozzuk, hogy elalvás előtt ezen rágódjunk, végezetül pedig készítsünk egy kívánságlistát, hogyha tengernyi időm lenne, és megtehetnék bármit a világon, mi lenne az. Tehát összegezve, az alvásnapló vezetése növeli az önbizalmat, jobb alvási rutint eredményez, javítja az alvás minőséget, kezelhetőbbé teszi az embert azáltal, hogy gyakoroltatja velünk az önreflexiót, és abban is segít, hogy kipihentebben és vidámabban ébredjünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak mai főszereplője Emil Škoda, akinek nagyapjának Pilsenben kis lakatos műhelye volt, apja pedig a városi kórház főorvosa volt. Emil Škoda származásáról még ma is vitatkoznak egyébként cseh, osztrák és német történészek, mivel hogy a gyáros jobban beszélt németül, mint csehül, ennek okát pedig a cseh kutatók abban látják, hogy német iskolákat látogatott, mivel műszaki végzettséget akkoriban az anyanyelvén nem szerezhetett. A mindennapi életében ugyanakkor nagyon gyakorlatilag viselkedett, és a közéletben meglévő cseh-német ellentéteket soha nem engedte be a gyárába. A Prágai Egyetemen 2 évet tanult, aztán később a mérnöki diplomáját már Karlsruhe-ban szerezte meg, azután Franciaországban, Angliában és Poroszországban tett tanulmányutat, onnan 1866-ban az osztrák-porosz háború kitörésekor kiutasították. Hazatért, és aztán 3 évig a Waldstein-Fertenberg gróf pilzeni üzemében lett főmérnök, 3 évvel később megvette, és egészen rövid idő alatt felvirágoztatta a gyárat. Škoda terjeszkedésbe fogott, a pilzeni telephez új létesítményeket, vasútvonalat építetett, a gépgyártás mellett pedig belefogott a fegyvergyártásba is. 1890-től állított elő géppuskákat, majd ágyukat és lőszert is az osztrák-magyar hadsereg számára. Gépműhelyeit, Kovács üzemeit és szerszámkészítő műhelyeit 1899-ben Škoda Művek néven egyesítette, így létrehozva Európa egyik legnagyobb 37 ezer embert foglalkoztató ipari komplexumát. A vállalat szállított alkatrészeket a Niagarai vízerőműhöz és a Suezi csatorna zsilipjeihez, cukorgyárakhoz, Törökországban és sörfőzdékhez Európa szerte. Emil Škoda rendkívüli szakmai tudásának köszönhetően gépészetet oktató professzor is tevékenykedett emellett Bécsben, a művészeket is támogatta, és cége nyerességéből nagyon sok alkotót szponzorált. Tekintélyes és befolyásos gyárosként, az osztrák felsőház tagjaként 60 évesen fejezte be életét egészen fiatalon, 1900. augusztus 8-án Ausztriában. A pilzeni Szent Miklós temetőben nyugszik Emil Škoda, a gyorsan fejlődő céget 1909-től a fia Karl vezette, aztán az első világháborúban a Škoda Művek volt az osztrák-magyar monarchia legnagyobb fegyvergyártója, kivált mozsárágyúi bizonyultak hatékonynak. Az immár csehszlovák Škoda Művek 1918 után leszerelte hadipari kapacitásait, és nagyon erőteljes, lendületes, korszerűsítő programba fogott. A II. Világháborúban a koncern legtöbb vállalatát beolvasztották a német hadiparba, ezért aztán 1945 áprilisában egy szövetséges légitámadás a gyár 70%-át lerombolt és a földeltette egyelővé. A Škoda Műveket 1945-ben államosították, utolsó tulajdonosát, Škoda magát már németnek való unokáját internálták, és a táborban veszítette elő az életét. A Škoda Művek, amelyről levált a Mladá Boleszlávi autógyár és a prágai repülőgépgyár, főként a szocialista piacra szállított gépipari termékei határozták meg, aztán jött a rendszerváltás, utána a vállalatot privatizálták, 2000-ben megalakult a Škoda Holding, amely közlekedési eszközöket gyárt, egyebek között Miskolcra szállít villamosokat, Szegedre és Budapestre pedig trolibuszokat. A Škoda 1925-ben vásárolta meg az 1895-ben Václav Klement könyvváros és Václav Laurin gépészmérnök által alapított gyárat, amely kezdetben kerékpárokat, később motorkerékpárokat készített, és aztán 1905-től gyártott sorozatban személyeket. Gépkocsikat. Hát ez egy újabb zseniális mérnökember, Emil Škoda, és a Škoda Művek gépeinek, termékeinek története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egyre több ember választja az egészsége, a szépsége, a szervezetének az egészséges működése érdekében sportként a futást. Azt mondják, hogy van egy futás mennyiség, amit teljesítenünk kéne ahhoz, hogy tovább éljünk, legalábbis a BN.hu írása szerint ez így van. Ugye az már régóta nem titok senki előtt, ahogy Nagy Niki írja, hogy a futás nagyon jó hatása van az egészségünkre, ezt mindannyian tudjuk, hogy segít abban, hogy a szívünk és az érrendszerünk a leghatékonyabban és legegészségesebben működjön, csökkenti a rák kialakulásának az esélyét, a tüdőbetegségek is ritkábbak azoknál, akik rendszeresen futnak, és a természetesen a boldogsághormon termelését is, a kikapcsolódást, a stresszűzést is mind köszönhetjük a futásnak. Elkészült egy brit kutatás viszont, ami most kiszámolta, hogy pontosan hogyan is hosszabbítja meg az életet a világ egyik legnépszerűbb sportja. A futás mellett nagyon nehéz érvelni azok számára, akik nem szeretik, bevallom, én is nagyon szerettem volna szeretni a futást, sőt a mai napig így vagyok vele, mert elképzelem, milyen jól néz ki, amikor az ember csak hogy fölöltözik, és megy, fut, és hú, mint a filmekben a vágóképeken, csak úgy elűzi a gondolatokat, és úgy jövök, megyek, és akkor az ember egyszer csak átalakul, és mennyivel jobban érzi magát, de egyszerűen nem bírom elviselni például a saját zihálásomat, és nehezen tudom megszokni az erőlködést, meg hát nyilván, hogyha az ember sosem futott még így rendszeresen, akkor nagyon nehéz hozzászokni. De az biztos, hogy nagyon nehéz bárkit is lebeszélni róla, hogyha hozzászokott és megszerette, és bár a próbálkozások néha nehezen történnek meg, és sokáig tartanak, de mindenki azt mondja, hogyha egyszer szépen lassan az ember hozzászokik, akkor már nem tudja abba hagyni. Ugye az hagyján, hogy a sok kedvező hatás mellett ott van például a boldogsághormon termelés, de a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy odafigyeljünk ilyen szempontból is, a rák kialakulásának a lehetőség és visszahúzódik, és hát nyilván közvetve bárdót van kedvező mellékhatásként a testsúlyhoz köthető betegségeknek a redukálása is. Egy tudományos brit szaklap szerint most az a kutatás, amit megjelentettek, azt vizsgálta meg, hogy pontosan mennyi futás kellhet ahhoz, hogy a mozgás már jól ismert előnyei egyikét, a hosszabb élettartamot produkálni tudja. Egy metakutatás volt ez a kutatás,

0: Mi azt jelenti, hogy rengeteg korábbi a témában releváns tanulmányt értékeltek ki, egészen pontosan ebben az esetben 14 darabot, amelyeknek így összesen 232 000 résztvevője volt. Ez már tudományos szempontból nagyon jó mennyiségnek számít, és a konklúziót is le lehet vonni belőle, sőt, még inkább hitelessé teszi a kutatást az, hogy volt olyan résztvevő, akinek 35 éven keresztül követték nyomon az egészségét, de a legkevesebb időintervallum is minimum 5,5 év volt. És kiderült, hogy nem kell rengeteget futni ahhoz, hogy látszódjon a pozitív hozadéka a sportnak, míg azoknál is, akik heti 50 percnél kevesebbet futottak, heti 50 percnél, azoknál is átlagosan 27%-kal csökkentette a mozgás a korai elhalálozás esélyét. Ezen kívül a már sokat emlegetett szív- és érrendszeri betegség okozta a halálozás további 30%-kal csökkentette a rendszeres futás, és 23%-kal lefaragta bármely halálos kimenetelű rákfajta kialakulásának az esélyét. Az is kiderült, hogy a több nem mindig jobb, már azoknál is lehetett látni a javulást, akik csak heti egyszer futottak, akik kevesebb, mint heti 50 percet mozogtak, és akik 9,5 km/h sebességnél lassabban futottak. Ha ezeket összehasonlították a magasabb futás mennyiséggel, nem vettek észre különbséget az életet meghosszabbító következmények között, ami azt jelenti, hogy a tempós séta, napi 20-30-40-50 perc tempós séta is nagyon jó eredményt tud hozni. Fontos viszont kijelenteni, hogy nem arról van szó, hogy a kevesebb az több, vagy a több az kevesebb, hanem hogyha szeret futni az ember, akkor véletlenül se csökkents el az adag azért, mert ez a kutatás ezt mutatta ki, hanem sokkal inkább szeretnénk felhívni a figyelmét azoknak, akik tempósan sétálnak, vagy kevesebbet futnak, hogy az is ugyanolyan szuper dolog, és ugyanolyan jót tesz.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megkönnyítő korszakalkotó találmányok sorozatunkban most itt van a fogorvoslás, a foghúzás, illetve ezen belül is leginkább a fájdalomcsillapítás története. Ugye a fogfájás az egyik olyan nyavaj, amiről mindannyian biztosan tudjuk, hogy az őseink is megkillódhattak vele. Néha el is borzadunk, amikor azt halljuk, hogy valaki például harapó fogóval oldotta meg, vagy kellett, hogy megoldja neki valaki a fogfájás problémáját. Hát azért az elődöknek is volt fantáziája, ezt azért meg kell hagyni, és hogyha visszagondolunk az idők során, akkor ugye a Krisztus előtt 2000 körüli időkből származó babilóniai ékírások arról tanúskodnak, hogy akkoriban is ismerték az átható fogfájást, amit fogszúnak, vagyis egy féregszerű állatka gaztetteinek tulajdonítottak. Aztán ott volt az egyiptomi halott kultusz, amelynek köszönhetően bepillantást nyerhettünk már egészen konkrétan az ókori egyiptomiak szájába, és természetesen a fog problémák megoldásába is, ahogyan azt ők kezelték. A mumiák fogazatán például jól látszanak a pusztító káriesz és a parodontózis nyomai is, a malomkövek között őrölt gabona apró kőtörmelék szennyezései és a táplálék állaga a fogat bizony akkoriban alaposan lekoptatta. A sokszor a fog bélig, vagyis az úgynevezett pulpáig lekopott fogak nagyon hamar begyulladtak. És hogyha az életük során ki is hullottak sorra a fogaik, a halottak állkapcsában aranydróttal rögzítették azokat, hogy örök életet élhessenek nyugodtan, és ne fogak nélkül, ahogyan ők ezt hitték. A fogfájást többnyire gyógyszerrel próbálták kezelni, a töméseket kőporból, gyantából, malahitból és növényi magvakból készítették. A gyógykezelést öblögetések, rágnivalók és varázsigék egészítették ki, ugye? Jobb híján, és hát nem sok haszonnal. Aztán, hogyha tovább megyünk az időben, akkor jó tanulság az is az utókornak, hogy a tévhiteket, ha már egyszer elterjedtek, tám még a fogszúvasodásnál is nehezebben lehet kiirtani, az európai kultúrában ugyanis még a 19. századig felelhető a fogad belülről rágó férgecske meséje. Többek között talán azért, mert a növényi magvakból készült tömést a rágógumi elődjével masztikszal tapasztották a fogjukba, és ha az aprítás ellenére úgy sikerült a magnak, akkor az bizony ott kicsirázott belül, és már meg is volt ugye a kis fehér szájban kunkorodó féreg, ami tulajdonképpen csak egy kis csíra volt abból a tömésből, amit növényi magból készítettek. Aztán, hogyha haladunk tovább, a fogtömés, az érzéstelenítés és a foggyógyítás nyomán, akkor ott vannak a rómaiak, akik nagyon sokat tanultak az etruszkoktól, akik már fogpótlásokkal is próbálkoztak. Ez viszont óriási dolog volt. Az arany fogpótlásokat viszont gondosan kiszedték a halottak szájából, mert hogy tilos volt aranytárgyakat a halottak mellé helyezni. A római fogdoktorok eszköztárából viszont már nem hiányoztak azok a klasszikus félelmetes fogók és fogfúrók. Fájdalomcsillapítóként ópiumot használtak, de nem hiányoztak a népi gyógyszerek sem. A földi gilisztától kezdve a varjú ürüléken át a béka agyig nagyon sok mindennel igyekeztek szolgálni a foggyógyászatnak a fájdalomcsillapítás részét. Aztán ugye ott van a Murphy név, amiről azonnal mindenkinek Murphy törvényei jutnak az eszébe, pedig nem minden negatív, ami Murphy. Ha a foggyógyászat területén vagyunk, akkor pedig biztosan nem. A 19. század elején kezdett valamelyest modernebb orvostudomány formát ölteni a foggyógyászat. A francia Fossard fektette le az új foggyógyászat alapjait, az első amalgám tömés pedig egy Murphy nevű londoni fogorvos keze alól került ki 1825-ben. Az anyag is, a tömés is bevált, és bár az utóbbi időben számos kritika érte a jó öreg higanyos ötvezetet, lényegében ma is az egyik legjobb tulajdonságokkal rendelkező és legtartósabb tömőanyag. További kétségtelen előnye, hogy sokkal olcsóbb, mint a sokak számára elérhetetlen arany, és így szélesebb rétegek számára volt elérhető fogorvosi segítség. Aztán ott van még jóval a nevetőgáz felfedezése, tehát 1776-os időszak utáni események sora, amikor is a fogorvosi beavatkozásokat érzéstelenítésben kezdték végezni. 1844-ben a New Yorki fogorvos Horace Wells ugyanis egy véletlen baleset kapcsán jött rá a nevetőgáz fájdalomcsillapító hatására, és próbálta ki kollégáján egy foghúzás alkalmával sikerrel. A páciens ugyanis nem érzett fájdalmat. Később aztán éter és kloroform is segített ebben, így végezték kezelték a fájdalmas foghúzásokat. 1871-ben került piacra Amerikában az első lábbal hajtható fogorvosi fúrógép, amit aztán egy évvel később már az elektromos változat követett. Horace Wells fájdalomcsillapító technikáját pedig ilyenkor is alkalmazták.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Masomoskői Rita, stylist és coach, a Style Mentor alapítója, akivel a 2026-os tavaszi nyári trendekről, kiegészítőkről, színekről, fazonokról beszélgetünk, és nyilván az önazonosságról is, mert hogy nem elég csak divatos ruhákat vásárolni és hordani. Szia Rita, köszönöm, hogy ránk érsz. Most meg is fordítom a történetet. Kezdjük azzal, hogy az önazonosság hol kezdődik és hol végződik a divat. Van-e a kettőnek? Nyilván van, de ha igen, akkor hol? És milyen típusú meccéspontja? Hol tudjuk megtalálni önmagunkat a divatban?
2: Nagyon jó kérdés egyébként, és szinte mindig ezzel kezdem a klienseimnél, amikor elkezdtünk közösen együtt dolgozni. Általában akkor fordulnak hozzám, mikor ezek a nagy tízes, tudod, hogy 20-ból 30-ba, 40-ből 50-be, és vagy szerepel változás, gyerek jön a családba, vagy pont vissza kell menni dolgozni. És általában azt tapasztaltam, én 20 éven keresztül dolgoztam női vállalkozókkal, vállalkozásfejlesztéssel, coaching folyamatokban, hogy egyszerűen a sikernek a személyes stílus egy rendkívül fontos összetevője. És talán ez ilyen közhelyesen hangzik, de úgy tudom ezt lefordítani, hogy a harmónia, a hitelesség, a bizalom elképesztő fontos abban például, hogy egy első benyomás hogyan alakul ki rólunk. És egyszerűen csak elkezdtem azt tanítani, és így alakult ki az egész Style Mentor módszer, hogy gyakorlatilag ezt a kommunikációs eszközt, ami a külsőnk, ami a megjelenésünk, ezt tulajdonképpen hogyan lehet beépíteni a mindennapokban, és azt tapasztaltam, hogy általában az önértékelés, önazonosság és az önkifejezés problémáiba szokott ütközni az, hogy valaki megtalálja az egyéni stílusát, úgyhogy mindig innét kell kezdeni. Én azt gondolom, hogy ez egy belülről kifelé építkezős dolog, úgyhogy ez a kiinduló pont.
1: Nagyon fontos ezzel kapcsolatban az is, hogy ez már azt feltételezi, hogy ismerjük önmagunkat valamennyire. Mi van akkor, hogyha valaki a személyiség fejlődésének egy olyan pontján van, amikor még csak ismerkedik önmagával, vagy az új önmagával, hiszen egyszer csak észreveszem, hogy ez már nem jó rám, ez már annyira nem tetszik.
2: Bizony, igen, általában úgy szoktam egyébként kezdeni, hogy minden problémát három megközelítésben lehet, vagy háromféle módon lehet kezelni az én véleményem szerint. Van egy szellemi, egy lelki és egy fizikai síkja tulajdonképpen mindennek, és akkor tudunk igazán változást elérni, hogyha ezen a három területen tudunk elkezdeni dolgozni önmagunkon. Úgyhogy mindig azt szoktam mondani a hölgyeknek, hogy tulajdonképpen az önértékelés kérdés a legfontosabb, hiszen ez az egész integritásunk és a önmagunkról alkotott képünknek az alapja. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában jöjjünk azzal, hogy valójában kik vagyunk. És ezt tudom, hogy nagyon furcsa hangzik, és erről órákat lehetne beszélgetni, nyilván egy pár percben erről csak így érinteni tudjuk a témát. De hogyha ezt a divat vonatkozásában nézzük, akkor én azt szoktam kérni a klienseimtől, hogy kezdjenek el összeállítani egy Pinterest albumot, és egész egyszerűen nézzék meg, hogy milyen képeket válogatnak össze. Édes mindegy, hogy milyen életkorú, milyen testalkatú hölgyek vagy férfiak esetleg, amiket kiválogatnak, de hogy kezdjék el nézni, hogy mit tetszik nekik. És egyszerűen talán egy kicsit külső szemmel vizsgálni, hogy milyen irányba mozdul el. Ugyanis általában ez külön működik, tehát nekem már általában kialakult egy én képem, hogy olyan változik ez a dolog, amit én magamra gondolok, de lehet, hogy még meg sem tudom fogalmazni, tudod? Tehát, hogy egyszerűen így én azt látom, hogy már nem vagyok önazonos, hogy amit kívülről látnak rólam, az már nem az, amit én magamról gondolok, és ennek az összehangolása szerintem a legfontosabb feladat. És amit kérdeztél, de is az önértékelés, hát rengeteg technika van erre, hogy a meglátkeresés szakembereket, könyvek, YouTube csatornák, podcastek állnak rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezen dolgozni kell. De hogyha párhuzamosan szeretném a lelkirészt is hozzáállítani, ugye az önazonosság kérdését, akkor végül is azt gondolom, hogy az, hogy én örömet találjak, akár a külsőmben, akár abban, ahogy öltözködöm, és egyszerűen megjelenjen az a ragyogás, amitől egy nő önazonos, az végül is tényleg onnan indul, hogy én belülről tudom, hogy ki vagyok. Úgyhogy nem lehet megspórolni, én azt gondolom, hogy ezután jön csak a következő szint.
1: A műsor vendége Masomoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coach, akivel nem csak a 26-os tavaszi nyári trendekről, de az önazonosságról és a divatban önmagunk megtalálásáról, vagy a divathoz és önmagunkhoz való úton való találkozásról is beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coach, akivel a 2026-os tavaszi-nyári divatról, színekről, trendekről, kiegészítőkről, fazonokról fogunk beszélgetni, de természetesen nem maradhat ki az, ami Rita fő profilja, önmagunk megtalálása a divatban, pontosabban a divat magunkhoz igazítása. Talán így fogalmaznék, hogyan tudjuk a mostani tavaszi-nyári divatot magunkhoz igazítani, mivel kell tisztában lennünk hozzá?
2: Igen, én azt gondolom, hogy azt kell először tisztelni magunkban, hogy a stílus és a divat az két teljesen különböző felület. És ugye beszélgettünk erről az előzőekben, hogy az önkifejezést hogyan tudjuk bevinni minden napjainkba. Én azt gondolom, hogy a fizikai síkon az önismeret, az információ és a tudatosság, ez a három dolog, amit tulajdonképpen elvisz minket ide. És így tudsz valójában viszonyulni ahhoz, hogy a trendek, ugye ami rendkívül gyorsan változnak, és a divat, ami egy ipar, az tulajdonképpen a stílusban hogyan lehet integrálni. Most lefordítva ez úgy néz ki, hogy minden nyáron, minden ősszel ugye automatikusan, hogy lekerülnek a téli kabátok, és elkezdünk a jó idő belemenni, mindenki vágyik arra, hogy picit megújuljon. Nyilván ez nem erről szól, hogy mindent lecseréljünk, de hogy van egy igény az embernek arra, hogy trendeket lássa. És nekem is voltak időszakok, mikor ez fontos volt, volt, amikor kevésbé volt fontos, de úgy tudok ebben leginkább segíteni, hogy mindig azt néztem meg, hogy hordható ez a trend, és hogy hosszú távon a gardróbomnak a része tud elenni, tudod? Tehát, hogy tudom-e kombinálni a meglevőkkel. És hát nem akarok most itt erre kitérni, ez egy másik téma, hogy az alapruhatár mennyire fontos, de az a lényeg, hogy amikor nem fontos ez az egész kérdés nekem annyira, és nem központi kérdés, akkor én általában alapdarabokat keresek. Tehát, hogy jönnek a trendek, mindig, mint én most divat lesz a fekete szoknya mondjuk, és nekem nagyon hiányzik egy fekete szoknya, akkor tudom, hogy én most idén ezt meg fogom tudni venni. Uh-huh. Amikor meg kicsit jobban lubickolok ebbe a témába, akkor meg konkrétan megveszem azt, ami mostani trendeknek megfelel. Tehát tulajdonképpen így tudjuk azt nézni, hogy mit keresünk. Tudod, tehát egyszerűen hosszú távon az alapruhatárunkat építjük éppen idén, vagy pedig szeretnénk beemelni olyan dolgokat, ami már a meglévő ruhatárommal kombinálható.
1: Az a nyugodtság és az a magabiztosság, ami a hangodból sugárzik, azt nem lehet leválasztani szerintem a hitről, úgyhogy szeretném, hogyha egy kicsit ezt az oldalát is megmutatnánk a témának, mert az, aki hitben jár, vagy akinek van egy kicsit erőteljesebb hite már mondjuk a saját útján a kezdetekhez képest, biztos, hogy magával is sokkal jobban van, és másképp áll hozzá a látszódni akarok témakörhöz is. Értesz, mire gondolok?
2: Abszolút, igen. Az előző témában beszélgettünk az önértékelés kérdésről. Én ugye a világból jövök, nyilván, hogy évtizedeket töltöttem el ezen a területen, és az önsegítő technikák érdekes módon, amit a világban rendelkezésre állnak arra, hogy valaki kicsit képbe kerüljön magával, és jobban tudja, hogy merről, hova tart, és mik a céljai. Ezek egy ideig segítettek csak, és egy idő után úgy éreztem, hogy eszköztelen vagyok. És valójában arra kellett rájöjjek, én a saját megtérési és hitre jutási folyamatom kapcsán, hogy valójában az, hogy én egy Isten által teremtett lény vagyok az ő hasonlatosságára, aki tud válaszolni tulajdonképpen az ő szeretetére, ebben tudom definiálni az én önmagamat, vagy az én identitásomat. És az, hogy mit teszek, és mit hozok létre, annak semmi köze nincs ehhez. És valójában azt gondolom, hogy a legnagyobb váltás ez volt, mikor az ember belátja, hogy egy szeretett és elfogadott lény, és hogy azért semmit nem tud tenni pluszban. Egyszerűen innentől kezdve ez a megfelelési kényszer, akár az embereknek, akár az Istennek, akár a világnak, ez egy kicsit tompul. Nem mondom, hogy megszületett emberek vagyunk, de hogy kicsit többet vagyok abban, hogy egyszerűen csak így ülök a Jóisten tenyerén, és így élvezem azt, aki vagyok. És valójában azt gondolom, hogy ha ez lesz az identitásunk alapja, akkor innentől kezdve fel tud épülni az a fajta ragyogás, ami egy hívőnől látszik szerintem azáltal, hogy önazonos, hogy egyszerűen tudja, hogy mi az alapja az életének, és erre rá tud épülni az, hogy hogyan tud ezt integrálódni a világban.
1: Még egy mondat ezzel kapcsolatban, nagyon sokszor hallani olyasmit, olyan gondolatokat, olyan vélekedést, hogy aki hitben járó nő, ő mindig egy kicsit zártabban öltözködik. Mi ebből az igaz?
2: Én nagyon más gondolok erről. Én azt gondolom, hogy Isten a gyönyörűségre teremtett a nőt, és a férje örömére, ha mondhatok ilyet, vagy a társa örömére, és nyilván, hogyha egyedülálló egy hölgy, ezt akkor is tökéletesen meg lehet élni. Én azt gondolom, vagy azt tapasztalom, hogy Isten egy elképesztő színes, hihetetlen, kreatív, és nagyon gazdag valaki. És hogy ezt tulajdonképpen visszatükrözni, hogy is mondjam neked, ezt egyszerűen örömben lehet, és azt én megélem, hogy ő teremtett, és ilyenné teremtett, ez tulajdonképpen egy ünnepe annak, hogy én ünneplem, hogy nő vagyok. És oké, vannak elvárások, nyilván egy gyülekezetben, egy templomban az ember úgy megy, ahova oda illik, de az egy egészen más felülete ennek. Tehát tulajdonképpen az, hogy én megélem, és szabad vagyok ebben az örömben, és kifejezem azt, aki vagyok, az tulajdonképpen szerintem egyszerűen egy dicsőítő folyamat, ha mondhatok ilyet.
1: Megünnepelni a létezést és annak a külsejét tulajdonképpen. Igen. Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coacha mai vendége a műsornak, akivel stílusról, önazonosságról, a divat magam részé, magamhoz való leginkább passzoló részének a megtalálásáról, a kettő találkozásáról is beszélgetünk, és hát nyilván a 2026-os tavaszi-nyári trendekről, amikre rá is térünk, nem sokára folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha ő felsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozi látogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az Oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt, lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvesz Kilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Yeah.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Somoskai Rita stylist, a Style Mentor alapítója, a műsor mai vendége. Beszélgettünk hitről, beszélgettünk külsőről, beszélgettünk az önmagunkra tekintésről, a személyiségfejlődésről, és tettük mindezt az öltözködés, illetve a divat aspektusából, és most akkor jön az, amit már megígértünk, a 2026-os tavaszi-nyári trendek, színek, fazonok, kiegészítők. Mire ügyeljünk a választásnál?
2: Igen, ez egy nagyon hosszú téma, mert egy nagyon érdekes változás van a divatban, és igyekszem összefoglalni csak ilyen slágvortosan tudott egyesével, hogy kérdez, hosszú idő óta hangoztatjuk ezt, hogy ugye légy önmagad, és nagyon haragudtunk erre, hogy mindenki már ilyen tucatárú kezd lenni tulajdonképpen a divat világában, vagy ha megnézel a közösségi média oldalakon, egyszerűen ugyanazok a stíluselemek mindenhol látszanak, és lassan kezd eltűnni a személyiség. És gyakorlatilag ezt olyan régóta mondom, hogy ez nincs így jól, hogy úgy tűnik, hogy lassan kezd ez a változás megszületni, úgyhogy ami számomra nagyon örömteli, hogy az önazonosság lett a kulcs szó, és a kényelem divatba jött, képzeld. Hát ez egy ilyen nagyon-nagyon jó új dolog, ez egy trend nyilván, ami éveken keresztül szépen majd meg fogja teremni a kis gyümölcseit, de lényeg az, hogy a kényelmes, laza, de jól szabott ruhák vannak jelen az eleganciában is, és a hordható, stílusos, de praktikus ruhák jelennek meg a kifutókon. Tehát, hogy ez jellemzi alapvetően a trendeket. Na most, ha össze kéne foglaljam, akkor három fő irányvonalat látok most a tavaszi-nyári trendekben 2026-ban. Az egyik a klasszikus, de lazább elegancia, amivel beszéltünk. A másik a lágy nőiesség, ami majd egy picit kitérek rá, hogy ez mit jelent. És a harmadik pedig, amit nagyon szeretek, ez a kényelmes, sivatagi luxus. Így fogalmazzák meg tulajdonképpen az inspirációját ennek a témának. Úgyhogy végül is erre épülnek föl az idei trendek. A kulcsszínek pedig nagyon, szintén nagyon jól használható színek, ez a natur meleg tört fehéret határozta meg a ponton intézet az idei évnek a fő színévé, ami tulajdonképpen egy ilyen alapot jelent arra, hogy szinte bármit fel tudj venni, ami erről beszélek pár szót, és a vajsárga még, ami nekem egy nagy-nagy kedvencem. És ami az érdekes, képzeld, hogy a trendek keverése és kombinálása a saját személyiségedhez igazodva, tulajdonképpen ez most a jelmondata mindennek, úgyhogy úgy variálsz, ahogy akarsz ezek között, és ezáltal tud újra az egyéniség megjelenni. Úgyhogy gyorsan végigszaladok ezeken a trendeken, hogy mégis mi ez. Az egyik ilyen, amit már nagyon régóta hordunk és szeretünk, ez a utility stílus, ami a kargó nacik, zsebes dzsekik, szoknyák, övek, mindenféle kisvakon nacik, tehát hogy minden olyan,
1: a
2: ami...
1: A legkényelmesebb laza.
2: Így van, amiben nyáron belebújsz és tud és rohanni. Ugye itt a rétegzés mindig érdekes, a homok, krémszínek, karamellek, barnák, kekik, ezek most lebegő anyagokkal, lemvásznakkal, amit már évek óta megint csak nagyon szeretünk, jelennek meg, és ez a barel nadrág, vagy hordó formájú nadrág, amit már nézegetünk egy ideje, ez most idén még hangsúlyosabb, tehát a bő nacikat hordjuk már évek óta, de ez most egy picikét átmegy ilyen törökbugyi hárem nadrág, barel nadrág stílusba, úgyhogy ezekkel barátkozunk most idén. A másik ilyen fővonal ez a nőies, de nem kihívó, hanem ez a lágy nőies, tehát hogy az anyagokkal, a formákkal játszanak, a sziluettekkel, tehát inkább ez a görög istennő irányában megy el, hogyha képet akarok ehhez társítani, és nem a testiesség kiemelése, hanem tulajdonképpen a nagy volumenek, horgolt kötött anyagok, csipkék, 3D dekorok, áttetsző tüllök, és érdekes módon ebben mégis egy ilyen szabadság van, tehát kicsit, nem is tudom, hogy mondjam neked, tehát nem egy ilyen húsúlyos nőies, hanem inkább egy ilyen tündérlány irányban mennek ezek a dolgok. Nagyon szépen lehet ezeket hordani, aki szereti ezt a stílust. És ami még érdekes, az aszimmetrikus szabások, tulajdonképpen ruháknál, szoknyáknál, fősöknél ez abszolút megjelenik, aki a minimalistább darabokat szereti, akkor ezzel van ez most megbolondítva egy picikét. És ami még érdekes, hogy a 80-as évek még mindig jelen van, tehát ez kikerülhetetlen, úgyhogy...
1: Hát azért annak nem mindenki örül, mert azért ott voltak csúnya dolgok.
2: Hát figyelj, szerintem válogatni kell benne, de a lényeg az, hogy a peplum szabású topok, a balon szoknyák, az érdekes új megoldások, tehát puffos, váltömött, húzott, nem tudom micsodák, akkor talán emlékszel még ezekről a sújtásos katonai dzsekikre.
1: Ó, persze.
2: Igen, ezek. És amit nem tudunk kihagyni, hogy a film és popkultúra mindig óriási hatása van a divatra, tehát a üvöltös szelek és a Bridgerton filmek, ezek mindig megjelennek, úgyhogy ezekkel érdemes így számolni, és még egy utolsó dolog, hogy a minimalizmus helyett kezd megjelenni a maximalizmus, ami egyszerűen nem azt jelenti, hogy aggass mindent magadra, mint egy papagáj, hanem pontosan ennek az önkifejezésnek, a statement bizsuknak, és minden olyannak a felvétele, akár mintákat tudunk keverni, stílusokat tudunk keverni, egyszerűen ahogy jól esik, úgyhogy azt hiszem, hogy ez most a fővonal.
1: Egy nagyon fontos kérdés. Amennyire oda kellett volna figyelni a csőnadrágokkal, a jeggingszekkel, ugyanúgy oda kell figyelni ezekkel a barrel szabású mom jeansekkel és a bő nadrágokkal, a bővülő szárú, trapéz szárú, nagyon budgyos baggy farmerokkal, baggy nadrágokkal, mert nem mindenkinek áll jól, plusz én elhiszem, hogy ez oversize a divat, de egy nagyobb darab hölgynél egy baggy nadrág és egy oversize pulóver, hát...
2: Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Alapvetően kétféle választ tudok ráadni. Az egyik az, hogy esztetikai szempontból ugye azt tanítjuk klasszikusan, hogy ha bő nadrág van rajtad alul, vagy bő alj van rajtad, akkor fölül egy kicsit szűkebb vagy testkövető, nem cuppanós, de a test alakját követő felső legyen rajtad. Ha fordítva, tehát hogyha a slim gatyó van, vagy a bármilyen jeggings, akkor meg nyilván fölül kell volument adni a testnek, így vannak rendben az arányok. A másik ilyen kérdés, hogy a derékvonal hol van. Ugye egy megint a dragnál, akkor lövünk mellé, ha tulajdonképpen ilyen sátort aggatunk magunkra, és takargatjuk azt, amink van. Azt szoktuk mondani, hogy ha egy kicsit erőteljesebb testalkatunk van, akkor egész egyszerűen muszáj megmutatni a derekunkat, muszáj megmutatni, hogy van csípőnk, hiszen a homokóra alkat mindig az, amit szeretnénk létrehozni. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, hogyha nézzük ezt a nagyon önmegvalósító, kreatív, önfelett, önkifejezett divatot, ami most jön, akkor azt teszel valamit akarsz, de hogy ha rám hallgat, és szeretnél jól érezni magad abban, hogy esztetikus vagy harmonikus a megjelenésed, akkor mindig arra kell figyelni, hogy ezek a nadrágok csípőben és derékban illeszkedjenek. Tehát, hogyha magasabb derekú a nadrág, ne álljon el, tehát ne egy ilyen palazzó gatya stílusú legyen, ami egész föntről indul, és rakások vannak elől benne, hanem ha egy nadrág csípőben és a popsim szépen illeszkedik, és valahol a fenék alatt elindul bővülni, akkor tulajdonképpen megmutatja az alakodat, és látszik, hogy van derekad, van csípőd, úgyhogy szerintem az a lényeg, hogy hangsúlyozzuk azt, amink van, tudod, és akkor nem tud mellélőni. Általában ezeknek a nadrágoknak kisebb cipőket kell felvenni, ha súlyos, vaskos, vastag talpú cipőt hordunk hozzá, akkor az egész ilyen, hogy is mondják, ezt nehéz lesz alul, tehát, hogy a légiességet ezzel valahogy vissza kell adni az alakulnak, és általában feltűröd az ingújat, a kabátújat, bármit, a női csukló és alkar mindig kecses. És azzal megint rá tudsz tenni egy lapáttal arra, hogy ellensúlyozd ezt a bőségét. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy derékvonal, csukló, és alul valami finomabb dolog, és onnantól kezdve nem lesz súlyos az egész megjelenés.
1: Rita, köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Nyáron még fogunk találkozni Somoskői Ritával, hiszen a stranddivatot is át kell majd beszéljük. És természetesen érdemes lesz figyelni, hiszen az urakról is szó lesz majd. Somoskői Rita, Style Mentor alapítója, stylist és coach volt a műsor mai vendége. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Sziszi szépség tipjei, ezt vesszük most sorra. Magyarország kedvenc királynéjától jön néhány olyan szépségtip, amit a mai napig lehet ám alkalmazni. Sziszi legendásan odafigyelt minden részletre, az arcát különböző ápolószerekkel kezelte, pedig hát akkoriban azért ebből még nem volt olyan sok. Rendszeresen használt például epres arcmaszkot, de csigakrémet is kent a bőrére. Mind a kettő létezik ma is. Egészen extra szokásai voltak, mint például az éjszakára nyers borjúhúst tenni az arcára. Hogy az arcbőre puha maradjon, Sziszi tiszta mézzel és zúzott eperrel kente be az arcát, így hívta segítségül a modern gyümölcssavak és a mai kémiai hámlasztáshoz hasonló hatást, amelyek tisztítják, hámlasztják és ragyogóvá teszik a bőrt. A másik módszer, amellyel Sziszi császárné megőrizte mesés bőrtonusát, tényleg nagyon szép bőre volt és nagyon rugalmas, szinte mint a babáknak, a Krém Szeleszt nevű udvari gyógyszertári készítmény volt. A Krém Szeleszt édes mandulaolajból, fehér viaszból, cetvelőből, ez már kevésbé szimpatikus, és rózsavízből készült. Majdnem azt mondtam a cetvelő előtt, hogy hát ezt elő tudjuk állítani otthon is, hát annyira nem tudjuk. Sziszi éjszakára a nyers borjúhús szeleteket tette föl az arcára, amelyet egy erős bőrmaszkkal kötött össze, és így a hús alvás közben folyamatosan érintkezett a bőrével, és bármennyire is konkrétan undorítóan hangzik, a bőrgyógyászok szerint, idézőjelben mondva, nem is olyan rossz. A magas C-vitamin tartalom gyulladás csökkentő hatású, a fehérje elem, a keratin pedig a bőr öregedése ellen ragyogóan működik, ráadásul a friss hús friss kinézetet kölcsönöz a bőrnek, és semlegesíti a káros szabadgyököket. Erzsébet egyik szépség rituáléja volt, hogy minden este meleg olívaolajos fürdőt vett, a bőrét puhán és simán tartotta ez az olajos fürdő. Ezt a gyakorlatot a mai napig dicsérik a szakemberek, és talán ez olyan nagyon nem is újdonság, hiszen tudjuk, hogy a fürdő és az olívaolaj együtt és külön-külön, vagy az olívaolajos bőrradír mind-mind nagyon jót tesz. Az olívaolaj A és E vitaminban nagyon gazdag, ezek intenzíven táplálják a bőrt, valamint számos olyan antioxidáns is tartalmaz az olívaolaj, ami abban az időben nyilván extra szűz olívaolaj volt, amik képesek védelmet nyújtani a környezeti mérgekkel szemben, ez nyilván a korfui időszakból is származtatható, mármint egy Sziszi életében. Erzsébet osztrák császárné szépség titkai közül egy másik, a szénából készült teljes testtekercselés. A 19. századi császárnő nagyban támaszkodott a virágos arcpermetre, hogy megvédje a bőrét a gyulladások és a fertőzések ellen. Kedvence volt az ibolya ecet, ami frissen szedett ibolya virágokból, almaecetből és desztillált vízből készült. A történelem szerint az osztrák császárné soha nem hagyta el az otthonát a rózsás hidratáló krém nélkül. Hosszú vöröses barna haja volt, ez volt az ő büszkesége, bár olyan hosszú és nehéz volt, hogy a súlyától gyakran fájt a feje. Egy alacsony székre ült, és egy selyemkendőt tett a hosszú haja alá, miközben azt kifésültek, és miután órákon keresztül fésülték, fonták és tűzték a lehullott szálak mindegyikét, egy ezüstában kellett bemutatni a császárnőnek, hogy ő meg a szemügyre vegye, hogy a saját hajszálai mennyire egészségesek. Ez nagyságrendileg 3 órán keresztül tartott, és ez alatt

0: nőjének kikiáltott Sziszi császárné híres volt a csodálatos ruha költeményeiről is. 16 éves volt, amikor a fehér menyasszonyi ruhájával rögtön divatot teremtett. A ruhát a Biedermeier stílusjegyeinek megfelelően masnik és gyöngyök díszítették. Igazi lázadóként az előírás ellenére nem viselt alsószoknyát, hogy még vékonyabbnak tűnjön, mert ez is mániája volt. Egyébként Sziszinek, szerintem ezt a filmekből tudjuk, hogy ő így élt és nagyon figyelt arra, hogy vékony legyen és nagyon vékonynak tűnjön a dereka. Erre kifejezetten ügyelt. Apró 55 cm-es derékbőssége volt, amit rendkívül szigorú testmozgással és egyébként valószínűsíthetően étkezési zavarokkal tartott fenn. A torna megszállottja volt Sziszi, ami sok kritikát váltott ki, még egy tornatermet is berendeztetett a palotában, és nagyon gyakran lehetett látni, amint a karikákon lógott, hogy fenntartsa karcsú derekát és alakját. Az 50-es éveiben még a vívást is elkezdte, a lelkes lovas minden nap órákon át lovagolt, és a világ legjobb női lovasává vált. Élete későbbi éveiben Sziszi még megszállottabbá vált, akár naponta háromszor is mérte magát. Nyers tejből, tojásfehérjéből, levelekből és gyümölcsszörbetből álló diétán kezdett el élni, rettegett az öregedéstől, ezért mindenféle eljárást kipróbált, köztük a nyers marhahús pakolást is, és amikor észrevette első ráncait, legyezők és fájtlag mögé rejtőzött. Nyilván ez már túlzás, de amit tőle átörökíthetünk, és amit tőle eltanulhatunk, az az igényesség, és az, hogy mindent, amit felhasznált a szépség érdekében, azt a természetből vette.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mennyei banános fordított tortát készítünk. Ma lágy karamellben úszik a gyümölcs a fordított tortákon mindig. Nyilván ennek az a lényege, hogy a forma alját megszórjuk, megkenjük vajjal, igazi vajjal kizárólag, és csak is vajjal. Utána megszórjuk lehetőség szerint kezeletlen, finomítatlan nátszukorral, barna cukorral, hogy még karamellesebb legyen. Ezt megszórjuk, beletapad a vajba, és akkor utána kirakjuk, díszítjük, mert hogy a díszítés lesz végül, amikor kiborítjuk a tepsiből, az edénynek az alját gyümölcsel. Ez bármilyen gyümölcs lehet, amilyen éppen az idényben van, almával a legegyszerűbb elkészíteni, de lehet narancsos, lehet cseresznyés, lehet meggyes, és akár például banános is. Nyilván ennek az a lényeg, hogy amikor az alját az edénynek kibéleljük vajjal, cukorral, gyümölcsel, akkor amikor megfordítjuk, kiborítjuk az edényből, akkor kész van egy gyönyörű, csinos, karamellás, ropogós torta, és így banánnal készítve szerintem még egy kicsit különlegesebb, mint bármelyik másik gyümölccsel. Ha valami igazán mutatós, mégis könnyen elkészíthető édességre vágyik az ember, akkor szerintem a fordított torta a legjobb ötlet a világon. Ráadásul tök egyszerű elkészíteni, a gyerekekkel együtt is csinálhatjuk, és az, hogy ropogós és karamellás, és kopog rajta a kanál, a villa, vagy a beroppan, mint a dobos torta teteje, vagy mint a grillázs, amikor felvágjuk a tortát, hát annál szebb hang nincsen. 8 szeletes ez a torta, amit készítünk, és akkor mondom, hogy mi kell hozzá. Kell hozzá 10 deka liszt. Egyébként teszem zárójelbe, hogyha ez dejóból, daráldióból vagy mandulalisztből, azaz darált mandulából készítjük, akkor még a ketósok is megehetik, csak akkor ugye a cukrot azt mással kell helyettesíteni az alján, de hogyha a cukrot nem helyettesítjük, csak a lisztet, akkor is már egy egészségesebb édességet kapunk. Tehát 10 deka liszt, 10 deka cukor, lehetőség szerint barna nátszukor, kezeletlen barna nátszukor, vagy az egészen sötét barna melaszos nátszukor. 1 deci natúr joghurt, ez legyen görög joghurt, annak sokkal finomabb az íze, kevésbé lisztes állagú és kevésbé lisztes ízű kell hozzá, egy csomag vaníliás cukor, egy tojás, egy csipet só, egy teáskanál sütőpor, és 0,4 deciliter olaj. Lehetőség szerint jó minőségű olajat választunk, ilyenkor egyébként, hogyha sütit sütünk, akkor vagy egy nagyon jó minőségű napraforgó olaj legyen, vagy mogyoró olajat tegyünk félre magunknak sütéshez. A karamellás banánhoz pedig kell 3 evőkanál barnacukor, 2 banán, és egy evőkanál vaj az edény kikenéséhez, és itt ragaszkodjunk, mondom még egyszer, a vajhoz. Na, hogyan készül? Először is kikeverjük habosra kétféle cukorral és a sóval a tojást, hozzáöntjük a joghurtot, hozzáöntjük az olajat, szépen elvegyítjük homogénné. Egy másik tálban összekeverjük a lisztet a sütőporral, hozzáadagoljuk a cukros tojáshoz, meghámozzuk a banánt, felkarikázzuk, a vajat felolvasztjuk egy magasfalú serpenyőben, amit később aztán a sütőbe is bele lehet tenni, hozzáadjuk a cukrot, időnként kevergetve főzzük addig, amíg elolvad, belerakjuk a banánkarikákat, 1-2 perc alatt sütjük őket pirosra, és aztán ráöntjük a tésztát. Ez az egyik variáció, most egy kis kitérőt teszünk a receptben, a másik variáció pedig az, hogy nem főzünk itt előre semmit, hanem fogjuk azt az edényt, amiben meg akarjuk sütni, lehet ez egy hullámos szélű piteforma, ami porcelán, lehet egy jénaitál, lehet egy csatos tortaforma, bármi, kikenjük, megszórjuk, belekarikázzuk a banánt, és nem feltétlenül kell elősütni, rögtön rádobjuk a tésztát, és jó napot kívánok, megsül. Így nyilván egy kicsit finomabb a banános tető, hogyha külön meg van sütve, úgyhogy először, hogyha először csináljuk, akkor próbáljuk először így, ahogy írja a recept. Tehát amikor ez megvan, akkor betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe 35 percre, amikor a elősütött cukros banánra már ráöntöttük a tésztát. 35 perc után beleszúrjuk a villát vagy a hústűt, és hogyha nem ragad rá a tészta, tehát kiállta a tűpróbát, akkor fogjuk, kivesszük a sütőből, hagyjuk kihűlni, és kiborítjuk a serpenyőből vagy az edényből a tálra, vagy tálcára, vagy üvegtára, vagy egy vágódeszkára is akár, mert most ez nagyon modern és nagyon csinos. És ahogy kiborítottuk, úgy a karamellás banán természetesen a tetejére kerül, és akkor ilyenkor már lehet díszíteni, ahogy szeretnénk. Kicsit absztrakt módon, tejszínhabbal, vagy csokoládéforgáccsal, ki mivel szeretné, és természetesen, hogyha tovább szeretnénk próbálkozni banánnal, akkor azt is meg lehet csinálni, hogy egy kis összenyomott banánt a tésztába is teszünk, úgy még banánosabb az íze, nagyon-nagyon finom, egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A májusi hónap, ami a tavasz vége, de a nyárnak az eleje, nagyon sok házi munkát ad nekünk, és nem csak otthon, hanem a ház körül is van egy csomó teendő, úgyhogy itt van a májusi feladat lista, teendők otthon és a ház körül. Az első az a festés. Ha valaki szeretné átfesteni bármelyik helységét a háznak, a lakásnak, az otthonának, vagy akár az egészet kifesteni, vagy akár kívülről is festeni homlokzati festékkel, hogy átszínezze, akkor ez a tökéletes hónap rá, bár érdemes megvárni az esős időszaknak a végét. Aztán ott van az öntözőrendszer ellenőrzése, ami szintén most már azért elérkezett oda, hogy ezt ellenőrizzük, ez a feladat elérkezett oda, hogy végrehajtsuk, úgyhogy most már szükségünk is van arra, úgyhogy nem árt ellenőrizni, hogy jól működik, és hogyha esetleg gond van vele, még gyorsan idő előtt megjavítatni, mert aztán beáll a kánikulai időszak, és aztán, hogyha szükségünk lenne a szakember, akkor nem lesz, mert mindenki ugyanúgy csinálja, mint mi, és utolsó pillanatban ellenőrizteti az öntözőrendszert. Aztán ott vannak az ereszt csatornák és a vízelvezetők, ezeket is ki kell üríteni, meg kell nézni, hogy nem tettek át bennük a téli fagy, a jég, a nagyobb esőzések, tele van levéllel, faággal, törmelékkel, ezeket érdemes kiszedegetni belőle, főként azért, mert azért nyár elején, nyár közepén még rendesen vannak olyan erős nyári záporok, amik aztán az eltömődött eres csatornákból igen nagy bajt csinálnak, mert vagy leszakad az eres csatorna, vagy orránszáján elkezd majd ömleni a víz. Ilyenkor kell ellenőrizni a szúnyoghálókat, főleg, hogyha valaki érzékeny a csípésre, akár egy szúnyoghálós ajtóról van szó, az ablakokra erősített szúnyoghálóról. Érdemes mindent alaposan átnézni, mert hogyha mi nem is, de a szúnyogok és más rovarok simán megtalálják a legapróbb lyukakat, és aztán még beköltöznek a poloskák is. Érdemes a biztonsági műszereket is ellenőrizni, a füstjelzőt, a riasztót, a szénmonoxid érzékelőt, amiben lehet, annak elemcsere javasolt, illetve nem árt megnézni, hogy a tűzoltó készülékkel is minden rendben van-e, vagy egyáltalán van-e otthon tűzoltó készülék, egyébként legyen. Ilyenkor kell ellenőriztetni és kitisztítatni a légkondit is, ugye évente egyszer kötelező, úgyhogy még azelőtt érdemes megtenni, hogy beáll a nagy meleg, és használni kell. A hálószobát is ilyenkor lehet felfrissíteni, átfordítani a matracot, nagyokat szellőztetni, lecserélni a vastag téli dunyhákat a nyári takarókra, rendet tenni az éjjeli szekrényben és az ágy alatt, valamint az ágy mögött, ott sem árt, némi takarítás. Aztán a fürdőszobai újításokat is ilyenkor jó eszközölni, mert hogyha az ember nagyobb felújítást nem is tervez, de egy új zuhanyfüggöny, néhány új törölköző, egy új vécéülőke, esetleg egy új zuhanyfej beszerzése egyrészt időszerű lehet, másrészt pedig feldobja az ember hangulatát. A bútorok javítása is ilyenkor időszerű, mert ki tudjuk vinni a teraszra, erkélyre vagy a kertbe, és tudunk ott dolgozni. Akár csak egy húzatcseréről van szó, vagy apró asztalos munkáról, ebben a hónapban érdemes elvégezni őket, mert még nem sülünk meg odakint, és nem kell ugye az ajtókat csukolgatni bent. Aztán ott van a garázs és a fészer problematikája, garázs fészer sufni, ugye, hogy nyáron mindent biztosan megtaláljunk, vagy legalábbis tudjuk, hogy mit hova tettünk, ilyenkor érdemes egy nagy takarítást eszközölni, vagy kedves párunkat, férjünket megkérni arra, hogy ahogyan mi a lakásban bent, ő oda kint a garázsban, a fészerben, a sufniban tegyen rendet, és mutassa meg nekünk is, hogy mi hol van, hogyha esetleg nekünk szükségünk lenne rá. Ilyenkor jön el az ideje, hogy a grillsütőt, illetve a nyári konyhát is rendbe tegyük, mert jön a szezon, kezdődnek a sütögetős délutánok, hétköznap esték vagy hétvégék is, úgyhogy hamarosan, amikor már elkezdjük ezt, akkor érdemes már tiszta eszközökkel elkezdeni dolgozni. Ezekhez nem is muszáj vegyszereket alkalmazni, a jó kis dörzsi szivacs, a kis dörzsölős kefe, illetve a szódabikarbon, az ecet, a citromsav és maga egy félbevágott citromsóval tökéletesen megfelel, ráadásul nincs benne kemikália, mert azért nem biztos, hogy szerencsés kemikáliákkal teli tisztító szerekkel olyan dolgokat dörzsölni, amiket aztán ugye melegítünk, plusz csupaszon rátesszük majd a húsikat és a zöldségeket sülni, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni, ez a májusi teendőlista.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM, Manna közének az állatbarát rovatában ma arról fogunk beszélni, hogy miért pisil be a kutyus a lakásba, hogyha egyébként ő szobatiszta, és milyen megoldást találjunk erre. Több különböző dolog is okozhatja ezeket az úgynevezett pici kis pisi baleseteket a kutyusoknál. Szerintem a gazdik pontosan tudják, hogy miről beszélek, nem kell ettől megriadni, hogyha valaki éppen most készül arra, hogy kutyagazdi legyen. Nem egy rémisztő dologról van szó, nem kell izgulni. Még egy szobatiszta kutyusnál is előfordulhatnak időnként kis balesetek, amikor is a kutyus véletlenül a lakás parkettáján, a kövön, vagy esetleg a szőnyegen végzi el a dolgát, és oda pisil. Sokakat frusztrálnak az ilyen esetek, de hogyha többször ismétlődik ez, akkor a legjobb mielőbb utána járni, hogy nem egészségügyi probléma áll-e a jelenség hátterében. A következetesen és kellő türelemmel szobatisztaságra nevelt kutyus a legtöbb esetben megbízható, és időben jelzi, hogyha szükséget érez a vizeletürítésre, vagyis sétálnia kell menni, amikor mégis a legjobbakkal is megtörténik tényleg a baleset, és bár kellemetlen lehet erre hazaérkezni egy munkás nap után, az utólagos szidalmazás már felesleges, nem fogja tudni a kutya, hogy miről van szó, és egészen biztos, mondjuk úgy inkább, hogy az esetek 80%-ában biztos, hogy nem szándékosan csinálta. Az állattartáshoz, a gazdiléthez kitartás és eltökéltség mellett egy jó adag humor sem árt, úgyhogy mit tegyünk akkor, hogyha bepisült a kutyus? Óriási tévedés elsősorban és legerőször is azt hinni, hogy bosszúból képes bepisilni a kutyus. Az etológusok jelenlegi álláspontja alapján ilyen összetett érzelmekre ritkán képes, vagy ritkán csinálna ilyet. A nem megfelelő vizeletürítés hátterében inkább másféle motivációt és problémát kell keresni. Lehetnek ezek kutyuti problémák, hogyha a felnőtt szobatisztaságra megtanított kutyus hirtelen ismét bepisil, az gyakran egészségügyi zavar okozza, lehet ez egy fertőzés, egy holyaggyulladás, húgykő, ritkában súlyos betegség is állhat a háttérben. Ezért, hogyha látszólag indok nélkül történik, akkor menjünk mindenképpen az állatorvoshoz, aki szükség esetén gyógyszeres kúrát, étrendkiegészítőket, étrendi változtatást, vagy pedig napi rendi változtatást javasol majd. Aztán természetesen, ahogy az embereknél, ugye az állatoknál is az időskor és a betegségek összefüggése az azért ad tünetet, így egészségügyi problémákkal járhat az öregedés. Ilyen az idős kutyusoknál előforduló demencia, amelynek következtében elfelejthetik például a korábban tanultakat, eltévedhetnek a lakásban, vagy nem ismernek meg korábban szokott dolgokat, esetleg elfelejtik azt is, hogy voltak már sétálni. Sajnos a vesefunkciók romlása vagy egy általános inkontinencia is okozhatja a vizelettartási problémákat. Egyébként ez akár a fiatalabb kutyusoknál is feléphet. Ugyancsak vezethet ilyen bepisilős balesetekhez a cukorbetegség vagy a Cushing-kór, de akár egy ízületi gyulladás vagy sérülés is, ami megnehezíti vagy fájdalmasra teszi a mozgást. Mindenképpen menjünk és konzultáljunk az állatorvossal, nem kerülhető meg az állatorvosi vizit. Vérvétel és a doktor nyilván a kísérő tünetek függvényében a vizsgálatok elvégzése után megállapítja, hogy mi a probléma, felállítja a diagnózist. Sokan döntenek például a pelenkák vagy a frekventált helyeken netfiú betétek elhelyezése mellett is, hogyha elhúzódik a gond, de általában jó eséllyel és sikerrel lehet ezeket orvosolni. Úgyhogy én leginkább és továbbra is azt tudom mondani, hogyha tudunk türelmesek lenni a körülöttünk lévő gyerekekkel, még ha nem is a saját gyerekeink, akkor ugyanígy tudunk türelmesek lenni. Nem kell, hanem tudunk türelmesek lenni a kutyáinkkal is. És a soha ne felejtsük el, hogy egy kutya soha nem akarna szándékosan bosszúságot okozni nekünk. Egyik állat sem ilyen. A macska talán tud sértődöttségből így jelezni, hiszen nem tudja megmondani nekünk, hogy rosszul esett, amit csináltunk, hogy rosszul esett, hogy egész nap nem jöttünk, és egész nap egyedül hagytuk. De a türelem az nagyon fontos. És mielőtt felcsattannánk, próbáljunk meg legalább otthon, legalább velük türelmesek lenni, és egyébként ez egy nagyon jó gyakorlat, mert akkor kifelé, a külvilág felé, kint a világban, a munkahelyünkön, az utcán, vagy a forgalomban, az autónkban is tudunk majd azok lenni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háború akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvirágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: Manna Hits. Manna Hits.